Mindenki azt mutatja, hogy mennyire jó ez az élet. Kedves hip-hop, meghalok egyszer. Magammal együtt a sírba kísérlek, sírnak is érted. Kiket nem veszel észre, bennük rejlik az érték, a faszom se.

0: nem. Módom a jóna, vidd el a kortyolok órokozókat, ringat, éjjel a busznál a átsülések. Korbeli jó pofa csóda, ólom a szóma, én állom a népviselése, éles minden a később, érti a címket is által a kék kivetése.
1: Me and them mumma used to death. Drop down low. But me and them daddy said we ain't up. After some boy. Yeah man. Listen.

Yeah.

direction. There's this kind of searching.

orbits later,

0: A csoport által létrehozott, automatizált, egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat így nem csak fehérje szinten vizsgálták, hanem elemezték azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: Ezek voltak a hírek.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisai törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is sziklaszilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, START1234567, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Kubit.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

Krisztusnak a nevében, labbaka csonderesz. A názareti Jézus Krisztus nevében mondom neked, labdzsok lajsz. Karimi csokaribus szokatesz. A názareti Jézus nevében, azaz. Anna, ne félsz? Nem, gyere. A názareti Jézus nevében, szandaraba kandorék lósz. A názareti Jézus. In the name of Jesus, megáldalak benneteket, labdzsakalájdik Jézus. Drog, nem jössz vissza, semmilyen kényszer cselekedetsz az ő életükbe, elengeded a lábukat, a fejüket és az éjszakájukat az Úr Jézus Krisztus nevében. Tisztátalan szellemek, embereket nem érintetek, senkiben nem mentek bele az Úr Jézus nevében. Sándorab akkor, azaz, állítsátok föl. Mindeket.

az egészet, mert nem vagyok jó zenésznek az egészből, meg elég lett, ezt érzem. Semmit sosem tagadnék, előre csak haladnék, minden sarkon becsavarnék, és bélek. Beadom az egészet, mert nem vagyok jó zenésznek az egészből.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig egyelőre velem melyik felével, de bízom benne, hogy műsorkészítő társaim közül akár Szenyor Facundo, akár Csoki Csibész megérkeznek majd, és akkor ők is bekapcsolódnak a Héttérítő utolsó nyári adásába, hiszen vége van a nyárnak ezzel a nappal. Holnap már szeptember 1-e lesz első nap az iskolában, úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom ez a mai, hiszen nem hétfővel röffen be a 2026-27-es tanév, hanem egy keddel. Persze lehetne bármelyik másik nap is, csütörtök, vasárnap, vagy bármi, de így egy picit úgy érezhetjük, hogy ajándék ez a nap. Kaptunk még egyetlen napot a naptártól és a magasságos Jóistentől annak érdekében, hogy még utoljára rendezzük a sorainkat, picit felkészüljünk, vagy pihenjünk még egyet. Mindenki csináljon azt, amit akar a mai napon, hiszen ez egy ajándéknap, hogyha most szeptember 1-e már korábban lezajlott volna, vagy esetleg pont ma lenne, akkor egy ilyen hétfői kilevésre indulnánk, és az is tök fullos lenne, mert akkor meg azt mondhatnánk, hogy milyen prima, hogy hétfővel indul az új tanév, indul egy új időszak, indul az ország építésének nagyszerű projektje, amelyre most azért jelenleg én úgy látom mindenkire szükség van, hiszen egy nagy múltfeldolgozás, egy nagy jelen értékelés és egy jövő építkezés zajlik, még ha csetlünk is, botlunk is, azért nagyjából Hollywood felé haladunk, és ez mindenképpen jót jelent. Az időjárás kevésbé kopizza le itt az őszi naptári számítást. Tegnap az én véleményem szerint pokoli meleg volt, és attól, hogy nem beszélünk rajta, vagy elfáradtunk ettől a dologtól. Tegnap egyébként ilyen komoly 30 fok feletti hőmérsékletek voltak. Ennek megfelelően a mai reggelen atléta trikóban terveztem elindulni a bringával, de rávettem inkább egy pólót, mert úgy emlékeztem rá az előző napokból, hogy azért ilyenkor hajnalban, egy picit még hajnalban, hát inkább kora reggel egy picit még hűvösebb van, de hát nagyjából az útnak a harmadánál már le kellett vennem a pulut, és trixiben tekerni tovább az egyébként gyér forgalomban, szóval lehet azért látni, hogy nem indult még el. Holnap lesz majd a nagy menet, ami egyébként számomra kedves változás, én a hétköznapoknak vagyok a szerelmese. Nagyon szeretem a hétköznapokat, amikor mindannyian dolgozunk, tanulunk, éljük az életünket. Az ünnepek is jók, természetesen azokat is szeretem, de a legeslegjobban a hétköznapokat szeretem, és az, hogy ezek elindulnak, ez pedig különösen nagy öröm számomra. A mai műsorban ennek megfelelően valamennyire azért megkezdjük majd a közös felkészülést, de ami a legfontosabb, hogy pénteken 35 éves lesz a Tilos Rádió, a születésnapunkat a Dürer kertben egy egynapos ingyenes születésnappal fogjuk majd megünnepelni, tehát szeptember 4-én pénteken lesz a Tilos Rádió születésnapja Dürerbe. Mindenkit arra kérek, aki hallja a hangom, jöjjön el, nincsen semmilyen akadálya bejutás elé gördítve. Gyertek, csak legyünk együtt, ne hozzatok semmit, csak saját magatokat. Persze, hogyha valaki a merchpultba szeretné egy picit megerősíteni külsőségében is Tilos Rádiós identitását, akkor az bátran, de egyébként erre lesz lehetőség a Tombola Sors Jánoson is, ahol tényleg könnyekig meghatódtam, mert pillanatok alatt összejött a tombola nyeremények, és nagyon-nagyon komoly nyereményeket küldtetek, nagyon szépen köszönöm ezeket. A mai napon be fogom majd fotózni, és akkor fölteszem. Tényleg zseniális nyeremények vannak. Az egyik egy rózsaszín alapú művészeti alkotás, amin egy király, pápa van ábrázolva, egy művész alkotás, most nem fogom tudni megmondani pontos nevet, mert otthon felejtettem az erről készült fényképfelvételeket, de ezt tényleg bármire, pólóra tetováltatni, freskóra, bármire, én azt gondolom, hogy az egyik legcsodálatosabb születésnapi művészeti alkotás kerül meg kisorsolásra. Ezen kívül több művészeti alkotás is lesz, van olyan, amiket megtaláltunk régről, és van olyan, ami pedig újonnan érkezett, és Ford testvérünk egy, hát megmondom őszintén, a bizarr, a vállalhatatlan és a mindenképpen begyűjtésre alkalmas tombola nyereménynek a határán billeg egy Playboy magazin, amit ma már egyébként átlapozva
azért inkább a vállalhatatlan kategóriába lehetne sorolni, hogy az, hogy egyébként ilyen újság volt ekkora nézettséggel és ilyen tartalommal, magam sem vettem észre, miközben ezt annak idején átlapoztuk, hogy ez mi is. Kellett hozzá azért egy ilyen komolyabb genderforradalom, kellett hozzá a feminizmus látványos előretörése, hála legyen a magasságosnak, hogy azért a helyén tudjuk kezelni ezt a férfi magazint. Na de ebben 2010-ben szerepelt Rogán Antal. Rogán Antal, mint a Fidesz Jedi-e. Mint a Fidesz Jedi-e, így van benne meghatározva, és ott készül vele egy interjú, és akkor Rogán Antal kidobja, hogy egyébként ő mekkora Star Wars rajongó, meg így tökre van polírozva az egész, hogy egyébként ő így saját magából, akit a munka vitt fölfelé, de túl hamar. Ez az alcíme a Rogán Antallal készült interjúnak, amelyen Rogán Antal majdnál lényegesen fiatalabban, egy ilyen csíkos zakóban, kezében fénykarddal szerepel, tehát ezben a korban, 2010-ben Rogán Antalt a Playboy magazinban még Jediként lehetett ábrázolni. Hát az ezzel kapcsolatos fényképet akkor most kiteszem a héttérítő, nem, mert nem tudok hozzá szöveget írni, hogyha hazaértem, minden ilyesmit kiteszek, és akkor ezt meg lehet nézni. Nagyon szépen köszönjük Fordnak, aki ezen kívül még további nagyon komoly nyereményt is adott, egy teljes doboz macskasznekket, de nem csak macskasznekket, hanem a macskasznek márkájához megfelelő gyermek uzsonnás dobozt és hozzá kapcsolódó termopalackot, ezt majd így egyben fogjuk kisorsolni, és akkor valakinek a macskája is nagyon szerencsés lesz, illetve ő maga, vagy gyermeke, vagy teljesen mindegy, de valaki nagyon szerencsés lesz, aki megnyeri. Ezen kívül, megmondom őszintén, megérkezett Lengyelországból az After napszemüveg, de olyan sok nyeremény van, hogy nem biztos, hogy kisorsolom. Meglátom még, hogy mit súg majd a szellem, hogy akkor szükség van-e rá, de nagyon-nagyon komoly ajándékok. Összesen, ha jól láttam, akkor 4 vagy 5 Balkán Tangó az IPEC által készített korai kerékpár belsőből készült pénztárcákat is fogunk majd sorsolni. Ráadásul van tudatmódosítószer, most nem mondom, hogy milyen, de azt is lehet majd nyerni, illetve ezen kívül még kisebb csecsebecsék, fantasztikus ajándékok vannak. Ha valaki úgy érzi, hogy még mindig maradt a tarsójában, és ezeket a szavakat hallva érez kényszert arra nézve, hogy befolyásolja a tombola sorsolás menetét nagyon komoly nyereményfelajánlásokkal, akkor csak bátran Csoki Csibész és Káosz helyet cseréltek, úgyhogy a kis teremben fognak majd zenélni. Végül először Csoki játszik, és utána Káosz, ami abból a szempontból egyébként szerintem nem rossz döntés, hogy 126-ról lépünk föl 135-re, tehát én azt gondolom, hogy jó lesz így, de akkor se lett volna semmi, hogyha a Csoki végül a végén lobbantja lángra a táncteret. Ezen kívül számtalan eseményünk lesz majd, úgyhogy gyertek ki a Tilos Rádió 35. születésnapjára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz újra találkozni, megölelni egymást, és kicsit megerősíteni egymást Tilos Rádiós identitásunkban, amelyik szerint nagyon fontos lesz ahhoz, hogy az előttünk álló éveket, évtizedeket jelentőségünk növelésével tudjuk majd tölteni, úgyhogy még egyszer emlékeztető, szeptember 4-én 35 éves a Tilos Rádió, tombol a sorsolás az szerintem ilyen 22 óra magasságában lesz, ahogyan ezt már megszokhattátok. Az előzőekben egyébként Naftának az új számát hallhattátok a felvezető szöveget követően, Flashnek az alapjaira. Nagyon fullos, megmondom őszintén, hogyha valaki szereti az igazi, ízig-véri magyar underground rappet, ráadásul az alföldi beütésre, ugye a NAFTA távoli Kiskunhalasról menetel bele a magyar underground sűrűjébe, akkor a Balkán nagyfuvaros albumot ajánlom, ami egyébként ennek ezt megelőzően az utolsó volt, ami kijött a kezei közül, bár volt egy Kölökkel, meg
kettő bévé fogok majd még játszani én is a mai napon. Én azt gondolom, hogy ezek a karakterek, hála legyen jó Istennek, egyre láthatóbbak. És akkor megpróbálom majd itt előszedni mindjárt a jegyzeteimet, hogy miről szeretnék majd a mai napon beszélni. Hát mindenképpen szeretnék beszélni majd arról, hogy ugye itt az Unger Anna Róza elnöki választása kapcsán milyen izgalmas már-már a bántalmazás határát súroló, azt egyes esetekben átlépő internetes diskurzus zajlik. Szóval kíváncsi leszek, hogy a műsorkészítőtársai, illetve ti mit gondoltok erről. Szívesen beszámolok arról, hogy 10x év után sikerült visszatérnem a Kossuth Rádióba, és pénteken reggel 9 órától ismét beléphettem. Már nem volt ott az a tetovált arcú biztonsági őr, aki a múltkor résnyire nyitotta a Fortress erődítményhez hasonló épület együttesnek az ajtaját, hanem egyszerűen csak kinyílt. Bent még az az objektum, amelyik ilyen álmagasságig húzott recepciós pulttal rendelkezik, és egy toronyban végződik, az ott volt még, de a biztonsági őrök közül már lényegesen kevesebb volt, és nem pásztázták fölülről a területet, úgyhogy jó érzés volt bemenni, mindenki kedves volt, aranyos volt, nagyon jó kérdéseket tettek föl, jó volt, úgyhogy úgy tűnik, hogy kezd kibontakozni egy ilyen teljesen normális közmédia. Hát biztos itt is lesznek még fennakadások, meg azért működtetni, azt nem lehet egy ilyen intézményt teljes személycserével, tehát biztos vagyok benne, hogy valamennyire összekeverednek majd a régi, meg az új emberek. De én abban bízom, hogy egy kicsit összekeverednek itt majd a Magyarországon a eddig szemben álló emberek, és ha nem is megöleljük egymást, de azért elköteleződünk egy ilyen fullos vízben és növényzetben gazdag Kárpát-medencei álom megvalósítása mellett. Jelenleg mindenünk megvan hozzá, pár dolgot azért még vajazni kell, de egyelőre úgy tűnik, hogy azért nagyjából jó irányba haladunk. És akkor ezen kívül még abbéli örömömet is szeretném megosztani, hogy úgy tűnik, hogy imáink meghallgattattak, és ugye a múltkor itt volt nálunk Gombás Peti, aki többet magával a Freedom Parade-ra ment ki Lengyelországba, már fejtettem annak a városnak, hogy hogy kell ejteni, Locnak volt leírva, de nem úgy, és már vissza is érkeztek, visszaúton vannak, de azt beszéltük, hogy azért ne egyből ide jöjjön, szusszanjon egyet, úgyhogy talán a jövő hétre, amikor már javában zajlik az iskola, egy picit még vissza tudjuk húzni majd ezt a témát. És hát a villámcsapásként ért a hír, ezt is Ford küldte át, hogy végül megrendezik ezt a Budapest parádét, és akkor valami ilyen teljes átláthatóság mellett gyűjtenek most ehhez adományokat, és akkor 50 kamion terveznek elindítani elektronikus zenében. Én azért abban bízok kicsit titkon, hogy lesz 50 technó kamion. Persze, hogyha kikecsintünk kicsit, hogy a house irányába az nem para, de az lenne a jó, hogyha ez ilyen technó ünnep lenne ez a Budapest parádé, hiszen valahol azért ezeknek a közös gyökere azért a berlini Love Parade-ben van. Úgyhogy lesz Budapest parádé, és akkor lehet jelentkezni DJ-ként is, meg cégként is, mindenhogyan, úgyhogy majd itt beszélek a Tilos Rádióban az úgynevezett vezetőséggel, és akkor megkérdezem, hogy mit gondolnak arról, vagy hogy ti mit gondoltok arról, hogy egyébként legyen-e itt Tilos Rádió kamion, bár én meglepődnék, ha valaki azt gondolna, hogy ne legyen, hát ha van egy ilyen jó nagy techno rendezvény, ahol lehet hangosan baszatni végig az Andrásin, hát ebből kimaradni, hát nagy baj lenne, ráadásul ingyenes. De azt gondolom, hogy ott lenne a helyünk, de természetesen majd ezzel kapcsolatban is lefújtatunk majd valamilyen típusú diskurzust. Szóval ezek nagyjából azok a témák, amik izgalmasak, érdekesek voltak, és hát még egy, amit majd aztán a zene után előbányászok, az pedig a Gulyás Marcinak a vidéki projektje. Este gyorsan megnéztem még ezt a fél órás kis videót azzal kapcsolatban, hogy mi a jó Isten keres Gulyás Marci
penészleken, úgyhogy el fogok mondani mindent ezzel kapcsolatban is, mert szerintem ez az utóbbi idők egyik legizgalmasabb média projektje. Kár, hogy nem nekem jutott eszembe, kár, hogy nincsen kapacitásom, kár, hogy nem értek ehhez az egészhez, mert ez az igazán jó projekt. Én azt gondolom, hogy ha valamire szüksége van a magyarországi médiának, akkor az ez, úgyhogy akkor hamarosan jövök vissza majd ennek a részleteivel. A Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok egészen 9 óráig, az utolsó nyári ajándéknapon. Ébredjetek!

0: én a doboz bomász ki. Lásd túl a falakon, te ne legyél bárki. A világ összes baja nyomút csinált, hogy láss ki. Segítsé magadon, nem segíthet más. Beszürkülsz a papadon, a doboz bomász ki. Lásd túl a falakon, te ne legyél bárki. A világ összes baja nyomút csinált, hogy láss ki. Segítsé magadon, nem segíthet más.
1: Hurcolod a szart, mint mindenki más. Aki nem lesz, nincs integritás. Az átélt háttér miatti ADHD ajándék szándék. Mert vezet a fos most is, amit nem kértél. De felelős vagy, hogy okosabbat lépjél, mint amit a világ megtanított. Mikor ősöd berakták a kriptonitot. Árnyék a múlt, mint fekete

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egyelőre velem Melyik Ferivel, 7 óra 36 perc van, de semmilyen jelentősége nincsen a 7 óra 36 percnek, hiszen az emberek egy jelentős része, főleg akik iskolába mennek, most inkább úgy mondom, ők még otthon vannak, meg nem indult el ez az óriási tömeg, amit majd holnap látunk, amikor gyerekek boldogan integetnek a szüleiknek, ahogyan belépnek a gyerekek az iskola ajtón, a szülők pedig elmennek, dolgoznak, és mindenki boldog attól, hogy dolgozhat, aki pedig végül otthon marad, mert más dolga van, az pedig majd azzal foglalkozik, de mindenképpen holnap felbojdul, a mékas felbojdul, Magyarország is megkezdődik a 2026-27-es tanév, hiszen azért, amennyire az oktatás átszövi az életünket, és tulajdonképpen szociológiai változóként nagyjából mindent megmagyaráz a társadalomban, ugyanígy az életünknek a mozgását, a rezgését is befolyásolja az iskola. Ennyire jelentős hatással van az életünkre. Halló? Halló? Várjál, ezt meg kellene. Most hallak.
1: Halló, a Ford vagyok.
0: Szevasz vérem, mi a helyzet?
1: Árnyalnám ezt a közlekedési képet, mert most be kellett hoznom a Mária utcába az anyósomat, és hát azért már elég erős a forgalom.
0: Igen?
1: Az még holnap még durvább lesz, de azért már ma sem egyszer.
0: És hogy lehet akkor szerinted, hogy ma már többen vannak az utcán?
1: Hát azért munka van, gondolom én.
0: Hát de mennyivel van több munka, mint egy hete?
1: Nem tudom. A belváros azért elég tele van most.
0: Aha. Lehet, hogy már előkészületeket tesznek az emberek arra nézve.
1: Hát, vagy lehet, hogy tudod, ilyen van, ahol még van évnyitó, és akkor azt a mai napra tették, hogy nem tudom.
0: Hát az nem, meg van mondva a törvényben, hogy szeptember 1-én kezdődik az iskola. Nincsen évnyitó. Itt van Csoki, megkérdezzük. Csoki, erősebb a forgalom most hétfőn, mint egy hete?
2: Micsoda?
0: Erősebb a forgalom most, mint egy hete hétfőn? Azt tudta rá válaszolni, hogy szerdán kezdődik a suli. Megkérdezem még egyszer.
2: Nem.
0: Ja, hogy nem. Akkor nem erősebb?
2: Mondtam, mert...
0: Ja, várjál. Pedig a pillanat. Na most nem.
3: Azt mondtam, hogy nem, mert szerintem szerdán kezdődik a suli.
0: Tehát akkor nem erősebb a forgalom. Nem erősebb. Ford egy-egy. Okay. Egy állítás, egy tagadás. Bíróságon fogjuk tudni
1: eldönteni. Az a legjobb, hogy ugye én a pesti oldalon mozgok, Csoki meg a budain, tehát, hogy...
3: Igen.
0: Hol hallod?
3: Hát hallom a fülesbe.
1: Olyan hangos vagyok. Egyébként amiért hívtalak Ferikém, hogy erre a Gulyás Marcis történetre nagyon kíváncsi vagyok.
0: Azt én is. Megnézted?
1: Mert most sem megyek, igen, most sem megyek nagyon messze attól a helytől. Nyírbátorba megyek, az mit tudom én, négy falu talán.
0: Ijjá, hallod engem teljesen, Bezsony, mindjárt elmondom a lakosságnak is.
1: Jó, mondd el a lakosságnak, aztán majd maximum visszahívlak.
0: Jó van, ciao, ciao. Na, szóval a Gulyás Marci ügy, az van...
3: Melyik?
0: Most a költözése, vidékre költözés.
3: Ja.
0: Na, én a szívműtétes részt azt átugrottam, mert elegendő volt a hír, meg jobbulást kívánok neki innen. Gulyás Marci munkásságát a Krétakörtől kezdve figyelem. Voltam olyan szerencsés, hogy a Sherman Márta Oxitocin című darabjában, amely egy nagyobb színházi projektbe a Krétakör gondozásában kapcsolódott, a szabadulóművész apológiájához, abban a Gulyás Marci is jelen volt, szerepelt is benne, de ott inkább, igen, tessék.
4: Nem, a fiam elindult az egyetemre, nekik elindult.
0: Az egyetem az elindult?
4: Már növeli a forgalmat.
0: Az egyetem már megy?
4: Szerintem az oktatás részben elindult a héten.
0: Mármint melyik a felső oktatás akkor elindul?
4: Hát igen, de hát azt már látod kell.
0: Aha.
4: Nem?
0: Ez igen, valószínűleg lehet benne igazság, mert én tegnap már egy tárgyaláson vettem részt az Angelus Róbert társadalomelméleti szakkollégiumban, és ott már a kollégisták már jelen voltak, tehát azt jelenti, hogy ők megérkeztek.
4: Igen.
0: Tehát az is jelenti, hogy ma is érkeznek. Köszönjük, ez egy nagyon fontos magyarázó változó volt.
4: Na.
0: Köszönjük, csáv. Köszönjük,
3: csáv. Amúgy hozzáteszem, hogy jöttem körülbelül 2 kilométert, tehát.
0: Jó, kis szondáink vannak. Nem egy nézőpontintézet, nem egy medián, de megpróbálunk.
3: És amúgy szerintem, de ezt csak most gondolom, hogy a...
0: Hipotézis, tessék.
3: Igen, a legtöbb autó, amikor, vagy szerintem az a... kisiskolások miatt viszik a szülők, és nem az egyetemisták.
0: De nincs kisiskola.
3: Azt mondom, ja, hogy, igen, hogy akkor fogjuk.
0: Igen, mert itt ugye
3: egyetemistákat nem szokták autóval menni reggelente a szülők,
0: nem,
3: szerintem.
0: Nem, nem. Van is ugye ez az eltés legenda, ami szerint az egyik olajsejknek járt ide a fia az egyetemre, és akkor ilyen nagyon komoly verdákat kapott, azokkal járt mindig iskolába, és akkor visszaírt az apjának, hogy ez nem ne küldjön neki ilyeneket, mert itt az emberek busszal járnak. Úgyhogy küldött neki az apja egy buszt. Na, hogy igen, mert annyiban megváltozott, most lekapcsolódtam egy kicsit, visszatérek Gulyás Marcira. Annyiban megváltozott a világunk, meg itt Budapesten más, hogy amikor én általános iskolás voltam, mi az első osztályban már a nővéremmel az út egy felét azt egyedül tettük meg, második osztályban pedig teljesen önállóan mentünk iskolába. Ez most arra Budapesten, nincs. Tudod hol van? Hányadikos korba?
3: Van. 6-8.
0: Igen. Azt hittem, ezt csokizom magam. Én már ugye elküldtem volna a gyereket, hogy akkor na, jön a 83-as, felszállsz, leszállsz, mi van akkor? És hogy nem, ez most már nem így működik, hanem ilyen dara van, és hogy, de pedig egyébként én esküszöm, hogy szerintem egy harmadikos gyerek szerintem amúgy így tudnak.
3: Hát, hogyha magamból nem indulok ki, én is, nekem csak mi vagy busszal, de simán gyalog is mehettünk.
0: És te Soroksára jártál Tiba?
3: Igen.
0: Az igen, ugye, de hát az azt jelenti, hogy nem hagytad el igazából
3: a városhatárt.
0: Nem úgy, hanem hogy nem mentél, tehát gyalogolni kellett csak.
3: Vagy gyalog, de vagy busszal két megálló, igen. Vagy hévvel egy, szóval.
0: Biciklivel?
3: Jártam, de mindig Csepel BMX-en volt, és mindig ellopták róla a szivacsokat, és akkor egy idő után nem, meg leengedték, egy idő után nem járt a biciklivel.
0: Most én is keresem.
3: Pedig az a leg...
0: És hogy nem maradt, akkor ellopták, nincsen mennyien szivacsú.
3: Nincs.
0: Halló?
3: A bicikli sincs meg.
5: Vagyok. Az, hogy Pesten a szülők elviszik iskolába a gyereket kocsival, hát igen, a mi szokásaimtól már bőven eltérnek a dolgok, de nagy ritkán, mikor Szigetszentmászonba megyek, úgy a reggeli vagy az délutáni órákban, amikor az iskolába mennek vagy jönnek, hát a gyerekeknek a felét még ott is kocsival, pedig hát ott a legnagyobb távolság szerintem ilyen 1200 méter
0: az
5: iskolától. Úgyhogy, és hát ott elméletileg biciklivel, meg gyalog szoktak járni a gyerekek. Tehát az, hogy Pesten, de még az ilyen kis településeken.
0: És Lili mikor túlment egyedül iskolába Áltiba?
5: Na, ezzel akartam folytatni a dolgot. Hát szegény Lili a drága emlékű édesanyjánál ötödikes koráig könyörgött, hogy hadd menjen, szerintem másodikos korától a buszra, és ötödikes korától engedte szegény.
0: Hát nálunk is az van belúbálva. Az ötödik, nálunk is az van belúbálva, az ötödikben én már ilyen... Én már azt hittem, hogy ilyen harmadiktól ezek indulnak ezek a dolgok, de azt mondták, hogy mindjárt kijelentésemre elvisz a gyerekvédelem.
5: Ötödikben is csak úgy, hogy a buszig, amire felszállt, ott Pest Erzsébeten a német nyelvű gimnáziumnál, amire felszállt, odáig ki kellett kísérni, tehát vagy én, vagy kísérte ki a gyerek.
0: Tudod, mert egy ilyen ideális világban, most elképzelek egy ilyen Magyarországot, hogyha tudod, így gyerekek mennek csoportosan iskolába, egymásra vigyázva, akkor az egyébként közlekedő emberek, akik teljesen vadidegenek számukra, azok is mindenki néz a másikra, segítik az iskolába jutásukat. Egy ilyen jövőbeni világban nagyon sokat tudnánk spórolni, energiát, mindenki, aki közlekedik, tök mindegy, hogy ki ez a gyerek, vagy nincsen gyereke. Ha látja, hogy van egy gyerek, akkor segíti az iskolába jutását. Gyerekek, szálljatok le, még megkérdezi, hogy készen van-e a lecke, hogyha nincsen, akkor megírja a hátán neki gyorsan. Érted, ennyi.
5: Figyelj, nagy általánosságban ilyen volt egyébként nagy valószínűséggel. Én azért emlékszem olyan reggeli napra, amikor a buszra nekem kellett fölkiabálni ott a megállóból, hogy emberek húzzanak már be, mert a gyermekem a hátán a hátizsákkal nem bír felszállni, mert a birka nép megállt az ajtóban.
0: Ne birkázzuk a népet.
5: Jó, rendben, oké.
0: Kösz, Gyuri, kell meldessék a hét. Na és akkor csak itt hány éves korodtól mentél?
3: Most hazudnék, hogy nem emlékszem, de mi is mindig, mert két barátom is az utcában, és így mindig együtt mentünk, hárman vagy ketten, úgyhogy elsétáltunk.
0: És te súmol egy darabig, de utána nekünk, az volt nekünk utána, mivel nagyon sokan születtek hirtelen, F-osztályig szaladt az Áltiba, ezért minket
3: már
0: úgy volt, hogy igen, tehát úgy volt, hogy először jártunk, vagy jártam olyan általános iskolába, a Tanácsköztársaság út, talán ez volt neve, tök mindegy, még egy ilyen kicsi volt, akkora volt, mint egy ilyen falusi iskola. Oda jártam az első osztályba. Hát, utána, amikor falutól hét távol volt a brutalista, most ugorjunk át rajta. Utána, mivel elkészült a könnyű szerkezetes csili-vili iskolánk a Beszterce lakótelepen, másodikba oda jártam. De mivel nem volt annyi hely, és ki kellett futnia egy osztálynak, ezért minket elvittek a város másik végére egy fiú kollégiumba, egy régi fiú kollégiumba, amelyik fajt derékba törte a karrieremet. Tulajdonképpen derékba törte a karrieremet.
3: Elég korán.
0: Igen. Ilyen korán, mert ott nem ugyanazt az oktatást kaptuk. Klári néni, meg valaki néni, mind a ketten cigiztek, úgy tartották az órát, hogy lógott a szájából a cigi. Halló?
6: Halló. Halló. Sziasztok, Erik vagyok.
0: Szevasz, Erik.
6: A szerencsés gyerekek taxival járnak iskolába. Nálunk van külön gyerekszállítás, tényleg.
0: Menj már.
6: Olyan is, hogy egyesével mennek, de van olyan is, hogy össze kell őket szedni, vagy iskola után.
0: Az mennyi az egy hónapban egy családnak?
6: Hát, sőt, képzeld el, Feri, van olyan, akik egy taxissal járnak az év minden napján szinte, csak amikor beteg, akkor valaki helyettesíti. Hát számolt ki, egy ilyen átlagos út, 4000 forint, oda-vissza 8000, plusz a külön órák, mert nem csak az iskolába megy két sarkot, hanem külön órákra
0: is. 2 kiló havonta.
6: Sőt, van nálunk egy kislány, aki lovagolni jár levidékre, hát az oda-vissza 40000 forint.
0: Mondjuk, hogyha keresel 100 misit egy hónapban, akkor kit érdekel 200 ezer?
6: Hát igen, brutális. Mondjuk a legtöbben mind magániskolába járnak, szóval nem az általános iskolába, és itt azért Budán vannak olyan iskolák, amiket elég nehéz megközelíteni tömegközlekedéssel.
0: Kár
6: nem is értem, hogy miért. Hát tehát igen, hogy miért raknak ide ilyen iskolákat. De ami nagyon menő, az az angol iskola, az amerikai iskola, a francia iskola, ezek mind Budán vannak, de oda mondjuk nem is nagyon magyarok járnak, hanem kínaiak, meg külföldiek.
0: Nálunk
6: meg, hát a nerd, külföldiek. Meg a nerd gyerekek, igen.
0: Egyem is meg őket. Igen. Szüleik meg mindjárt beribe mennek. Csóri gyerekek?
3: Megint a taxisok járnak.
0: Erik, te hány éves, hanyadikos voltál, amikor egyedül mentél már iskolába, általánosban?
6: Hát figyelj, Feri, nekem szerencsém volt, mert az óvoda is nagyon közel volt. Oda az anyu szerintem középsős koromig elkísért, de mikor már nagy csoportos voltam, akkor egyedül mentem.
0: Nagy csoportban már egyedül ment a rekorder, vagy és mi, de ez Budapesten történik?
6: Igen, a 18. kerületben, hát ott kertvenes. Semmi nem volt. Az általános iskolában meg talán egyszer-kétszer elkísért, mert nekem a nővérem 3 évvel idősebb, és akkor együtt mentünk. De az is 3 sarokra volt az iskola, meg hát olyan környék volt, hogy ott semmi nem történt, ilyen unalmas kertváros.
0: Az a jó.
6: Még biciklivel se kellett menni, mert 3 perc volt gyalog.
0: Na, valami ilyesi városokat kéne úgy építgetni. Köszönjük, kérem!
6: Én azon gondolom, igen, megpróbálok, de én azon gondolkozom, hogy itt ezt a gyerek igénylie, vagy a szülő erőlteti.
0: Szerintem a szülők. Szerintem a gyerekek közül a jelentős része az minél hamarabb. Vagy nem, magamból indulok ki, hogy azért én már minél hamarabb úgy voltam, hogy
6: hagyj meg még annyi, aztán elköszönök, hogy tudj azért jól. Engem kiröhögtek volna az osztálytársaim, ha apám vagy anyám vitt volna iskolába kocsiba. Hát biztos.
0: Puszi az iskola kapuba.
6: Na mindegy.
0: Köszönjük.
6: Megpróbálunk. Jövő héten van már?
0: Hát nem. Most van elég. Ez most van pénteken. Most van pénteken, most Csoki játszik egytől, talán.
6: Ó.
3: Igen.
0: Kis terembe utána meg káosz, Csabi. Hát ez a legkomolyabb. Nincs is nagy terem, kis terem az új nagy terem.
6: Ja, akkor
3: megyünk. Hát,
6: ilyen korán kezdve.
0: Hát, nem lehet levegőt kapni, már most ízben készül, gázmoszka van meg ízével, plusz oxigénnel.
6: Jó, akkor megyünk pénteken, fölírom.
0: Ez a beszéd, vérem,
3: gyere. Taxival.
6: Nem.
3: Jó.
6: Nem.
0: Köszönöm, ciao.
3: Amúgy szerintem most gondolkoztam, hogy drónnal ki, hogyha azért viszik gyerek, vagy egy kocsival, hogy mert nem tudom, féltik, vagy hogy óvják, akkor így föl, mivel a drónoknak van egy olyan funkciójuk már, hogy emberkövetés, és akkor ott követné végig, amíg begyagolod
0: az iskolába. Amúgy az emberektől féltik, tehát attól féltik, de... hogy a többi ember. Hogy... De amúgy meg én tényleg belegondoltam, hogy mondjuk az én gyerekkoromban a lakótelepen mennyire voltak gázarcok, hát ahhoz képest sokkal jobb világ lett. Nálunk azért, figyelj, Hodovánik rohadtfogés bandája, azért...
3: Ez mindig volt, vagy ilyen...
0: Igen, de ott ahol most írjuk, hogy ennek egy környéke sincs, hát nálunk, érted, faszos ferro, nem tudom, tehát tényleg ott olyan karakterek voltak, ez csoda, hogy egyáltalán nem történt semmi, de hogy szerintem nem, én nem, szerintem mondjuk most máshogy mondom, szerintem most nem annyira jó a helyzet Budapesten, de ezelőtt akár 3-4 évvel is okkal mondhattuk, hogy Budapest egy nagyon biztonságos város, mondjuk más európai nagyvárosokhoz képest. Most egy picit a patyizás azért elszaladt, és az mondjuk azért lehet akár rémisztő, vagy lehet akár olyan helyzet. De közben azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy személyiségünk megfelelő tempóval fejlődjön, zavarbejtő helyzetekbe kell kerülnünk, és ezeket a zavarbejtő helyzeteket meg kell oldanunk. És ahogyan megoldjuk, mindig többé válunk. Ugyanúgy, ahogyan a gondok szerint pedagógusok, ugyanígy ezek a zavarbejtő helyzetek is megfelelő módon hatnak ránk, és segítik alkalmazkodó képességünk fejlődését. Kíváncsi lennék egyébként arra, hogyha van valami anyuka, aki telefonál, mert eddig borostás férfiak beszélték át, hogy milyen lenne, mit gondolnak a nők, mert nőként azt mondják, hogy sokkal nagyobb a kitettség a problémának. Tehát amíg mondjuk te, aki kajakoztál, kenusztál, vagy nem tudom, mit csináltál, kenusztál, érted, ha nem is voltál szétvarva, de biztos vagyok benne, hogy nem kóstoltak föl nagyon
3: nem,
0: sokat.
3: Nem, pont azon gondolkozom, hogy volt-e valaha ilyen általános iskolásként bármiféle olyan atrocitás, vagy de én nem emlékszem olyanra. Tehát, hogy egy ember valamit ott ki akart volna rabolni, vagy ja, valami...
0: Nekem beszólás azért volt, egyszer Jugoszláviában vettünk egy fehér Adidas napszemüveget, amilyeneket mostanában is lehet kapni. Amilyen a Bede Zsolton volt az egyik videóban. És akkor, tudod, ilyen oversize napszecsó. És akkor az Urpin söröző előtt az egyik csávó azt mondta nekem, hogy nehogy már hasra essél magad túl, köcsög! És akkor ez bennem maradt.
3: Hát igen, abból az évekből nem, pedig tökre így sokáig vissza tudtam emlékezni dolgokat, de hogy most már az általános iskolán semmi, vagy nem tudok ilyeneket.
0: Szóval olyan típusú atrocitás, hogy mondjuk így megtámadtak volna, kiraboltak volna, elvették valami, nem volt, mert azért az trauma. Tehát, hogyha egyszer azért rendesen becsicskítanak útközben, vagy kirabolnak, hogy figyelj.
3: Hát igen, csak most már így szerintem így a... nem tudom, így a mobiltelefon, mert a kütyük sokkal, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy több van, mert megy a gyerek, meglátják, hogy mit tudom, Walkman, vagy valami van nála, és akkor érted, addod.
0: De nagyon biztonság is, nem csak érted, tehát amikor mi jártunk iskolába, akkor ha elmentél, akkor el voltál menve. Semmilyen információ nem volt rólad, legközelebb akkor volt információ, amikor hazamentél. Addig
3: igen, egy az volt, hogy az iskolában
0: volt. Iskolában
3: de
0: volt,
3: én ott is
0: van.
3: Voltam.
0: Ez volt a jó világ, hát nem tudta senki, hogy hol vagy, ezt nagyon szeretem, nagyon sajnálom, hogy elmúlt, és a mai gyerekeknek már lokátort bekapcsolnak, tudod, lekövetik őket, ilyesmi, csori gyerekek, hát nincsen semmi szabad életed, állandó kontroll alatt van.
3: De most milyen kis általános iskolásként most ott mit zavar az téged?
0: Hát
3: én jó gyerek voltam, és én soha nem lógtam az iskolából, szóval nem. Tehát, hogy...
0: Általános iskolából én se lógtam. A középiskolában...
3: Én ott se lógtam a középiskolából.
0: Én már ott rekorder lettem sajnos. Ott nekem már 205 volt a sajnos órák, a gyerekek a hiányok, az igazatok, de beleszámítottak ilyen nagyobb léptékük.
3: A szüneteket is.
0: Igen, de hát az iskolában olyan nem volt, hogy nem mentem be. Bementem, mert amúgy jól el voltam bent. Főleg, hogyha nem tudom én, voltak egy nagyon szép sárga függönyök, és hogyha el volt húzva, és nem sütött be a nap, mert elámosodtam, emlékszem is.
3: De nem azért mentem, mert jól érzem, mert be kellett menni.
0: De te jó tanuló voltál.
3: Igen,
0: látszik is, hogy megírta az a rengeteg befe... Miért nem látszik, érted? Egyetemet végzett mérnök ember lettél. Hát ez, azért kell tanulni. Érted? Hol van a másik egyetemet végzett? Akinek szintén megérte tanulni. Kíváncsiuk, hogy Szenyor Fakundót.
3: Mikor lehet, hogy azt gondolt, hogy végül a gyalog ilyen is.
0: Roli, hogyha hallod, gyere be! 7 óra 56, és nem írt semmit, lehet, hogy még alszik. Volt valami a hétvégén?
3: Én nem. Ugye nem találkoztam vele.
0: Aha. Jaj, Roli, remélem minden rendben van.
3: Mert ugye az, ugye hivatalosan itt kéne lenned ilyenkor, tehát azt hinnénk, hogy itt
0: Roli, elindultál az iskolába, és nem érkeztél meg.
3: Főleg, hogy szerdán kezdődik.
0: Szóval egyébként szerintem nem lett, én azt gondolom, hogy nem lett veszélyesebb hely a világ. Amikor én általános iskolába jártam, akkor ugyanúgy tök sok részeg ember volt az utcán, sőt, igazából sokkal könnyebb volt hozzájutni különböző dohánytermékekhez.
3: Ja, nem is kellett.
0: Nem, semmi is nem volt, mindenki itt jön már.
3: De amúgy szerintem azok járatják kocsival a gyerekeiket, akik ők is kocsival közlekednek, tehát szerintem sokkal kevesebb tapasztalatuk van az utcán való ilyen közlekedésről, és valami zúg. Vagy...
0: Igen, ugye az zúg valami? Fogadjuk, hogy ez a sár? Látod, igen. Tudtam én, majd a másikkal játszom akkor. Ez melyik volt? Mert már hallgattuk itt Csakival, úgyhogy majd ezen kell akkor.
3: Ja, itt cigiztél kint. Nem is hallottad, hogy megszólítottunk?
0: De jó nézel ki, hallod?
3: Madárszalajottam.
0: Én is. Madárszalajott, minden ilyen. Daradtunk a csávó, összeszedte azt, hogy megcsinálta az udvart.
3: Igen, ahogy bejöttél, több szép volt, mondom, biztos a lépcső is, hát ott nem is sikerült.
0: Két külön világ. Mi a te színed, Roli?
7: Melyik?
0: Kihez mész?
7: Kihez?
0: Hallod, Roli, egy a kérdés. Egy a kérdés, gyerekkorodban, amikor általános iskolás voltál. Ugye jártál általános iskolában, persze.
3: Jártál általános iskolás.
7: Úgy volt, hogy átugrom, de...
3: Annyira okos voltál akkor is. Hogy már neked nem kell. Egyből a hármát.
0: Na akkor beadott egy kérdés, hogy nem menne baj, hogyha egyrészt egy napszöcsó maradhat, másrészt, hogy te nem járnék be, nem menne jól.
3: Kérdebb az ötös. Jó a négyes.
0: Hanyadikos korodtól jártál önállóan iskolába? Te budai úri gyerek vagy, biztosítél föl?
7: Nem emlékszem, de hát hatodiktól biztos.
3: Nem, biztos, hogy előbb. Én biztos vagyok benne, hogy...
7: Azért nem gondolom fel, de lehet valószínűleg
3: előbb. Vagyok, te ilyen elkényeztetett egyke vagy, nem?
7: Igen, egyrészt... Azt
0: mondom, hogy elkérdezést nem hiszem el.
7: Egyrészt, másrészt
0: meg... Megérte bejönni.
7: 5.-6. volt az, amikor iskolát váltottam, és akkor tényleg 2 utcányira, vagy 3 utcányira volt az iskola.
0: Hol jártál először?
7: Először a Bixádi utcai általános iskolában. A 11. kerületben kint, és attól kijebb még azért, vagy 3-4 megállóban az Allende-parkban laktunk.
0: Ez ilyen sasad, vagy ilyesmi?
7: Dehogy is, ez a 7-es végállomás a Bornemi szatér mellett.
0: Még egyet mondtad, nem is fel tudok ismerni?
7: Akkor a Olimpia mozi, a...
0: A Lead Center?
7: Dehogy is, az nem. A...
3: Nem, attól beljebb.
0: Hol van? Valat mondjam el, hol ilyen pesti
7: hol van az a Etele út? Igen, az Etele út után van még kifelé mondjuk a 3.-4. kereszt utca.
3: Az Etele
0: ott, ahol van a... Ott, na,
7: nem, az nem az Etele pláza.
3: Nem, de arra felé.
0: Ott, ahol
7: az Etele, ahol a Tétényi út visz, ott volt az a...
0: Ott van egy ilyen zárbolt.
3: Én tudom az olimpiai mozik.
7: Ott volt egy ilyen korai ilyen szolgáltató központ benne. Tini diszkó.
0: Azt tudom, melyik ott volt. Egy műfáz is.
7: Igen, meg könyvtár, meg mit tudom.
0: Hát ez jó messze van tőletek.
7: Igen, de mi ott laktunk kint, tehát még kijebb az Allende lakótelepen.
0: Csúszottad a zsarús magas épületbe?
7: Dehogy is, ez az lakótelep, az rendes, igazi panel.
0: Ott, de ott rengeteg csúszott a zsarús. Könnyű összetéveszt.
3: Jó, akkor mondd azt, hogy ott basszik.
0: Könnyű összetéveszt.
7: Sokáig azt hittük, hogy csúsztatott zsarús. Mi magunk abba onnan értünk, hogy csúsztott a dzsalus, de valójában egy sima panel
0: volt. Hány
7: tíz. Az tíz emeletes. Figyelj, az akkor épült 70 valamennyiben, apám eladta valamelyik az akkori autóját, hogy befizessen belőle, és rögtön megkapták. Tehát, hogy az ilyen...
0: Ki az, ami Fullasverde volt akkor?
7: Hát az az előleg volt. Tehát nem a lakásban.
0: Minden, ne turkálj engem mesebbe, és akkor utána ott
7: na, és ott a Bigszádiba jártam, az akkor egy ilyen, tehát ott volt, és aztán 5.-6. környékén, amikor elkezdett lerohadni maga a panelság, akkor a szüleim elmenekültek onnan, és bejöttünk. Akkor tényleg már a Skála áruház melletti Egri József utcai általán, vagy attól nem messze, Egri József.
0: Nehéz volt a váltás?
7: Nem, mert egy sokkal jobb környezetbe kerültem, sokkal jobb iskolában.
0: Bigszádit szeretted?
7: Nem annyira. Köszönöm, hogy ezeket elmondtam.
0: De én is feltártam, hogy nekem harmad évben tört meg a karrierem, amit aztán de később.
3: Mert hogy én egy iskolába jártam általásba, a közébe, de csomó ember meg össze-vissza váltogatott.
0: Látod, teljesen nem igaz az, hogy kívül mi lesz. Hiába jártál át az iskolába törés nélkül.
7: Hát az előbb azt mondtad, hogy milyen jó
0: mikrofon is van, előbb azt mondtad, hogy milyen techno DJ lettél.
3: Igen, de most úgy néz ki, hogy megint így le fogok járni majd így zenélgetni régi cimboráimmal, úgyhogy...
7: Újra Soroksári leszel?
3: Nem Sorok, nem az.
7: És de miért nem Soroksári jártáltál?
0: Hát ez nagyon jó hír.
3: Miért?
0: Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen is lesz.
3: Ja, nem, de nem, semmi komoly, nem.
0: De csak hogy lehet, így lesz, ami kis lezó?
3: De nem ez a cél, hanem régen sokat találkoztunk, és így mostanában ugye nem, és akkor legalább itt van valami.
0: És már összetett a gitárt?
3: Mit csinálom?
0: Már összetett a gitárt?
3: Nem, van mindig előtt.
0: Falonlók. Hát ezt fel kell hangolni, nem?
3: Jó, mindegy, igen.
7: Szakértőknek igen, kevésbé szakértőknek majd megoldom.
0: Na, és akkor azt jelenti, hogy akkor már Roli, amikor beköltöztetek közelebbre az iskolához, akkor már oda utána átjárt egyedül.
7: Persze.
3: Aha. Vagy mellé.
7: Nem. Az jó iskola volt. Én szerettem tetejébe, ilyen kisi, úgy nevezett családias iskola volt. Még váltott óra, vagy mi ez, váltott műszakban dolgoztunk? Tehát, hogy egyik hét délelőtt, másik hét délután. Tehát...
0: Mi van?
3: Dolgoztál az iskolában?
0: Dolgoztattam. És délután meg otthon voltál?
7: Hát az volt a,
0: azt,
7: a
0: maga... Osztál, vagy...
7: A Kánán, dehogy is gyújtogattunk, hogy ilyenek, ilyenek bunkerbébe.
0: Most előtt rá, hogy gyerekeket otthagyják.
7: Hát figyelj, annál nagyobbat, hogy a szüleid reggel 7-8 között lelépnek, és te
0: mondjuk én ilyen... Hát azt látod, az itt olyan kockázat, hogy a gyerekek iskolába mennek, az a kockázat, ha otthon maradnak.
7: Figyelj, mi a délelőtt ott mentünk, és ez a teljes...
3: De én nem hallottam ilyen.
0: És mit gyújtottatok?
3: Hogy délután kellett menni.
7: Hát semmi, ott volt, ugye ez a Műszaki Egyetem mellett volt, tehát a Műszaki Egyetemnek az épületeibe az jártunk be, meg az udvarai, vagy a belső kertjeibe.
0: De magas élet.
7: Büfébe, akkor már azóta lebontották ott a... Az. Főleg könyvtár. Nem, hogy volt menza, tehát az egy ilyen feladatot, és akkor összeverődtünk a haverjaimmal, randalíroztunk, aztán elmentünk a menzára, és aztán utána olyan dél körül, vagy mikor mentünk be a suliba.
0: Afcsizni.
7: Kávé.
0: Gyertek, after
7: levezetőnek benézünk.
0: És figyelj már, és akkor meddig kellett a benneni délután? Én nem hallottam erről.
7: Hát, de négyig talán.
0: És az milyen volt benneni négyig?
3: Hát, mint egy napközi.
7: Nem, amúgy jó suli volt, tehát, hogy jó hangulata volt, jó, tehát, hogy én nekem ez az az iskola érzés, vagy amikor tudod, így bemész, és hogy ismersz többeket, nem csak az osztálytársaidat, innen ez itt, ebben a suliban van.
3: De a Bigszádiban vagy meg ott nem, ott rendes, csak délelőtt volt.
7: Így van, és ott arra emlékszem, hogy csak az osztálytársaimat ismertem, nem volt ilyen nagyobb keveredés, Joci néni, Manyi néni, tehát
0: A gyerekek mostanában négyig vannak az iskolában, kb. 3-4, mondjuk ilyesmi. Az azt jelenti, akkor te tulajdonképpen...

0: De te csak te gondolod, hogy olyan típusú, mert ez... ez...
1: Hát most mondta, hát
0: jó, de nem csináltak. Jó, de ezt...
2: Nem minden nap.
1: Mondjál egy átlagos napodat, mondjuk
0: ezzel. Úgy sem emlékszik.
2: Hát elmondtam neked most az előbb, tehát hogy mondom, reggel összeverődtünk.
1: Valamelyik, hol találkoztatok?
2: Hát vagy valamelyik haveromnál. És akkor tényleg az, hogy lementünk, és tehát elég nagy volt a műszakinak a kertje, vagy az épületek között, és ott tényleg lehet jókat csinálni. Tehát ott a folyosóra is érdemes bemenni, volt egy csomó makett kirakva, meg ilyen cuccok. Jó hangulata vannak azok a vöröstéglás épületeknek.
0: Mondjuk én is, amikor én jártam oda...
1: Micsoda gyermekkor, hogy olyan sokat megmagyaráz.
0: De amikor én jártam oda, de nem mint kisgyerek, akkor én nem találkoztam... Persze, biztos vagyok benne, hogy akkor úgy volt, de hogy én nem találkoztam ilyen gyerekekkel, akik így bent szaladgálnak most már.
2: Hát mi is próbáltunk lejtőskörni.
0: Mert oda végül tényleg azért jártam be, mert jó volt vele, de van.
2: Nem, tartottunk nagyobb szünetet, amikor egyszer valamilyen ilyen atomkutató részlegnél gyújtogattunk, és nem tudtuk elvatani, és így megláttuk a sugárzó jelet, akkor tudom, hogy utána egy ideig nem jártunk.
1: Most mi is lejártunk, amikor átköltözött a szociológia lelmenyos épületbe, elévült már, ez nem persze. Elévült, és akkor Spanommal beszéltünk, Mariskával, és akkor lementünk az alaksorba, mert az alaksorban össze voltak kötve a pincébe az épületek. És akkor ott eltévedni, hallod, az volt olyan helyeken bukkantunk ki, minden kilincset megnyomtunk, ami nyílt, egyik helységből a másikba, át lehetett menni kajak az épületek között a föld alatt. És volt, hogy eltévedtünk, tehát nem tudtuk, hogy pontosan hol fogunk kijönni, a Isten csodálatos.
2: Ez a műszaki egyetlen is jelentő, tehát följártunk akkor a nagy épületre, ahol a Szkéne színház volt utána, ott a... Igen, ott fönt a tetejére, és akkor ott ilyen...
0: Ott az építészet, igen.
2: Szóval mindegy, szóval jó hangulaton. A menza, meg utána, mivel azért, tehát nem volt olyan veszettül sok időnk, mert hogy reggel fölkeltél, anyám ugye fölkelt, az...
0: Akkor te is?
2: Akkor tök... Hát nem, őt két módszere volt, emlékszem, az egyik az, amikor iskolai időszak volt, akkor bejött, felhúzta a rolót, és azt mondta, hogy kelni kell, muszáj. Tehát a muszáj szó, mint olyan az, olyan szinte égedbe. A másik az volt, amikor hétvége volt, tehát lehet tovább is aludni, akkor csak annyi, hogy kinyitotta nekem az ajtón volt nappali felé is, meg a konyha felé is, és kinyitotta a konyhaajtót, és kiszedte a leghátsó lábost. Tehát azt mire kiszedte. Azt mire kiszedte, hogy kösz. Halud, csak pihenj. Most. Na mindegy, szóval, hogy a menzára meg elmentünk, mivel a befizetettek voltunk, tehát az a la carte-ra menni, az mindig egy ilyen plusz.
1: Délre?
2: Nem, ilyen 11 után, tehát egy tényleg korai ebédre voltunk, mert akkor volt idő, hogy nem az volt, hogy lerohant az egész egyetemi szakonnan szemből. Ja, aztán üldögéltünk ott az E épületnek az aljába. Akkor az iskolában...
1: Lányok is voltak a bandában?
2: Ne, hogy csak. Aztán ilyenkor még nem. A 7.-8. utána már igen, de ott szét is húzott ez a dolog. És még tudom, hogy szembe volt velünk a büfé, az egyik büfé az iskolában, tehát átmentél a kereszteződésen, és már ott volt a büfé, és akkor ott ilyen extra választék volt. Ez tényleg aranyélet volt.
1: Jaj, hát nagyon köszönöm, hogy feltártátok a gyermekkorotokkal kapcsolatos dolgokat. Ugye az volt a felütés, hogy akkor hanyadikos kortól lehet Budapesten elindít a gyereket iskolába, és ugye az volt, hogy azért nekünk vidéken csokival...
0: De mi az, hogy lehet? Most ez, mert hogy nincs ilyen szabály.
1: Nem, hogyha előjössz azzal egyébként ilyen...
2: Szerintem az tökre ilyen... változó, hogy egy gyereked van-e, tehát akkor biztos, hogy később
1: igen,
2: engeded
1: el. De azért ilyen ötödik, hatodiktól fölfelé van ez a mondás.
2: Én is azt gondolom.
1: Tehát extrém hosszúnak érzem.
2: De... hogy ötödik, illetve azt is látom, hogy
0: nem csak akartam kérdezni, hogy neked ezt tudnod kellene, de aztán rájöttem, biztos külföldön.
2: Nem, mert hogy tényleg az van, hogy más tehát például Vekerlén, ami egy ilyen falu jellegű hangulat, ott hamarabb megvan ez, hogy...
1: Vekerlén, figyelj, már első végén másik
2: ott, ott tényleg megvan ez a falu hangulat, és hogy elengeded a gyerekedet. És szerintem más az, amikor egy városi környezetben, meg hát milyen messzire engeded el, tehát hogy az egy nagyon sokat
1: számít. Mondjuk 6 megálló trollival.
2: Azt szerintem sok.
1: A sok?
2: Hát szerintem az, hogyha onnantól kezdve, hogy tömegközlekedésre kell szállnod, az egy teljesen más típusú emberekkel találkozom. Más...
1: Hát, harmadikba tömegközlekedtem Salgótarámban, legalább 6 megállót. Egyszerűen képtem vagyok fölfogni a kockázatát ennek, de azt

0: Bennem van a probléma, de hogy szerintem egy harmadikos, jó felkészített gyereknek szerintem el kell tudni.
1: Biztos, hogy a szülő kockázatérzékelése magasabb, mint a valóságos.
0: De mondom, ha ezt elmondom, akkor az, hogy Úristen Feri, Úristen Feri.
1: Figyelj, ez egy olyan, hát nem
2: tudom. Úristen Feri.
1: Köszönöm. Én most magamtól kívül, hogy érted, a gyerekem lassan 17 éves lesz, de az, hogy ő minden reggel tudom, hogy a Népligetnél száll át, és megy az egyesen, vagy ennyit, akkor arra még most így ennyi idős, és
0: hát
1: az van, hogy
0: boxedzés egyértelműen. Nem, az úgy, hogy előtt akkor önvédelem 3 év, az kemény.
1: Jó, azzal nincsen probléma, de ilyenre jár. Csak egyszer maga az, hogy az, amiben ott át kell gázolnod.
0: De az felnőttként is. Tehát egyébként szerintem a Hungária kereszteződés az egyik mélypontja Budapestnek. Egy jó ideje már, de tényleg most így, hogy a Patyi hullámnak remélem már a zenitjén vagyunk, és nem lesz ettől sokkal izgalmasabb, azért ez szerintem az ott erős, az a rész. De mostában adjam, beszélgetek emberekkel, kb. Mindenki mindenhol patyi sokat.
1: Igen, hogy ez így kiterjedt, tehát én ezt panaszkodtam már, mint tudom én, egy másfél évvel ezelőtt is, hogy az ilyen, tehát az egyik lépcsőjét, azt én ilyen kristálylépcsőnek hívtam a Népligeti megállónak, mert hogy konkrétan naponta jártam ott el, és hogy nem volt nagyon olyan üres járat, hogy valaki bepatyizott volna.
0: Most arra jártam, és megnéztem a Vajda Péter utcai cuccot, és emlékszem, voltunk ott ketten, és ugyanazokkal az emberekkel találkoztam. Diller ével éppen nem, de azokkal a lányokkal, akik ott voltak.
1: Fú,
0: megállt az idő. Úgy annyi az egész, hogy még rosszabb állapotban voltak, és valahogy még többet barlítottam a rajta.
1: Bocsa, a hallgatóktól, de egy gyors kérdés, mert elfelejtettem, hogy emlékszel te a tűcserébe, hogy a Bélának a testvére, hogy hívták őt? A leggázosabb lány volt. Na mindegy, na az a lényeg, hogy az most ő az egyik árusott a Fidó környék. Senki nem vészel igazából. Na mindegy, szóval neked Istennek nem jut eszembe egy persze, egyetemben.
0: Az nem jó hír, ő az elég erős.
1: Igen.
0: Na, szuper! 8 óra 13 perc van, és mivel nem volt szó arról, amire elkezdtük volna, a Gulyás Marcis vidékre költözős. Úgyhogy akkor azzal jövünk vissza, a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok egészen 9 óráig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig, és akkor most van 8 óra 15 perc. Tombol a sorsolásra, készüljetek, nagyon-nagyon komoly cuccok vannak, megérkezett minden.
1: Hánytól lesz? Fél 10?
0: Fél 10, de úgyis 10.
1: Jó.
0: Nem sosem volt
2: 3:50.
1: Kicsit csak mondom neked, hogy átértünk ebbe, hogy a fiam meg a barátnő kim volt a maratonon,
0: ja, és nagyon
1: jól érezték magukat, nem? És mondom, hogy most lesz szeptember 4-én pénteken megint.
2: De most nem engeded
1: őt. Mármint, hogy csak egy napos születésnap, de mondom, mit csináljuk a tombolát, és mind a ketten, hogy persze, megyünk.
0: Ez a beszéd, véreim, így nagyon
1: azta.
0: Jó. Jó, igen, mert a tombol az jó show. Maja vajazza a bringát, és megvannak a nyeremények, nagyon komoly nyeremények, azt nem tudom, emlékeztek-e rád, mert volt erről szó, és az nagyon-nagyon fullos lesz, hogy Rogán Antal volt a Playboyban 2010-ben. Rogán Antal a Fidesz Jedi-e, alcím, akit a munka vitt fölfelé, de túl hamar. Mm. Meglátjuk, hogy milyen hamar.
2: És akkor... viszi lefele.
1: Itt mondanám, hogyha valaki esetleg, én ezt már többször kifejtettem így, hogy amikor az 5. kerületi polgármesterségért ment Rogán Antal, akkor volt neki egy ilyen kopogtató cédulája, bedobva, amelyiken a gyerekkel a kezében egy ilyen Gatsby fazonú lenvászon nadrágba, testes simulósan csönget be éppen egy 5. kerületi házba. Ha azt valaki megőrizte esetleg az internet és a világában, nem tudtam, a csettel eljutottam odáig, hogy valószínűleg van ilyen, de nem csak
0: Ja, és most már kezdem...
2: Csettit akartam mondani?
1: Azt.
0: Kezdek lefordulni róla, de most tényleg most folyamatosan...
2: Én most kezdem.
1: Égeted fel.
0: Folyamatosan hülyére vesz, olyan dolgokat mond, és akkor utána
2: megsértesz.
1: Fizes elő.
0: Hát ezt megkerestem volna Google-lel is, érted? Össze-vissza beszél, festékajánlatba is, hogy ezt ezzel fessem, azzal fessem, azt elmentem a gondlapba.
1: Kifestettem, és hogy néz ki?
0: És megkérdeztem az eladót, az 100-szor jobbat mondott, érted? Hát,
1: amúgy ez egy jó dolog, hogyha te még amúgy be tudsz menni olyan boltokba, ahol hozzáértő előadók.
2: Segíts Feri, vagy?
0: Volt egy nő előadó, ő nagyon jót mondott. Mondott egy olyan vízbázisú festéket a műhelypolcra, amelyik egy rétegbe úgy fedett, hogy jó, hogy nem vettem hármat, csak egyet, mert mondom, először veszek
2: mindent
0: egyet.
2: Mindent befestettél volna.
0: Hallod? Először csak a izéket akartam.
1: Ez tényleg a fura első.
0: Csak a kontudokat akartam. Utána lefestettem minden, mert azt mondom,
2: mi, hogy... fémre olyan vízbázisú?
0: Nem, fára. Igaz, hogy barna festéket, de nagyon gondolkodik.
2: Jó, de tényleg.
0: Utána, hogy akkor lebeszélt az egyik ismert, ott fémre akartam, de le volt alapozva a laposvas, de már régen volt, hogyha visszacsiszoltam azért mégis érzével. Lecsiszoltam, és akkor nem közvetlenül a rozsdára, úgyhogy én úgy indultam, hogy a közvetlen rozsdára ismert terméket. Igen? Na hát az csak a reklámban mondják, hogy az milyen jó, az nem igaz az, itt a másik. Hallod, 4 réteget festettem 4 nap alatt, és valamennyi, igen, és még így is azt mondom, hogy így nem hiszem el, komolyan mondom.
2: Akkor kellett volna beírni, összehasonlítani.
0: Meg kellett volna várni a másik.
2: Várni,
0: míg a másik eladó lesz, és így.
1: Mert az viszont
0: szakértő. Nagyon jó, ez nagyon
2: jó. És mi minden napot tász, és akkor minden más.
0: 24 óra után kellett újra, gondoltod, 4 napja az asztallába tizélem. Mindegy.
2: Ez viszont nem a mesterséges intelligencia. Nem, igen.
0: Na és akkor... Ő meg után most már csak a izé van hátra, a betonpadlónak a festés, vagy a új beton, eszlik.
1: Ezt és mi akkor... kékre fogod?
0: Nem. Végül zöld mellett döntöttem, mert a kék nagyon drága. Minél fullosabb szint akarsz betonfestékbe, úgy duplázódnak
2: az árak. Azt mondtad, hogy mi a fullos?
1: A betonfesték hát kék és a betonfesték zöld ahhoz, között árkülönbség van.
0: Igen, ahhoz, hogy te kék, világos kék betont hozzá létre, az gyanta. Tehát az kb. Az epoxi gyantával.
2: Műgyanta,
0: ami mondjuk a háromszoros ára, mint hogyha veszel simán. De nincsen viszont semmilyen tartó. Komolyabb igénybevétel a betonpadlónak.
1: Így felesleges.
0: Így igazából a csöves színek kerülnek olcsóba, szürke, barna, antracit. Nem, a zöld, az már egy picivel drágább, de gondolom, az is nem olyan zöld lesz, mint a képen, amelyre azt meg valami.
2: Mi majd ott állt?
1: Mi van?
2: Minden egy
0: a héten a padlót is megcsinálom, és akkor lehet visszahurcolni mindent végre. Fia, azért...
1: Mit fogsz csinálni ezek után, hogyha már a menkév is megvan, hát meg a...
2: Kitalálja, hogy nem jó a szín, és erkély. Akkor átfesti újra.
0: Igaz, erkély? Utána. Nem ja, azért van, de mindig van, csak ott van utána az egész ház körüli részek.
1: Azt eljön a külső homlokzat.
0: Ja, tetőre Bolondvár.
2: Na, Gulyás Marci vidékre.
0: Na és akkor a Gulyás Marci csinált egy videót, amiben a szívműtétjéről volt szó, jobbulás híven, aki gyors felépülés,
1: azt nem láttam, csak a leköltözött.
0: Na és akkor úgy döntött Gulyás Marci, hogy peniszlekre költözik. Az, aki szeretné megnézni a videót, penis. Az most kapcsolja el a rádiótól, mert lesznek spoiler. Olyan részek benne, ami spoiler. Na és akkor peniszlekre költözik le, amelyik a román határ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ez messze van, ez úgy van, messze van, ez tényleg messze
1: van. Kiesik mindentől.
0: Ez mindenből. És akkor ott egy orvosi rendelőt fognak úgy felújítani, hogy az önkormányzatnak a tulajdonában marad, és akkor utána ilyen közösségi házként, vagy majd ahogyan akarják, vagy úgy üzemeltetik tovább. Na és akkor igazából...
1: Azt akarom, hogy persze a videóról nézve, de hogy amúgy az egy nagyon jó választás az a ház.
0: Milyen jó a tető is, persze.
1: Tehát az egész ház az önmagában amúgy egy tök jó darab.
0: Egyben van az. 10 éve nem lakik benne senki, de egyben van.
1: Az meg volt csinálva az a ház.
0: Tető is jó, meg utána az építész iroda, akik csinálják, ilyen krúzok és fiú, ők nagyon jó ilyen tornácot terveztek hozzá, olyan tornác, hogy a tetején ilyen körök vannak, tehát a levegő is jár, az fullosan fog kinézni. Na és akkor oda leköltöznek, és akkor ott fog élni Gulyás Marci és csapat a vidéken, és
2: meg
0: így fogják.
2: Amíg készül a ház.
0: Nem, te utána is. Hosszú időre.
1: Most szerintem ez mennyi lehet, ez egy év, aztán majd kiderül, hogy...
0: Szerintem ezek évek, egy év minimum, de inkább évek, vagy én arra számítok, és akkor megpróbálják feltárni, bemutatni a vidéket, de úgy, hogy már most abban a 30 perces ajánlóban is felsorakoztatja azokat a szociológiai, történeti szempontokat, amelyek mentén dolgozni fognak. És kiderül, hogy a Gulyás Marcinak a faterja, meg a faternek a testvére már egyszer dolgoztak itt penészleken a szocializmus alatt 1968-ban. Olyan kamerákkal, nem, amire... Ezeket 68-ban olyan kamerákkal, sőt, már előtte József Attilától folyamatosan topik az, hogy akkor mi van a magyar vidékkel, a vidék szegénységével, a vidék elmaradottságával. A szocializmusban kitakarták ezt, kamu. Már mindenki jól él, tudod, nincs itt már probléma. Minden jó. Hát nincsen már se úr, se szolga, csak elvtársak vannak. Na de kiderült, hogy amikor lementek oda a Végantal, kiderült, hogy egyébként itt aztán nagy nyomor van, emberek nélkülözésben élnek, kb. Megállt az idő Horthy Miklós óta. Na és akkor Végantal megírta, ott akkor egyből azt mondták, hogy akkor írószövetségből kizárás.
1: Bocs, a Végantalra csak eszembe jutott, hogy tökre elfelejtettem, hogy ő amúgy abszolút ilyen szocialista író volt, na, de hogy amikor én gyerekkoromban voltam, akkor a Moldova György mellett egyszer a Végantalnak volt egy, mint ilyen szociográfia leírásos szerű ilyen felfutása, és akkor igen. Tényleg volt egy időszak, amikor Végantal, mint olyan, az egy ilyen név volt, és aztán teljes, amíg a Moldova György megmaradt, vagy mondjuk jó, akkor az én perspektívámmal nézve.
0: Moldovának majd minden könyvét olvastam.
1: Tehát, hogy ahogy Moldova megmaradt, ugye Végantal teljesen eltűnt.
0: Igen. Még a Gyógyíthatatlan című futballos tucában még egy...
1: Igen.
0: Na és akkor írószövetségből akkor ki kell zárni, meg kommunisták. Népszabadságban cikk megjelenik, befotózva penészlekiek, boldogan élnek, kamu az egész, ne higgyenek a szociográfiának. És akkor penészleken készítettek egy filmet, egy ilyen rövidebb dokumentumfilmet, a Gulyás Marcinak az apjáig, Gulyás Józsefék, és a Marci meg is mutatja még azt a típusú kamerát, amelyik egy ilyen doboz, fölhúzott tudott kézzel,
1: 30 másodperc, egy film, cserélgetik el a kamerákat.
0: Átadják neked, tényleg óriási hanggal, és akkor a filmben felbukkan Marcinak az apja, akivel közösen elindulnak penészlekre, 80 éves a faterja, és akkor lemennek penészleken, nem mutatták be utána ezt a filmet, úgyhogy ő azt is leviszik, és amennyire én látom, már nagyjából egy fél éves, egy éves előkészülete van ennek a projektnek, mire a videóhoz jutunk. Óriási profizmussal, tehát maga ahogyan föl van építve mind a projekt, mind pedig maga a videó, egyértelműen látszik, hogy valami nagyon komoly olyan munka várható, amiben valóban a vidéki élet megjelenítése, magyarázata és feltárása ezzel a Dale Cooper effektussal fog történni, ugye amikor olyan médiatartalom jön létre, mint a Twin Peaksben, mindenki pont annyit tud, mint amennyit Dale Cooper. Tehát egyszerre ismeri meg a történetet, Gulyás Marci feltárása kap média reprezentációt. Óriási, óriási. Egyik oldalról örülök, másik oldalról vérzik a szívem, kis rádiónk, miért nem tud hasonló projekteket indítani, meg valóban jelentőségében ilyen erősek. Én mondtam is a műsorban, nem voltak itt, ha lenne lehetőségem, pénzem, élethelyzetem, csak ilyen projektet csinálni.
2: Hát jó, lenne.
1: Értem. Igen, azzal akartam mondani, és ezzel nem lehúzni akarom, mert szerintem ez egy tök szép kezdeményezés, meg nagyon jó, meg azt is gondolom egyébként, hogy azért ez összefügg a Gulyás Marcinak az egészségi állapotával, hogy ez egész egyszerűen
0: akkor,
1: ez
0: hát akkor, de,
1: a városi léttől való, hát, városi léttől való visszavonulás része, tehát hogy akár, tehát hogy bármit is viszel oda, azért a vidék is hat rá, és hogy akkor ennek van egy ilyen lelassuló dolga, és ez, szerintem ez egy tök jó dolog.
0: Hát meg aki járt már magyar vidéken, és ismeri is Gulyás Marcit, a kettőnek a metszetére rendkívül kíváncsi vagyok.
1: Igen, ami nekem így elsőre, nem is tudom, hogy ez csak így olyan fura volt nekem, hogy ez egy tök jó dolog, de hogy ugye az van, hogy ez a penészlak, vagy leglek.
0: Penészlak,
1: az pedig jobban hangzik.
0: Pedig a vésztő is gyönyörű a
1: penészlek.
2: Hogy nincs ezer fő.
1: Hogy,
0: igen.
1: Tehát, hogy ez pont az, hogy ugye itt semmifajta pénz nincsen, tehát nagyon-nagyon megállt az idő meg innen, és ehhez képest jön Gulyás Marci, aki elmondja, tényleg ez a profi felépítve videó, kis videó meg innen, és hogy több mint 10 millió forint összejön már, ami még mindig kevés, hogy egész egyszerűen...
0: Hát
1: tehát, hogy
0: például, ez semmi.
1: Hát... Én meg azon gondolkozom, hogy például mondjuk a penészlek önkormányzata mikor tudott utoljára 10 milliót költeni bármelyik saját ingatlanára, vagy közösségi ingatlanra, vagy ilyesmire. Ami, ezzel most nem azt akarom, tehát ez jó dolog szerintem, hogy oda visznek így pénzt, és nem, tehát ez semmiféleképpen nem egy ilyen károgás lenne, csak hogy tehát, hogy mennyiben tud, tehát hogy a város is oda megy ezzel.
0: Hát figyelj, ezt is elmondja őszintén, hogy a múltkori akció 60-as, 70-es évek következtében penészeken nem lett jobb. Tehát attól, hogy egyébként Végantal, meg Gulyás Marci faterék föltárták, a penészekre attól ezért nem köszöntöm.
2: Miért szerintem most se lett? Tehát, hogy én nem tudom.
0: De várjunk.
1: Jó.
0: Igen, de
1: ja, hogy, várjuk meg. Én
0: szerintem ami nagyon nagy különbség, hogy én magam is voltam vidéken több alkalommal, villanásszerűen lementünk, ott voltunk pár órát, itt voltak a pestiek, eltűntek, ja, már itt sem voltak.
1: Ezt végigcsináltuk.
0: Így van, sőt, nagyon sokszor Robival is, Rolinék is, ezek megvannak. Itt most ez a kritikai pont, ez kikerül belőle, mert hogy lemennek, együtt lélegeznek, együtt akkor vannak. Kétségkívül az a crew, ami lemegy oda, azoknak a szemeknek a számára alulról súrolja a Mexikó kontra Egyesült Államok különbséget. Tehát amivel érkeznek, ahogyan érkeznek, az a polgári attitűd, az a fajta pestiség, de közben én azt gondolom, valamennyire ismerem Gulyás Marcit, mind a munkásságát, mind pedig az embert, hogy az ő szenzitivitása, az ő empátiája és az ő elköteleződése itt most valami nagyon komoly és előremutató médiatartalom megjelenését vetíti előre, és hogy szerintem ez mindannyiunk számára hasznos lesz. A meghívás maga eleve penészlekről érkezik, mert egy Beatrix nevű nő...
1: Azt nem volt nekem 100%-ig biztos, hogy ő onnan van.
0: Hogy a szaval az...
1: Az egy színház, tehát hogy az volt ott a riportban is aláírva, ugye ő volt az, aki a választások kapcsán, után egy a vidék kapcsán írt egy hosszabb levelet a Gulyás Marcinak, amelyikben igazából azt mondja, hogy nincsen változás. Tehát,
0: meg leírja benne, hogy a szavazat számláló bizottságnak a tagjai, akik Budapestről érkeztek, hogyan ekézik, hogyan formálnak rettenetes véleményt a pesti gőgből nézve a vidéki emberekről. És ez a fajta kritikai megközelítés, ez megint szerintem alátámasztja. Ennek a projektnek jó motorjai vannak.
1: Csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, tehát ez nem jött, ez most inkább csak ilyen szubjektívként, hogy nekem az volt, hogy az a nő, aki ezt a levelet írta, ő színházkritikus, ami kérdés számomra...
0: Milyen szépen fogalmazott, nem?
1: Hogy penészlekről egyébként lehet-e színházkritikusnak lenni, vagy pedig ugyanaz, mint hogy egyébként van egy kötődése penészlekhez, valami származási egyebek, lehet, hogy visszajáróként, rokonságként, de hogy már ő is a városban van, tehát, és ott tud színházkritikus lenni.
0: Figyelj, itt a vonal, ugye menjünk, ismerjük meg vidéket, menjenek, de amikor az első szociográfiák megszületnek, azok egy hasonló törekvésből indultak el. Ez a munka, ez a mai napig várat magára. Ez nekem is óriási kattanásom volt egyébként, hogy menjünk a vidékre, és tárjuk föl szociografikus eszközökkel a vidéki új pszichoaktív robbanás, mert hogy ez alkalmas eszköz rá.
1: A szocmunkaoktatásban, illetve a szociológoktatásban, de a szocmunkában, tehát az, hogy a vidéken kutatni, az egy ilyen visszatérő eleme egyébként a nyári ilyen kutatótáboroknak, vagy ezek, amik...
0: De itt is a csapdájában, lemegyünk exotikum, tudod?
1: Ez
0: vagyok, megyek vissza Budafokra.
1: Én még egy dolgot akartam csak kiemelni, ami nekem az egyik ilyen legmegdöbbentőbb volt ebbe az egyébként közel fél órás ilyen bemutatkozó. Amúgy tényleg nagyon szép, hogy azt várod, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen, tudod, ilyen egy bejelentő videó, és akkor ehhez képest a bejelentő videók a mostani 2-3 perces, vagy még kevesebb, ez képest egy fél órás.
0: És meglepetésekkel
1: tenni. Na, de ami nekem ilyen inkább megdöbbentő volt, és így tényleg mélységesen elhangolod, de azt hiszem erre is akart igazából apelálni ezzel, hogy ugye több részlet is volt a Gulyás Marci édesapja és testvér által készített dokumentumfilmből, vagy riportfilmből, illetve az arra való reakció, mert hogy ők utána csináltak egy második kört, amikor ezt ilyen tiltásban volt, és hogy van ennek a második körnek a végén egy részlet, amikor a Gulyás Marci apja fölhívja a megyei pártitkárt, aki már addigra 5. napja halogatja mindenféle indokokkal azt, hogy ő miért nem nyilatkozik, vagy hogy úgy volt, hogy nyilatkozik majd ezekről, de nem fog nyilatkozni. És akkor végül sikerül őt elérnie a Gulyás Marci apjának is ilyen. Hát én, tudod, ezt nem,
0: nagyon kemény.
1: Azt nem is gondoltad volna, hogy amúgy ezt így lehetséges így a 60-as évek. Hogy így ilyen, tényleg, hogy mégis mit képzel magáról? Hogy képzelheti magáról? Tehát, hogy az is nagyon meglepő volt, hogy egyébként ezt így ilyen direktbe így lehet számon kérni, de ami a leglehangolóbb volt, az a csávó a pártitkárnak a válaszai, az mondjuk most lehetett volna az elmúlt 16 évnek a bármelyik
0: évében. Teljesen, ugyanúgy, hepsziáskodva, nehogy már maga mondja meg nekem.
1: Mégis mit képzel magáról? Mi az,
0: hát neki zseniális, hát ez megmagyarázza egyébként Gulyás Marci törekvését egyébként, hogyha ezt látta otthon, bízom benne gyermekem is hasonló, hogy ezt látja otthon.
1: De az, hogy ezt így lehet, de most mondom, tényleg az volt a leglehangolóbb az egyik, hogy az egyik oldalról azt érezted, hogy igen, hogy ezt lehetett, hogy így bekérdezel, és hogy igazán is számon kérsz, és a másik oldalról meg, hogy ennyire nem változott semmi, hogy 60 évvel, 70 évvel később ugyanúgy lepatintott hát a politikusokat. Nekem maga nem mondja meg.
0: Hát itt a pócsot hívtad volna föl.
1: Igen.
0: Tényleg.
1: Én magával nem beszélgetek, lerakom. Kétre is rárakja. Fantasztikus.
2: Na megnézem most.
1: Hogy, inkább a fantasztikust úgy értem, hogy végtelen szomorú, hogy semmit nem léptünk előre egyébként.
0: Igen. Na, szóval én folyamatosan be fogok majd számolni erről a dologról, figyelemmel fogom kísérni, rettentes izgalmas, megpróbálj levergődni egyébként penészlekre, és ott is megnézni helyszínen. Szerintem ez média történelem szempontjából is fajsúlyos projekt, ráadásul úgy, hogy Gulyás Marci munkássága rettentően nagy mértékben járult hozzá ez a rendszerváltáshoz, tehát ez elvitathatatlan. Én emlékszem rá, amikor még az ügyészséget tekertük körbe ilyen rendőrségi szalaggal.
2: És akkor ott vigyorogtál rendőr kalapotba.
0: Így van, polica felirattal, így van pontosan, és
2: végre.
0: Akkor beszélgettünk, és akkor
2: magad lettél.
0: És akkor én...
2: D.A. Cooper.
0: Nem tudom, ez hány évvel ezelőtt volt, de akkor mondtam neki, hogy ma Marci, ezért ez így hosszabb idő lesz szerintem, de hogy azért érdemes csinálni, de azt mondta, hogy neki nincs erre 10 éve. Hát végül lett erre 10 éve, és hát azért csak megszülte az eredményét. Szóval fantasztikus a projekt. Nézzétek meg a videót, és akkor utána szerintem sokkal tisztább lesz majd a kép. Na, 8 óra 34 perc van, egyet röffentünk, és akkor utána egyértelműen a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatban. Nepáról nem beszéltünk, de beszélt róla a múlt héten talán 2 műsor is egyébként, úgyhogy nagyjából a hallgatók számára egy átbeszélt dolog, de természetesen, hogyha van ezzel kapcsolatban mondani való, akkor várunk szeretettel egy korábbi érkezésre, akár ilyen 7-48 magasságban, és akkor számtalan Nepállal kapcsolatos hír is be tud majd érkezni, hogy most rádióban
3: de a turha a kompresszorba, hogy hallatsz oldat?
4: Jó, jó, bolti lopás közbe kapták el tegnap a testvért. Mit mondhatok a kékeknek, feladta a leckét. Szeged utca

0: utána. Háttal a Gellért térne, még őszi barackkal a számban. Délben. Ez a hazugok ébred léte. Hol van az igaz a káma, meg a húsleves szérnemet.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig, 8 óra 39 perc van, úgyhogy gyorsan kell haladunk nagy léptékekkel.
2: Augustus.
1: Unger Anna Rózát választották végül meg a parlamentben, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak az élére. Gyorsan kezdem azzal, amit gondolok róla, hogy ne kelljen zsákmacskát árulni. Én nekem megmondom őszintén, abból a szempontból kicsit kimaradtam ebből a diskurzusból, nekem ő volt már eleve a favoritom. Tehát én megmondom őszintén, amikor így elmondta, hogy mi a terv, hogy az a terv, hogy 6 év alatt az egészet föltárja, tehát egy csomagot kivel, 6 év múlva látni fogjuk az összes szereplőt, jó, látni fogjuk teljes működését. De, hát ez, igen, de ez jó. Ennyi, szerintem ez nincs meg hamar. Én sem tudtam volna kevesebbet mondani rá.
2: Hát ráadásul, mondani lehet kevesebbet.
1: Ráadásul nekem nagyon szimpatikus volt az, ahogyan felvázolta, hogy ennek a típusú korrupciónak, a politikai korrupciónak, szemben a gazdasági vagy más, ennek van egy nagyon komoly politikatörténeti háttere, van egy nagyon komoly politológiai dimenziója, és hogy ennek a láthatósága, a láthatóvá tétele és a megértése az kardinális jelentőségű, és hogyha maga mellé tud csapni nagyon komoly jogászokat, akkor önálló intézményként. Én nagyon szeretem, hogy önálló intézmény jön létre, sajnos nem bízok sem az ügyészségben, sem a NAV-ban, sem a rendőrségben. Egyetlen lehetőségként azt látom, hogy egy teljesen új, nagy hatókörre rendelkező hatóság, aminek az élére egy patyolat ember kerül, Unger Anna Róza teljes egészében patyolat, soha nem fertőzte magát semmilyen politikai szintére. Nekem ez a Kanadából érkező, hogy hívták?
2: Nikolász.
1: A Nikolász nem, a legkevésbé se.
3: De az mi az, az utolsó utáni pillanatban bedobott?
2: Hát azért, mert a Jancsis Dávid volt a harmadik, csak úgy ő visszalépett. Én például...
3: De miért kell kötelezően három a...
2: Gondolom, hogy legyen
1: nem
2: valami.
1: Tudom, minden esetre.
3: De nem azért, ez egy kicsi bocs, hogy fura volt, hogy van ez a X jelölt, aztán majd visszalép egy, és aztán egyszer csak
2: a
3: Tisza frakció azt mondja, hogy bocs, van mégiscsak inkább egy jelölt.
1: De ezt én sem tudom, de az úgy esetben, igen.
3: Ez így történt, aztán az utolsó után, mert akkor mégse.
1: Rendben, szerencsére, hogy ki is puttyan, tehát ez a gazdag ultragazdag csávúk megmondják, hogy hogy szerezzük vissza a pénzt, az biztos, hogy tőlem nagyon távol.
3: Kicsit olyan
1: fahat. Ezt hagyjuk, ez a levegő munkacsoportot támogatja, hogy hívják, a hűerőmű. Nem támogatja, csak ez a hasonlók élném meg. Halló?
4: Sziasztok! Szóval nem is hatóság, hanem hivatal. Tehát mások a jogosítványai.
1: De ha jótam, akkor indíthatnak ők is.
4: Most itt nem feltárásra és elméleti fejtegetésekre van szükség, hanem be kell zárni Orbánt, meg a bandáját.
1: Kicsit.
4: Minél előbb. Mert különben itt az a véleményem, hogy megegyeztek. És a szabad elvonulásért cserébe átadta a hatalmat. Fejtegethetném még hosszasan, de egyelőre csak ezt a puttony dobom be a zsákba.
1: Ciao, köszi! Igen, mondjad.
2: Úgy se tudjuk, hogy mi zajlik.
3: Nem, az van, persze ez is egy ilyen, csak az én véleményem, hogy...
1: Igen, nyomozóhatósági feladatokat lát el.
3: Úgy van, hogy tökre kell ez a dolog, csak hogy az előző Orbán kormány működésében is nagyon sokáig az volt a legszomorúbb, hogy ők törvényesnek akartak látszani, és a törvényesség látszatának leple alatt igazából bármit megcsináltak. És hogy tök jó lenne, hogyha sikerülne embereket számon kérni, és erre rakni, hogy nem csak a törvényesség látszata van meg, hanem az ténylegesen
1: igen.
3: Törvényes is.
1: Igen, szerintem is, és ehhez szerintem az, hogy valakinek van tapasztalata a mező működését illetően, és képes ezt eltátni, ez szerint ez számomra, én azt gondolom, persze kicsit hazabeszélek, mert szociológus vagyok.
2: De kinek van az ungárnak, aki van?
1: Igen, persze, tehát az, hogy hogyan működik ez a mező, hogy milyen szereplők vannak, milyennek a dinamikája, azt mondom, nagyon fontos, és azt a részét, ami a jogi munka, azt pedig az alelnökök végzik. Nem, én ezt a megegyezés dolgot így a szemünk láttára, orrunk előtt, ezt így
2: hát kevésbé... Hát én nem lepődnék meg, tehát az a baj, hogy...
1: Én meg meglepődnék a mostani helyzetben, hogyha így lenne. Azt mondjuk a Ruf Bálint már most egy ilyen titkos megegyezést,
2: hogy
1: végül a szemünk ő láttára...
2: valamilyen, de neki, akkor az én
3: hát akkor hova megyünk már vissza? Igen, akkor már szerintem... kibe bízom?
1: Igen, tehát...
3: Akkor mibe akarsz hinni még, hogyha ez igaz lenne?
1: Én tudok bizalmat adni. Annak idején, amikor a Kékpont Alapítványnál a menedzserünk, az erdélyi terület, aki egy menedzser igazgató, ügyvezető, akkor nem drogszakembert kerestünk erre a pozícióra, nem kellett neki értenie a droghoz.
3: Nem, mert ott egy szervezetet kellett irányítani.
2: De önszorgalomból értett végül.
1: Most arra önszorgalomból akcentus nélkül beszéli egyébként ezt a nyelvet, de hát eltelt, nem tudom, mint 10 év.
3: Az igaz.
1: De, igen, de nem kellett, de hogy nem ez volt. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy egyébként nagyon-nagyon jó menedzser. Tehát, hogy itt szerintem, ami kérdéses, az inkább az Unger esetében az a szervezet irányítása, tehát egy 120 fős szervezetet irányítani, bár hozzá kell tennem, hogy szociológus számára amúgy szervezetet irányítani, az nem nincs annyira távol azért. Kétségkívül a kutatói múltja erősebb. Én egyébként, én teljes egészében alkalmasnak találom erre a feladatra. A Telex, vele készült Telex interjú engem nagyon meggyőző volt, amit ott elmondott, és szerintem az a legkevesebb, hogy bizalmat szavazunk valakinek, akit erre a rettenetesen kemény munkára fogunk most megbízni, hogy végezze az elszámoltatást. Az, hogy egyébként nem ígérget és nem dobál neveket, az többször elmondja benne, hogy az jogsértő lenne. Ő nem dobálhat neveket. Azt mondja, neki nem ez a feladata, hogy nektek is zúva, csak
2: igen,
1: nekem? Igen, ez a földhurok.
3: Földhurok.
1: Halló?
2: Itt van egy.
5: Szervusztok, Gyuri vagyok. Feri, a Ligetit kihagytad a felsorolásból, hogy az őrá is kíváncsi lennék, hogy mit mondanám.
1: Uh-huh. Hát figyelj, a Ligetinek ügyességi...
5: Le is rakom és
1: hallgatlak. A Ligetinek is ugye az Amnestyként ugye van nagy tudása, tapasztalata a korrupciós ügyeket illetően, illetve szervezetet is vezetett. Hát ügyészségi tapasztalata neki sincsen, ügyészségi fogalmazó volt, ha jól emlékszem. Alapvetően teljesen, ez most egy ilyen saját szimpátia véleményem, és nincsen semmilyen jelentősége túl azon, hogy véleményekről beszélgetünk. Én úgy kevésbé éreztem azt, hogy azt a típusú elméleti feltárást, amely nagyon fontos a jogi eljárások mellett, hogy akkor azt ugyanúgy az Unger esetében nekem ez a fajta megértés, és ez a fajta valódi feltárás, amely láthatóvá teszi számunkra, hogy hogyan működött a polip, ez szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lássuk bilincsben azsúrozni Lázár Jánost, de ez a kettő együtt meg lehet. Mert hogy szerintem, hogyha az alelnökök jók, és ők valóban nagyon komoly ügyészi munkát végeznek, az, hogy egyébként én annak örülök, hogy ez minél távolabb lenne, és minél az ügyészségtől, és minden nagyobb saját hatókörre rendelkezne, mert mondom, nem hiszek a korrupciótól, tehát hogy az ügyészek miért nem indítottak azóta is? Tehát hogy nem látjuk az ügyészség robbanásszerűen hát beleszállt volna.
3: Most másban vannak.
1: Hát az aranykonvojnál már azért nagyjából úgy egyben vannak a dolgok. Halló? Miért van mindig szabadlábon még az igazságügyi, vagy hogy hívek ezt, egyébként ő is?
2: Tuzsan.
1: Nem, hanem a másik, a Hankó Balázs Halú.
6: A Ford vagyok, sziasztok.
1: Ciao, vélem.
6: Én csak annyit akarok ehhez hozzáfűzni, hogy én is minden előbb eredményt szeretnék, de ez annál azért komplikáltabb, mint hogy ugye Amerikában is a Trumpra megpróbálják rábizonyítani ezt a rendes kereskedést. Ugye, hogy rosszok milliárdokat a húznak ki, vagy hát nyernek ő és a családja. De amíg ez törvényes, ugye a törvények szerint van, addig ez nagyon nehéz, mert ott ugye vissza kell menni, hogy a törvényt hogy hozták meg. Tehát, hogy az meg alkotmánnyal esetleg összefügg-e, hogy sérti, nem sérti. Tehát, hogy én... erre vagyok véres szájú, hogy minél előbb sittem, de megértem, hogy miért nem lehet. Mert most értem, mindenkit lecsuknánk, akkor Isten igazándiból semmi nem változott, csak most más lett a színe annak, aki lecsúsztassa az embereket, mondjuk tényleg. Tehát, hogy muszáj ennek jogszerűnek lennie, mert különben
1: hát jogszerűnek meg...
2: De itt sosem soknak meg senki.
1: De lefognak, de lefognak.
2: Majd meglátjuk persze.
6: De én is attól félek, amúgy, hogy elmenekülnek, mire odaérnének a tárgyaláshoz.
1: Nem, szerintem az fontos, hogy...
3: Hova menekülne Hantó Balázs?
1: Hogy bizalmat szavazni a döntéseknek, hogy ne csináljunk élve boncolást abban a pillanatban, hogyha nem az általunk elképzelt emberek kerülnek a megfelelő pozícióba, tehát nem egy neres valakit szavaztak be éppen egy bizottság élére, hanem valakit, akinek az a feladata, hogy megvédje, hogy burkot húzzon azok köré, akik neki mennek ezeknek az ügyeknek, és hogy ezeknek a feltárása minden kétséget kizáróan a jog hatókörén belül maradjon, és legyen minél inkább transzparens, és én valahogy én ennél az Unger Annánál, én erre valamennyire látok lehetőséget, én azt gondolom, de mondom, el tudom fogadni mindenkinek, akinek a Ligeti volt a favoritja is, hogy most nem sikerült, de
2: nekem
1: hogy szerintem ez...
2: Ismert, én ismerem a leukémiás korszakában.
3: Biztos, hogy jó lehet
2: volna! Biztos, hogy őt ismert.
1: Amúgy egyébként, amúgy nekem ő is szimpatikus volt, mert ő is ennek az egésznek a feltárásán dolgozik. Az fontos, hogy szerintem, én nem hiszem el, vagy nem tudom, biztos akkor naív vagy, de hogy én azt nem hiszem, hogy a Ruth Bálint és a Magyar Péter a szemünk láttára egyezik ki, és akkor inkább lesz egy harmadik jelölt.
2: Az Orbánnal nincs egy ilyen fotó?
3: Én a Magyar Péterről nem tudom, de Ruth Bálintról nem akarom eljönni.
1: De mondjuk az a bántalmazás tenger, amit a magyar lakosság egy kommenterő és posztoló része ráengedett erre a nőre, az Unger Annára, hogy szerintem az a legmocskobb dolog.
3: Tehát, ebben
1: hogy,
3: élünk.
2: Hát igen, ebben ilyen.
3: Sajnos mi vagyunk magyar.
1: Tehát, hogy tényleg ez...
6: Ez az elmúlt 16 évnek a kommunikációs maradéka, hogy nem is tudom, hogy fogalmaznak.
1: Hát igen, csak ez nagyon jól mutatja, hogy mit akarunk. Hogy mit akarunk egyébként, és hogy mi az, ami...
3: Jó, én el tudom képzelni még egy ilyen kicsit így, hogy a Hankó Balázs előbb-utóbb álnéven fogorvosként megjelenik egy argentin kis faluba, de azt is remélem, hogy utána a vagyonvisszaszerzési hivatalnak lesz majd egy ilyen akciócsoportja, akik kiutaznak, elkábítják.
2: Ki van ebben az akciócsoportban?
3: És utána visszahozzák.
1: Amúgy meg a jogerős ítéletre, tehát a jogerősre első másodfok brüsszeli kanyarok lefutva, arra egyébként tényleg...
3: Aha, tényleg sajnos ez...
1: Igen, ez egy teljesen reális. Tehát lehetne azt mondogatni, hogy itt mindenki bilincsbe lesz, meg lesznek baszva. Tehát, hogy lehetne ezt is egy ilyen kirakat politizálást csinálni. Én bízom benne, hogy a Ligetinek ugyanúgy tudnak helyet biztosítani ebben.
2: Én, hát igen, mert az van, hogy, az alelnököknek már kell jogi végzettség például.
1: Persze.
2: És az Ungárnak nincsen. Tehát, hogy így, ha így nézzük a struktúrát, akkor pont...
1: Persze, itt igazából neki az embereit kell védeni mindig, minden áron. Én mondom, ez teljesen szimpátia alapján, de én szívesen dolgoznék neki. Nem ebben a hivatalban, még hogy miért valaki bárki...
2: Hát, pedig nem
1: sok munka, ez itt nem nekünk való.
2: Én már látom rajtad a sapkát.
1: Nem, segítség.
3: Látom az ajtótörő, faltörő kosdala, hogy itt többen hangulnak.
2: Tudod, hogy pisztolyt is kapná.
1: Hogyha kell tanácsadó, akkor azt tudok ajánlani, mert Rolit el tudom adni bármikor.
3: Én Hankónak adnék tanácsokat.
1: Igen, tehát hogyha kell valaki, akire azt lehet mondani, hogy ő a hibás, akkor Zoli tudom ajánlani, és akkor...
2: Hogy ő a hibás.
3: Hát, igen, már ebben van jó.
2: Már nem a burger, már így.
1: Nem, semmit, elveszítettük, kellett egy sokkal nagyobb teherbírású bűnbak kell. Vissza kell hozni Rolit.
2: Igen, aztán nem teherbírás.
3: Nagyon lesz
2: egy igazi málás.
1: Sokkal komolyabb dolgot is rá lehet tolni, akár egész országok pusztulását is. Na, szóval kedden, mert holnap már indul.
2: Micsoda?
1: Ez az MVS.
2: Ja?
1: Hogy? MVVS.
2: Csak MVS. Benne vagy, mert már ilyen infókat tudsz.
1: Újságot olvasok, igen.
3: Hova költözik a...
2: Kérdez ja, Ferit.
3: Markóba.
1: Igen.
3: Akkor ott van Böri rész is.
1: Azért persze, Benji benne lehet tartani.
2: Hát akkor minden nap úgyis elmegyek előtte.
1: Szóval szerintem, hát az, tehát jobb lenne, hogyha egy ilyen nagyobb támogatást tudnánk adni, van akinek, aki ebbe a csatába megy, szerintem
2: hát három és fél ember
1: de ahogy ott beszéltél, úgy láttam, hogy, az, hogy föl van készülve erre, és hogy nem azért csinálja ezt, hogy népszerű legyen, szerintem ez jó. Azt, hogy nő, szerintem az is jó, tehát, hogy nem lesz ez ez a maszkulinitás, ami elrántja mondjuk a gondolkodását, ami azért férfiak esetében így a hatalmat megszimatolva azért viszonylag hamar bekövetkezik, még viszonylag nagy gerincsel rendelkező emberek esetében, és hogyha hatalom van, akkor azért az hamar roppant.
2: Ja, Andorból a nő jutott eszembe.
1: Já, igen. Igen. Az Andorban nagyon jók a nő karakterek végig. Ők viszik a hátukon. Szóval én csak talán az, ha lehetne valamit így kérni, akkor az, hogy ne alázzuk, ne gyalázzuk ezt az embert, mert szerintem az nem segít. Az nem segít rajtunk.
2: Hát a dolgok és végzi a munkát.
1: Az, hogy folyamatosan azt kiabálják ilyen típusú, vagy ennyi munkával, kutatással a hátad mögött, hogy te alkalmatlan vagy, meg hogy erre nem vagyunk, meg arra nem vagyunk, az rettetesen rossz érzés lehet. Arra kérem, hát mondanom, mert ne olvasson kommenteket. Halló?
7: Sziasztok, Pali vagyok. Szerintem a fő probléma itt az alelnökkel van.
1: A Tasnádival?
7: Tasnádival. Hát a központi nyomozó főügyészségre kizárólag válogatott
1: neresek
7: kerültek.
1: Ez a baj az ügyészség, hogy ha van ilyen... Ja.
7: Ha a Fidesznek jó volt, akkor az nem lehetne jó a Titának, de vagy legalábbis nekünk.
1: Ez még. És honnan lehetne leakasztani egyébként ilyen igazi jógerinces ügyészeket? Mert ez most szerintem is nagy probléma, hogy, tehát, hogy ez a rendszer, ez a NER kiszolgáló bástyája volt kb.
7: Hát de hogy a központi nyomozó főügyészségről biztos nem. Az egy, ami biztos. Nem tudom, hogy egyébként lehet egyáltalán találni, mert ez tényleg, ahogy mondod, a bástyája volt.
1: Ez teljesen.
7: Tehát annak meg aztán a csúcsa volt a központi nyomozó főügyészség. Csajnak eddig is ez lett volna a dolga, hogy körülbelül ugyanezt nyomozza, mint ami most lesz a feladat.
1: Igen, meg még most is ez lenne, és tényleg, mint hogy állna az ügyészség kb. És nem tudom így.
7: Inkább, mint eltussolta a dolgokat.
1: Ja.
7: Hát,
1: ja.
7: Amiket ezt elkövethetett eltussolás körébe, szerintem az fogott ember.
1: Aha.
7: Fidesz részéről.
1: És akkor szerinted mi lenne a megoldás?
7: Hát én azt sem nagyon értettem egyébként, hogy miért kell ehhez ügyésznek lennie. Tehát aki értem, meg látott már vádiratot, hogy ez milyen színvonalon megy Magyarországon, 99% fölött van a vádhatékonyság, igen. Tehát csukott szemmel ítérnek a bírók. Meg mindent. A törvényi feltételeknek nem felelnek meg a vádiratok, tehát hogy most amikor itt jogállamot kiáltanak, eddig alkalmazott gyakorlat alapján egyébként a 6 évet sem nagyon értem. Az csak azért van 6 év, 10 000 oldalakat csatolnak be az ügyészek, aztán másfél évig csak azt olvassa föl a bíró, amiket ott, és nem tudja rábökni, hogy melyik a valós bizonyíték belőle.
1: Te jogász vagy?
7: Sajnos.
1: és milyen esélyeket látsz a számunk kérés és a vagyonvédelem területén?
7: Hát megmondom őszintén, hogy most pont a Tasnádiból kiindulva elég nagyok a kétségeim.
1: Uh-huh.
7: Hát azért itt nem csak a vagyon visszaszerzésről van szó. Most gondolod, a focis, a taót, azt még azt, hogy törvény se kellett volna hozni egy csomó mindenre, csak kiütni a meglévő paragrafusokat. Tau támogatás, focistáknak a hihetetlen adókedvezménye, és akkor még sorolhatnád.
1: Uh-huh. És te hogyan látod a Ligeti kontra Ungarán a dolgot? Van jelentősége ennek a választásnak, vagy mit gondolsz erről?
7: Én Ligetit jobbnak tartottam volna egyébként. Most, ami ugye az Ungarannáról kiderült, hogy nem is korrupció, tehát a tudományos munkássága se a korrupcióra volt.
1: Hát még az egyik interjúban azt mondta, hogy végül volt az utóbbi 10 évben foglalkozott ezzel.
7: Ja, az íróasztalának. Uh-huh. De elképzelhető, tehát én nem vagyok itt, nem mondom, én a problémát nem ebbe látom. Alelnökön, ez szerintem sok fog múlni. Meg uh-huh. Hát, hogy egyáltalán hát innen nagyot kell bizonyítani a csajnak, hogy...
1: Hát igen, persze, nehéz start pozícióból indul, az biztos. És szerinted volt valamilyen, most nekem megérzés, szerinted volt valamilyen egyesség a hátterében, vagy egyszerűen ez egy döntés is kész?
7: Látva a működését a Tiszának, igen, ez egy sima döntés volt. Uh-huh. Nem tudom, hogy egyáltalán Ruf Bálinttal alkudozik-e a Magyar Péter.
1: Igen, szerintem is ez. Ja.
2: Hát de hogyha döntés, akkor az mindig jobb, mint hogyha már.
1: Hát az lényegesen jó. Az lényegesen jó.
7: Hát jó, csak a döntés alapvetően egy mutyi a mostani választás, ami ki volt írva, hogy hogy lesz választva. Ráadásul ez a pontozási rendszer is, hát az ember, én elolvastam a kiírást, volt egy külön nyilatkozat, amiben vállaltad, hogy teljesen nyilvános lesz a pályázati anyag, amit beadsz. Tehát most azt sem nagyon értem, hogy még a név nélkül a pontozási szempontokat miért nem adják ki.
1: Jó kérdés. Na hát ezek fontos kérdések, jössz a születésnapra?
7: Szerintem megyek, aha.
1: Nagyon jó, szuper, köszönjük szépen ottan.
7: Köszi szépen.
2: Jó, hát minden nem
1: na,
2: lehet
1: gyerekek,
2: jó.
1: Vége 58 van, itt van már, jövő héten jövünk ezzel, ugyanúgy végignézzük, hogy akkor mi történik. Hogy...
2: Hát egy hét alatt mi történik, meglátjuk.
1: Ki tudja. Na, szeptember 1-én 35 éves a Tilos Rádió, gyertek pénteken a Tilos születésnapra, nagyon komoly tombola nyeremények lesznek, ma kiteszem a nyereményeket, szemüveg megékezett, de lehet nem sorsolom ki, mert sok ajándék van.
2: Ez a legjobb, belebegteted, és amúgy ez nem lesz.
1: Így van.
3: De rajtad az lesz.
2: Nem,
1: megjött, elküldte a lengyel asszony. Sziasztok. Na, ott találkozunk. Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az MI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
2: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a nyár utolsó reggelének tekinthető, legalábbis naptári, nem csillagászati szempontból. Szóval ezen a reggelen nagy-nagy örömömre nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem ugye a tettes társam, akivel már két hete megismerkedhetett a hallgatóság, aki nem más, mint Szarka Gergő, vagyis Gergő, aki mérnök, mégpedig nem is akármilyen mérnök, hanem rakétamérnök. Szóval ő ül ott a kék mikrofonnál, és megnézzük mindjárt, hogy hallatszik-e. Jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is, Miklós!
1: Na hát ez fantasztikus. Na most ugye a Gergő az ugye beesett ugye a mélyvízbe ugye két héttel ezelőtt, átesett a tűzkeresztségen, hogy teljes legyen a képzavar, mert aki a vízbe esik, vízben tűzkeresztelni. Na mindegy, szóval hogy a lényeg, hogy ugye nagy örömömre ő tartotta az adást a távol létemben, amit én egyébként élőben hallgattam a madridi reptérről, amikor éppen sorba álltunk a kapuhoz, és hát nem a Tibihez, hanem a beléptető kapuhoz, és ugye a napfogyatkozások voltak annak az adásnak a témája. Na most maradt még ebben azért valami, úgyhogy egyrészt ugye beígérte még a műsor ajánlóban is a Gergő, hogy Kolumbuszról lesz szó, és nem volt szó Kolumbuszról, mert nem fért bele az adásba, pedig a napfogyatkozás témában még van egy-két ilyen gondolat, például Kolumbusszal kapcsolatos sztori, amit én mindenképp szeretnék hallani, mert én sem tudom, hogy mi az. Aztán utána van még nekem is egy-két napfogyatkozással kapcsolatos érdekes észrevételem, és egy ilyen hobby project még 10 évvel ezelőttről, amikor egy ilyen történelmi kisebb fajta rejtélyt göngyölítünk föl, mégpedig egy olyat, amihez az aradi vértanúknak és egy napfogyatkozásnak is köze van, vagy nincs. Na minden esetre ez lesz a kisebb témánk, de ezzel nem fog elmenni az egész adás idő, legalábbis igyekezni fogunk, hogy ne menjen el, mert utána

0: amúgy is aktuális.
1: Várjál, de azt tudod, hogy igazából minden nap fogyatkozás után 2 héttel kéne lennie egy holdfogyatkozásnak.
0: Ezt tőle tudtam meg.
1: Ah, na ugye? De én ugye a te adásodban elhangzott, hogy van-e, na erre majd még visszatérünk, csak hogy elhangzott, hogy ugye amikor vannak azok a drákol, vannak azok a helyek, ahol igen, ugye igen. Megfelelő helyen van, úgy, hogy pont egy vonalba tud esni a nap, a hold, meg a, mi van még, a Föld, ja igen, és akkor ugye ezek, ha az egyik sorrendbe állnak be, akkor napfogyatkozás van, de ugye ha eltelik közben fél hónap, vagyis 2 hét, amíg a hold átér a pályájának a túloldalára, tehát úgy, hogy már az legyen a sorrend, hogy nap, föld, hold, és nem az, hogy nap, hold, föld, akkor még jó eséllyel abban a helyzetben van, hogy ez az egy vonalba esés úgy hiba határon belül továbbra is megtörténik 2 héttel később, és ezért volt az, hogy bizony, ha megnézik a kedves hallgatók, akkor ez egy standard dolog, hogy napfogyatkozás előtt vagy napfogyatkozás után 1-2 héttel szokott lenni ilyen vagy olyan holdfogyatkozás. Na igen, tehát.
0: Na, a történet idejében egyébként 1504-ben járunk, ez a 1504 március 1-jei holdfogyatkozásnak a története lesz, amikor Derek Kolumbuszunk már a 4. expedícióját koptatta ott a Közép-Amerika térségében, ugye 1502 és 1504 között járt arra 4-jére, ez volt az utolsó útja a térségben. És hát ő még mindig a távol-keletet keresi, ugye az átjárót próbálja megtalálni Kína felé, és továbbra sem jár sikerrel. Ráadásul ezúton nagyon-nagyon nem sikeres a dolog. A legénységgel is folyamatosan problémák vannak, és hát a hajóval is folyamatosan probléma van. Egészen odáig, hogy a hajóféreg falja a 4 hajójából legalább 2-t.
1: Atya úristen, ja, ez egy ilyen létező terminus technicus, a hajóféreg, van egy ilyen faj?
0: Rá kellett keresnem, mert hogy én azt hittem, hogy ez csak a krónikások aha, így jegyzik igen. Föl, hogy valami egyéb rontóbogarat, de nem, ez egy kagylóféle egyébként, ami ilyen hosszúkás és féregszerű. És valóban egyébként a tengerjáró hajóknak egy állandó rákfenéje volt, hogy bizony belefúrta magát a fába, és hát ezek a hajók utána nem nagyon mentek sehova, legfeljebb így, tehát a horizontálisból vertikálisba váltott a közlekedésüknek a fő iránya, és hát az ő hajói is hajózhatatlanná váltak, úgyhogy partra szállt, kénytelen volt partra vontatni a hajóit, hogy majd kitalálja, mi lesz. És ez mindez Jamaica szigetén történt meg, 116 fős legénységével, meg a 4 hajójával kivonszolták magukat, ahol egyébként derék és barátságos őslakosokat találtak, akik örömmel fogadták őket, megvendégelték, segítettek nekik vélelmiszerellátásban, mindenben. Hát csak Kolumbuszéknak ez a látogatása kezdett már igen hosszúra nyúlni, és néhány hét, majd néhány hónap után az őslakosok annyira, hát hogy mondjam, csökkent a vendéglátókedvük. Egyébként is a derék imperialisták viselkedése nem adott okot a különösebb további barátkozásra. A hajósok egyrészt erőszakosak is voltak az őslakosokkal, másrészt próbálták őket lehúzni. Nem egészen a kölcsönös megelégedettségen, kölcsönösen kedvező volt a cselekereskedelem iránya. Úgyhogy, de hát idővel a hajósok már Kolumbuszból is elegük volt, úgyhogy január 2-án...
1: De például, hogy az őslakosok végtelen sok aranyat adtak például üvegért, ugye? Mert azt ők nem ismerték, és a világ nagy csodájának gondolták, hogy van üveg.
0: Igen, és olyan dolgokért...
1: Igen, szegények.
0: Egészen hihetetlen dolgokért. Én itt pont ennél az esetnél olvastam, hogy bádogsípokat adtak, vagy az nagy varázslat, és akkor cserébe egyébként tonna számra hordták el a kaját. Több mint 100 embert tettek belőle. Minden esetre már Kolumbuszból is elegük volt, itt állítólag ő nem volt annyira barátja az őslakosok teljes kifosztásának. Január 2-án egy zendülés tör ki, akik viszont elkezdik rabolni is a őslakosoknak ott a jószágát, úgyhogy azoknak minden esetre rohadtul elege lesz ebből az egész büdös bagásból, és úgy döntenek, hogy akkor ennyi volt, köszönjük szépen, innentől fogva több ellátmány nincsen. Ezzel viszont az a probléma, hogy akkor Kolumbusz és teljes legénysége éhen fog veszni ott Jamaica partjainál, és senki nem lesz, aki legalább elmesélje, hogy mi ez az egész. Úgyhogy Kolumbusz erősen törte a fejét, hogy mit lehetne ezzel a szituációval kezdeni, úgyhogy hasznos könyveket forgatott, a Biblián kívül más hasznos könyvei is voltak a hajón, méghozzá csillagászati szakkönyvek, korabeli szakkönyvek, ugyanis hát hajózni nem nagyon lehetett ott az 1500-as évek elején, anélkül, hogy a csillagokat behatóban ismernéd. És

0: Itt említenek is két konkrét könyvet, hogy melyik lehetett nála. Az egyiket maga Kolumbusz is említi, a másikat másokból sejtjük, hogy inkább az lehetett nála. Az egyik Reggio Montanusnak, az Johannes Müller von Königsbergnek, vagy ahogy mifelén Budán ismeri, Királyhegyi Jánosnak, a Ephemerides Astronomicae, ugye a természettudományi évkönyvek. A másik, ami felmerül...
1: Aki egyébként ugye Mátyás király udvarában tevékenykedett.
0: Van,
1: tehát ott gyártotta le azt a csillagászati könyvet, amit a kolumbuszék használtak.
0: Így van. És asztrolábiumot épített Budán Mátyás királynak, és a budai délkör elnevezést ő vezette be, ő találta föl, ki és meg. A másik könyv, amit említenek, Kolumbusz egyébként erre hivatkozik személyesen, Abraham Zacutónak, ugye Abraham Ben Schmel Zacutnak a derék... spanyol volt ő, vagy portugál? Én szerintem portugál volt, és az internet erejével egy perc alatt kijavítom. Egyébként Szefer zsidó volt, és valóban ezért, Portugáliában.
1: Igen. Uh-huh. Okay, és egyébként ugye a bizonyos elméletek szerint maga Kolumbusz is, by the way.
0: Ezt még nem hallottam, de egyébként...
1: Gyanús a név, ugye a Kolumbusz, Kolumbó, Kolumba, magyar Galamb is innen jön, tehát konkrétan azt jelenti a neve, hogy Galambos Kristóf egyébként, de hogy Galamb Kristóf, és hogy valahogy egyesek szerint ez a név, ez ilyen szefárd vagy körökben, amikor persze már nem lehetett azt a nevet használni, mert a Reconquista után ugye konvertókkal kellett válni, vagyis úgy kellett csinálni, mint akik rendes katolikus, ugye, de azért még titokban azért őrizgették a zsidó hagyományokat, így úgy, és hogy van olyan elmélet, ami szerint a Kolumbusz ilyen családból van. Csak ilyen fun fact, aminek semmi köze, csak hogy beleszóljak, bár bocs.
0: Abszolút ideleg, Abraham Zacutó egyébként is menekülni kényszerült, nem sokkal később, ugye az ismert szerencsétlen esetek és okok miatt. Szóval egyébként az ő álmának Perpétuumát említi Kolumbusz, hogy neki bizony ez volt. De minden esetre ezek olyan könyvek voltak, amiben előre le voltak írva, hogy a következő években, évtizedekben milyen csillagállások várhatók, és egyébként sok más hasznos dolog. Reggio Montanus, vagy Reggio Montanus egyébként trigonometriai könyvet is írt, egy korai négyegyű függvénytáblázatot mondhatjuk. De vissza a történethez, Kolumbusz ráakad a könyvet forgatva, hogy bizonyít belátható időn belül, tehát ilyen néhány héten belül egy holdfagyatkozás várható, egy teljes holdfagyatkozás, és innen jön a hatalmas ötlete, hogy ijeszünk rá ezekre az őslakosokra azzal, hogy az én Istenem megharagudott rátok, amiért nem adtok nekünk ide mindent, és majd meglátjátok, úgyhogy ezt is megfogan a terv, és rögtön a gyakorlatban meg is valósítja. Kolumbusz kihallgatást kér az őslakosok főnökénél, és elmagyarázza neki, hogy az ő Istene úgy haragszik erre az egész népre, törzsre azért, mert nem látja el az ő hajóját élelemmel, hogy három nap múlva, innentől számítva három nap múlva a telihold dűtől vérvörösen fog fölkelni este az égen. És tehát hiszik is, meg nem is, amit Kolumbusz mond, de hát meg kell látniuk három nap múlva valóban. Ez ugye március 1-e a dátuma a holdfagyatkozásnak, de ez ott február 29-én csütörtök este következik be. És hát az őslakosok azt látják, hogy egy vérvörös telihold jelenik meg az égen, vérvörössé válik a telihold, úgyhogy hát össze is csinálják magukat rögtön a Kolumbuszék által, egyébként Kolumbuszék által írt krónikák szerint azonnal rohadnak, és viszik az adományokat, a kincseket, az aranyat, mindent, és mindent, amit enni vagy inni lehet, és könyörögnek, hogy a kapitány menjen és imádkozzon, és vigyel a rontást a fejük fölül. A történet szerint Kolumbusz bevonul a kabinjába, és buzgón forgatja ott a homokórát, 48 percig tart a holdfagyatkozás, ezt ő előre tudja, és néhány perccel a vége előtt kimegy, és közli, hogy hát az Istene megkönnyörült, mert látja, hogy mégiscsak derék jámbor nép ez, és hogyha nem lesz többet ilyen ellátási probléma, akkor valószínűleg nem is haragszik meg újra. Úgyhogy így sikerült Kolumbusznak megmentenie a legénységét az éhhaláltól. Legalábbis egy időre ennek az expedíciónak nem olyan örömteli a vége, vagy hát kinek örömteli, kinek nem, ugye nem jár sikerrel. Viszont érdekes, hogy Kolumbusz volt valószínűleg az egyik első, aki helymeghatározásra használta ezt, hogy a holdfogyatkozásokat így tudta. Ugyanis a holdfogyatkozás a fél bolygóról látható, és nyilván mindenhol, tehát abszolút időben egyszerre kezdődik, és egyszer van végen, de a helyi időben ez eltérő időpont.
1: Ez úgy szó, hogy a Kolumbusz az pont, hogy kisebbnek gondolta a bolygót. Tehát ha máshogy nem, akkor ott leeshetett volna neki, hogy valószínűleg ő mégsem Kelet-Ázsiában van, mert igen, akkor már ott lenne a túloldalon, és nem látná a holdfogyatkozást.
0: És ráadásul rettenetes módon el is fogja számolni magát. Tehát képes volt kiszámolni pontosan, hogy mikor fog elkezdődni, és a 48 percet mérni, és ehhez képest, hogy helyben hol van, rettenetes módon elszámolja, hogy a helyi idő eltéréséből, hogyha tudjuk, hogy egy helyen mikor kezdődik, helyi időben és másikban, a kettő idő közti eltérésből ki lehet az, hogy mennyire vagyunk nyugatra, ugye 15 fok per óra eltérésen van, ugye ez egy arányos eltérés, és számolt, viszont 2,5 órával úgy elszámolta magát, mint ahogy kell. Úgyhogy ő sokkal nyugatabbra hitte magát, mint amennyire valóban volt, és azt hitte, hogy már tényleg mindjárt itt van Kínában, már a narancsos kacsának az ízét ott érezte a tányérján és a szájában. És innen valószínűsítik amúgy, hogy valószínűleg Reggio Montanusnak, Jánosunknak a könyvét használhatta, és nem Abraham Zakutóét. Ugyanis ez a 2,5 óra eltérés, ez pont a Cádiz-Nürnberg távolságra rávetíthető, és Reggio Montanusnak a könyve Nürnberghez adja meg a fogyatkozások időpontját.
1: És nem pedig a budai délkörhöz. Hát, és csoda ahhoz, csalódás.
0: Viszont nem is Cádizhoz, ahol viszont Ábrahám dolgozott, úgyhogy itt valószínűleg hiába Kolumbusz maga azt írja, hogy Ábrahám Zakutónak a könyvéből dolgozott, de valószínű, hogy az inkább Királyhegyi Jánosunk volt. Úgy rengeteg fikciós feldolgozása van ennek az esetnek. Tehát ezt a ponyva irodalom, hogy a őslakosokat megtévesszük azzal, hogy előre tudjuk, hogy mi lesz.
1: Igen. De nekem a kedvencem, hát az nem ponyva, hanem Mark Twain.
0: Mark Twain-nel is megjelenik.
1: Connecticut Yankee, King Arthur's Court. Mi az a...
0: Egy Yankee Arthur
1: király. Igen, udvarában. Ott ugye egy napfogyatkult, ugye valahogy akkor úgy... Akkor a Schallert kap egy verekedésben a kocsmában az ember, hogy Arthur király udvarában ébredt föl évszázadokkal korábban, és ott persze a Merlin a varázslót működik, de hát ő ugye persze tud modern trükköket, de azért mégiscsak valahogy ott összeveszik, akivel nem kéne, és akkor végül kivégzés következne be, és akkor ő be tudja vetni ezt a trükköt, mert eszébe jut, hogy persze, akkor pont volt egy napfogyatkozás, mert ő művelt jenkiként ezt ki tudja számolni, és hát ki is számolta viszonylag, és mindenkit beszaratott, beijesztett ezzel ugyanúgy, ahogy ugye ezek szerint a Kolumbuszék is.
0: Tintin képregényben is utána előkerül, H. Rider Haggardnál is, ugye az Alan Quatermain történetekben, úgyhogy ez egy egész toposszá válik.
1: Na most... Volt ez a dolog, amit az adásban én elmondtam, hogy 2 héttel a napfogyatkozás után per előtt ugye van holdfogyatkozás. És akkor ez valami szöget ütött a fejembe, és én valamit tegnap értettem meg. Ugye első állítás az, hogy mindannyian azt hisszük, és erre egyébként te is utaltál, sőt, ezt konkrétan elmondtad a múltkori adásban, hogy a hétköznapi tapasztalatunk az, hogy holdfogyatkozás az sokkal gyakrabban van, mint napfogyatkozás. Ez persze nem igaz, mert csak az igaz, hogy egy adott helyről, hiszen ugye az a helyzet, ahogy mondtad is, hogy a holdfogyatkozás az egész féltekéről látszik kb. Ahol fönt van a hold, és ugye a föld árnyék az lefedi a hold, hát nem feltétlenül az egész holdat, csak a teljes holdfogyatkozás van, de hogy ami ott történik, azt mi a földről végig látjuk. Tehát a holdfogyatkozás az, amikor a holdról napfogyatkozás van, és a föld takarja ki a napot, ugye. Na most, és valójában az jön ki, hogy több napfogyatkozás van minden évben, mint holdfogyatkozás, vagy ugyanannyi, de lehet, hogy egy kicsit több. Na és akkor ez zavart meg engem, hogy oké, de most mondtam, hogy a napfogyatkozást 2 héttel követi egy holdfogyatkozás, akkor miért nem ugyanannyi van? És ugye valójában tegnap fogtam fel, hogy de végül is ugyanannyi van, csak hogy van az a fajta holdfogyatkozás, amit mi észre se veszünk, ami a penumbrális holdfogyatkozás. Ugye volt arról szó ugye a múltkori adásban, hogy amikor például a Földről teljes napfogyatkozás van, akkor abban a pici sávban, amiben én benne voltam Szegóviában például, ott ugye teljesen benne vagyunk a hold árnyékában, az azt jelenti, hogy onnan nézve a hold teljesen letakarja a napot, de van az a tartomány, ahol csak egy részét takarja el, az a penumbra, az a fél árnyék, ahol nem tűnik el az egész nap, csak egy része. És például Magyarország ebben a tartományban volt, ami persze sokkal nagyobb. Na most a holdfogyatkozásnál is az a helyzet egyébként, hogy a holdfogyatkozásnál is, amikor mi azt látjuk, hogy ott sötétlik a holdnak egy része, vagy akár az egész hold, az nem más, mint az umbrának, vagyis a teljes földárnyéknak a határa. Igen ám, de a földnek is van penumbrája, ami azt jelenti, hogy a Földnek is van fél árnyéka, ami azt jelenti, hogy olyankor a Holdról azt látnák a delikvensek, akik a Holdon vannak, hogy a nap egy részét kitakarja a Föld. Na most az a vicc, hogy azt annyira nem csökken attól a Holdnak a fényessége innen nézve, hogy egy penumbrális holdfogyatkozást mi gyakorlatilag észre se vennénk. Tehát legtöbb ember, aki látott ilyet, valószínűleg fel se tűnt neki, hogy egy holdfogyatkozás van. Nem is nagyon írják be a csillagászati évkönyvekbe, mert az, hogy a Föld fél árnyéka rákerül a Holdra, az gyakorlatilag szinte észrevehetetlen. És hogyha ezeket is hozzávesszük, akkor kiderül, hogy csutkára ugyanannyi az ilyen kibővített értelembe vett igen. Hold és napfogyatkozások száma egy évben.
0: Ez nekem is tegnap esett le, kerestem a Columbus-os sztorihoz egy részletet, és a space.com-on fenn volt egy régi cikkben a történet, és ahogy megnyitottam, az egy grafikával kezdődik, ugye, hogy történik ez geometriailag a kitakarás, és akkor esett le nekem is, ugyanis ott fel van tüntetve, hogy hol jelenik meg, ugye középen a keskeny umbra, és két oldalt a penumbra a félárnyék, és akkor kerestem én is erre rá, amit mondtál, hogy
1: igen. Hogy... És ugye a Föld az annyival nagyobb, mint a Hold, hogy a teljes Holdat lefedi a Föld árnyéka, ha éppen teljes holdfogyatkozás van. Ugye ehhez képest a napfogyatkozáskor a Hold árnyék az olyan pici, hogy ez csak egy pár száz kilométeres sávot fed le a Földön. Igen. Úgyhogy ez vicces. Maradt még valami ebben a témában? Biztosan. Mármint a Murka nénén kívül, amit majd én fogok behozni.
0: Nem, szerintem mennyi volt Columbusnak.
1: Igen?
0: A...
1: Jó, mert végül is a Petőfit azt megbeszélted múltkor, és majd most újra előhozzuk a Petőfit. Na ezt a dolgot, bár csak érintőlegesen, ugye ezt a dolgot én körülbelül olyan 10-15 évvel ezelőtt írtam össze, mert akkor jelent meg valahol a korabeli indexen egy cikk, ami felhívta az én figyelmemet arra, hogy 1930-ban megjelent egy szegedi újság, a Dél-Magyarország című, amiben az akkor 95 éves Murka néni nyilatkozik mindenféléről. Aki elmondása szerint még találkozott az aradi vértanúkkal Aradon, mert hogy ő Aradon lakott. És akkor mindenféle hihetetlen története van, tehát Münchhausen bárói magasságukba emelkedik néha Murka néni, de hogy egyszer tesz valami ellenőrizhet, például ilyet, hogy találkozott az orosz cárral, meg mindent, tehát eleve gondolja az ember, hogy azért ezt némi kritikával kell kezelni, a 95 éves Murka néni 1930-es beszámolóját, amit leírt egy szegedi újságíró, tehát egy igen,
0: hogy a szegedi újságíró írja, eleven lelkű matróna.
1: Igen. Ez az epitetonon. Én átküldtem neked a linkét, de hogy ezt te végig is olvastad,
0: ez csodálatos. 95 esztendős Murka Andrásné, az eleven lelkű matróna.
1: Igen, de mi a keresztneve?
0: Murka Andrásné, biztos Andrásné.
1: Andrásné. Mikor van Andrásné nap? Nem tudom. Na mindegy. Szóval, idézet következik. Ugye az aradi vértanúk kivégzésének napjáról van szó, tehát 1849. október 6-áról nyilván. És akkor érje ezt, hogy a városban aznap fekete üvegeket árultak, hogy az emberek azon nézhessék a napfogyatkozást. Ugye mondja a Murka néni, hogy annyira szomorú nap volt ez, hogy még a nap is elfogyott, és hogy kormozott üvegeket, fekete üvegeket árultak. Amiről amúgy múltkor elmondtad, hogy az nem alkalmas. igazán a napfogyatkozás nézésére, mert nem blokkolja az UV-t, na de hát ki tudta ezt még a 19. század derekán. Na, viszont ugye ez egy könnyen ellenőrizhető dolog, van például a NASA-nak egy adatbázisa, fönn van az interneten, meg lehet nézni, hogy egy adott földrajzi helyről mikor voltak hány százalékos nap és holdfogyatkozások, zseniális a cucc, de hát kiderül, hogy természetesen ahogy ezt gyanítottam is, 1849. október 6-án Aradról nem volt napfogyatkozás, még részleges se. Na most ugye, amiről múltkor beszéltél, amit Petőfi ír a Szemfájásomkor című versben, az ugye az korábbi teljes napfogyatkozás, az Magyarországról valóban lehetett látni teljesnek, az az 1842. július 6-ai. Amúgy a Murka néni nem mondja, hogy teljes volt a napfogyatkozás, vagy lehet, hogy mondja később, de mondja az általam kivágott részben a cikkben nincs ilyen, de azt mintha mondaná, hogy ugye elsötétült az ég, meg ilyenek, de hát végül is egy elég nagy részlegesnél is előfordulhat egy ilyen. Mindenesetre megnézi az ember a NASA-nak az adatbázisát, és akkor kiderül, hogy hát például 47 októberében, tehát október, de két évvel korábban, tehát még a szabadságharc előtt volt Aradon egy majdnem gyűrűs jellegű részleges napfogyatkozás, és egy ideig azt gondoltam, hogy biztos az volt, amire a Murka néni emlékezhetett, de akkor azt miért hozná egy összefüggésbe az aradi vértanúkkal, meg ilyesmi. És akkor akadtam rá az új kedvencemre, ami az 1858 március 15-ei napfogyatkozás, ami pontosan a szabadságharc kitörésének a századik tizedik évfordulója, tehát a levert forradalom kitörésének a tizedik évfordulóján volt, tehát a szomorú hangulat az adott volt, ugye akkor bőven benne vagyunk a Bach korszakban, cenzúra van meg minden, ami azt jelenti, hogy például aznap a vasárnapi újságban nem lehetett leírni azt, hogy a hivatalos nyilvánosságban tabu volt, tehát a március 15-éről nem lehetett írni, a 10. évfordulóban sem jelent meg semmilyen vonatkozó adat vagy anyag 1858-ban, és erről az aznapi napfogyatkozásról is csak úgy mertek írni, hogy véletlenül se legyen a nyomtatásban még egy természeti jelenség kapcsán sem említve a teljes dátum. Tehát, hogy egészen vicces. És egyébként ez ugyanaz, amikor a Vajda János egyébként ugyanezen 1858. március 15-ei részleges napfogyatkozás, tehát, hogy olyan fejjel, Aradon például 46%-os, de azért észrevehető napfogyatkozás volt. Erről írta a Vajda János a Napfogyatkozáskor című verset. Ítélet van most fönn az égen, nézi a bámészföld nagy mohón, a nap képe úgy elfeketül, mint az ember arca a bitón. Tehát, hogy már neki is ilyen képzettársításai voltak, gondolom nem véletlenül a forradalom kitörésén, a levert forradalom kitörésének a 10. évfordulóján, a Bach korszak kellős közepén. Tehát, hogy én erre jutottam végül, hogy itt a Murka néni nyilván összekeveredett úgy sokkal később a fejében, hogy itt ennek a valahogy a forradalomhoz is van köze, és akkor biztos sok titkos megemlékezés volt. Nyilván az aradi vértanúk is természetszerűen szóba kerültek, pláne Aradon, hát nyilván, és hát akkor közben osztogatták ezeket az üvegeket, szóval nekem ez lett a személyes megfejtésem meg erre.
0: Meg hát Murka néni, ugye a újságban is írják, 95 éves, és ja, a korabeli zsurnalizmusnak, tehát a korabeli újságírásnak azért az etikussága hagyott kívánnivalókat maga után. Nem csodálkoznék rajta, hogyha úgy kérdezik volna Murka nénit, hogy a szájába is adják ezeket a történeteket.
1: Ja, hát igen. Minden esetre ez tök jó, és mindenkinek ajánlom, hogy tehát például eleve, hogy a magyar honfoglalást annak idején be lehetett lőni, hogy mikor volt, az önmagában például egy teljes napfogyatkozásnak köszönhető, hiszen ugye Konstantinápolyból 891-ben azt hiszem volt egy teljes napfogyatkozás, és azt leírták a krónikások, az új csillagászok meg a 19. században már vissza tudták számolni, hogy az mikor volt, amikor Konstantinápolyból volt egy teljes napfogyatkozás, és ugye a krónikás azt ugye nem írja le, hogy az melyik év volt, de azt leírja, hogy volt teljes napfogyatkozás, és hogy 4 évvel utána jöttek a magyarok. És akkor így van az, hogy tehát konkrétan egy napfogyatkozásnak köszönhető ez a történelmi datálás. Tehát, hogy ezek tök jó dolgok, hogy nem csak a Murka néni fact-checkeléséhez, hanem bármilyen történeti esemény fact-checkeléséhez.
0: És nagyon gyakran használják is, mert ugye elég látványos egy napfogyatkozás, de ezt talán nem is mondtam az adásban, elég látványos ahhoz, hogy biztosan többen leírják, tehát mindenki, aki látta, viszont nagyon pontosan datálható. megtudható, hogy mikor volt, igen. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon alkalmas. A krónikákból biztos feltűnik, hogyha volt.
1: És ugye az ókori források azok meg mindig úgy csinálják, hogy amikor valaki meghal, akkor ugye gyorsan valami égi eseményt hozzá kell rendelni, lásd betlehemi csillag, de nem csak, tehát ez egy kötelező elem volt, Julius Cézár megszületését és halálát is csillag meg üstökös jelezte, meg mindent, tehát hogy ez pont az, nem is vagy elég komoly ember, hogyha nincs valami komoly égi jelenség, és ugye van ez a mondás, hogy amikor Krisztus kereszthalála megtörtént, ugye elsötétült, tehát Jeruzsálemben napfogyatkozás volt. Na most ez ugye több szempontból sem kósár, mármint szó szerint, ugye az van, hogy ugye harmadnapon jön, tehát hogy amikor őt megfeszítették, akkor ugye elvileg a Pesach van, ami a, hát úgy mondjuk, hogy zsidó húsvét, de hát valójában nem az, tehát az Egyiptomból való kivonulás ünnepe. És ugye az a sztori, hogy hát ott, ha megnézed, hogy mikorra van időzítve, ugye eleve lunáris naptár a héber, meg minden, tehát hogy itt is talán egyébként a hagyományban még az is meg benne van, hogy teli hold van még az utolsó vacsorákor vagy környékén. Tehát akkor másfél nappal később nem lesz napfogyatkozás, mert ugye a teli hold és a napfogyatkozás között két hétnek kell eltelnie, nem? Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amik egyszerűen fact-checkelhetők. Tehát nem azt írom, hogy még egyszer most nem mielőtt mindenki felháborodottan betelefonál, tudom, hogy nem azt írja a Biblia, hogy napfogyatkozás volt.
0: Nyilván nem azért sötétedett.
1: Hanem azt írta, hogy elsötétedett, igen. Annak ezernyi oka lehet, beleértve a csodát is. Most én csak azt mondom, hogy az a szokásos magyarázat, hogy az egy izé volt, egy teljes napfogyatkozás, az nyilván nem állja meg a helyét. Hogyha a másik részét elfogadjuk, hogy Peszach idején történt.
0: Erről volt is amúgy szokorébresztő korábban a bibliai dátumok datálása, igen. Orha Zoltán
1: igen. Volt bizony, és fantasztikus, jó volt, mert akkor ottan megbeszéltük, hát tessék visszahallgatni, igen. Na de, most akkor megpróbálunk kommunikációs kapcsolatba lépni Detre őrssel, vagyis Detre őrs Hunorral, mert hogy az történt, hogy tegnap fölment a Nancy Grace Roman űrtávcső, és ez azt jelenti, hogy ezt, amiben ő bedolgozott, és ezért aztán, hát az a helyzet, hogy gondoltuk, hogy őt mi most szépen fölhívjuk, és megpróbáljuk elérni. Én azt tippeltem neki, hogy ez 9:30 fog bekövetkezni, és hát reméljük, hogy ez sikerül is. Én már látom is őrsöt. Szia őrs, te hallasz minket?
2: Igen, hallak tökéletesen. Szia, jó reggelt neked.
1: Jó reggelt kívánunk. Na szóval, mi történt tegnap? Ennyit eddig a hallgatóknak még csak ennyit mondtam, hogy egy Benga nagy hordozó rakétán a Kennedy űrközpont 39A indítóállásából a gyönyörű Falcon Heavy tökéletesen pályára állította a Nancy Grace Roman űrtávcsövet, és ennél több eddig nem hangzott el a témában, úgyhogy léci, induljunk ki abból, hogy a hallgatók semmit nem hallottak ezen kívül erről az egészről, és még annyit mondtam, hogy te ebbe bedolgoztál, de még erről sem mondtam részleteket, szóval léci, mesélj egy kicsit erről az űrtávcsőről, és hogy miért fontos, ami tegnap indult el a Kennedy űrközpontból.
2: Szerintem akkor mindent összefoglaltál, úgyhogy be is köszönhetünk a nézőktől, a hallgatóktól. Na igen, tehát ez így a két, én Németországban lakom most 18 éve, és a Max Planck Csillagászati Intézetben két nagyszerű teleszkópon volt szerencsém dolgozni, egyik az a James Webb. Most már végre így bemutathatom az eredeti nevén évekig, ugyebár amíg ismeretlen volt mindig az, hogy hát James Webb, micsoda? Milyen James? Ugyanez lesz a Romannel is, ezen is volt szerencsém, nem 15 évet, de másfél, két és fél évet dolgozni. És egy nagyszerű csapatban, és hát igen, most ment föl. Amit nagyon sokszor megkérdeznek tőlem az, hogy hát akkor ez leváltja a James Webb-et, vagy a Hubble-t, nem erről van szó, inkább kiegészíti.
1: Tehát, hogy ugye azt hallottam, hogy valami egészen döbbenetes, 1,4 terabájtnyi adat fog lejönni róla minden nap. És ugye egy olyan óriási látószöge van neki, annak ellenére, hogy a tükre, és majd ezt létszi, ezt a sztorit majd mondd el, mert én tudom, hogy te jobban tudod, de hogy a tükre az nem véletlenül ugyanakkora, mint a Hubble tükre, de mégis olyan az optika, hogy sokkal-sokkal nagyobb a látó mezeje, és a modern technika meg azt is lehetővé teszi, hogy ilyen gigantikus mennyiségű adat jöjjön le, tehát, hogy óriási nagy kb. Panoráma képek jönnek le az égboltnak hatalmas területeiről, elképesztő felbontásban majd, amivel a csillagászok mindent csinálhatnak, de az is egy nagyon jó pofa dolog, a tegnapi NASA sajtótájékoztatón elhangzott, hogy semmiféle embargó nem lesz, tehát még csak olyan sem, mint a James Webb-nél, hanem minden adat, ami lejön, az rögtön azonnal nyilvános lesz, és bárki, aki mondjuk elég elhivatott, hogy tudja ezeket a fájlokat kezelni, az bárki azonnal rávetheti magát az adatokra, mert olyan mennyiségű adat lesz, hogy egyszerűen nincs értelme ezeket félretenni, mert tényleg döbbenetes mennyiségű adat. Ugye ez helyes, igen, amit mondok, ez nem már... zöldségeket beszélek.
2: Ez abszolút, abszolút, abszolút helyes, tehát általában ez úgy szokott lenni, hogyha nyílt időre valaki pályázik, akkor és megnyeri ezt a bizonyos időt, ami egyébként James Webb esetében, hát körülbelül 300 millió forint, azt hiszem óránként a James Webb ideje, és hogyha ezt megnyered, akkor több hónapod van arra, amíg csak te kapod meg az adatokat, és meg tudod írni azt a cikket belőle, amire akár több évet készültél. Itt ilyen nincsen, rögtön minden adat az nyílt. Utána is néztem, hogy 25% az, ami le van fixálva, és egy ilyen, hát nem teljes égbolt felmérés, a teljes égboltnak kb. 12%-át fogja felmérni. Itt jön az a különlegessége a Roman űrteleszkópnak, hogy hihetetlen nagy a látómezeje, több mint 100-szoros a látómezeje a Webb-nek vagy a Hubble-nek, tehát egyszerre tud hihetetlen égtövet, nagyságú égtöveteket lefotózni. Éppen ezért ez egy nagyszerű, egyrészt, hogy nagyszerű lehetőség újabb, nagyon érdekes objektumokat találni az égen, és így jelen pillanatban például, ez csak egy példa, így kb. 6000-6300 exobolygót, tehát más csillagok körül keringő bolygót ismerünk. Ez akár 100 000-re nőhet a Romannek az adataival.
1: Hát igen, szóval ez elképesztő, ez egy nagyságrendi ugrás. És ugye arról nem is beszélve, hogy közvetlen képeket, persze erejét már James Webb-el is lehet ilyet, de hogy közvetlen képek lesznek az exobolygókról, köszönhetően ennek a koronográf műszernek, ami ugye kitakarja a csillagot, hogy a csillagnak a fénye ne nyomja el a körülötte keringő pici bolygók képét, és akkor egészen elképesztő lesz, hogy látni fogjuk konkrétan az exobolygókat. Tehát most is van egy-két kép már közvetlenül az exobolygókról, de úgy általában az exobolygókat úgy szokták felfedezni, hogy mocorog a csillag, vagy elhalványul a csillag, amikor elmegy előtte a bolygó. Most egyébként az adás korábbi részében a fogyatkozásokról beszélgettünk, tehát hogy végül is, amikor elhalad egy bolygó egy csillag előtt, akkor az egy részleges fogyatkozás tulajdonképpen, és akkor azt mérik az emberek, például a Kepler űrtávcső az ugye ezt csinálta, de hogy itt most konkrétan, ha jól értem, látni fogjuk az exobolygókat, ami szerintem egészen döbbenetes.
2: Igen, ez így van, tehát a koronográf az ahogy mondtad, akár, ez egy különleges koronográf, ez a legelső olyan koronográf az űrben, ami adaptív optikával rendelkezik, amire például azért van szükség, mert egy optikai rendszer rettenetesen érzékeny arra az, hogy minden pontosan egy vonalban legyen, ahogy az meg volt tervezve, hogyha egy nagyon-nagyon-nagyon picit akár egy hajszálnak a milliárdod részét megváltozik ez az optikai rendszer, akkor már nem tökéletes ez a kitakarás, és ezt úgy kompenzálják. Tehát miből jöhet ez a probléma? Hát, hogy abban a pillanatban, hogy elfordítunk egy távcsövet, akkor egy másik részét éri a nap, és azt kezdi, ameddig hűvösebb volt, azt kezdi fölmelegíteni, és hát ami melegszik, és van hőtágulása, az gyönyörű szépen, ugye nagyon-nagyon pici részben, de eltorzítja az egész optikai rendszert, ezt tudják például ezzel korrigálni, és ezzel tudják elérni azt a közel egy milliárdszoros elnyomását a központi csillagnak, ami után gyönyörű szépen a akár egy milliárdszor, vagy még ennél is jobban gyengébb exobolygók megjelenhetnek a képen a csillag körül.
1: Ez hihetetlen. Na és akkor két kérdésre kell még mindenképpen választ kapnunk, de akkor kezdeném rögtön azzal, hogy mi volt ebben a te kontribúciód. Én tudom, hogy az elején meglehetősen kritikus fázisban, még a projekt elején, amikor ugye kiderülnek a dolgok, meg amikor a szerződések megköttetnek, meg minden, akkoriban még abszolút benne voltál ebben, tehát ilyen értelemben nyilván tök nagy ráhatásod lehetett arra, ami lett. Mi volt ez a része, amit te csináltál?
2: Ugye már kettő műszere van, van egy főműszere, ez a nagy látószögű tudományos műszer. Ez az, amiről eddig főleg beszéltünk, mármint ez az, ami miatt valójában fölmegy. A második műszere az egy technológiai demonstráció, ami szintúgy nagyon fontos, mert hogy ilyen még nem történt, tehát ezzel tanuljuk meg azt, hogy kell ilyen konográfot, aktív optikás konográfot csinálni. Ez egyébként későbbiekben a Habitable, hogy is hívják?
1: Exoplanet Survey Satellite.
2: Nem.
1: Ja, jó, azt hittem, azt mondod, a HEST.
2: Későbbiekben ez a jövőbeni űrmisszióknak egy nagyon nagy technológiai mankó az ebből szerzett tapasztalat. És hát igen, én a koronográfon tudtam dolgozni az első másfél, két és fél évben. Utána sajnos így a James Webb-nek a bővzemelése az 100%-osan elvette az időmet, és tényleg ez az időszak, ami nagyon hiányzott nekem a James Webb-ből, ugyanis 2008-ban már a design az készen volt, tehát a designban nagyon-nagyon picit tudtam csak beleszólni. Míg itt egészen a legelső koncepciók és ötleteléstől kezdve benne tudtam lenni a CGI-nak, legalábbis nem az egész CGI-ban, hanem a CGI-nak a mechanikáiban, amik az optikai elemeket mozgatják ebben a műszerben. Amit ki szoktam emelni, az, hogy a mechanikák azok a legnehezebben létrehozható részei. Ugyanis én úgy szoktam mondani, hogy ahilles sarkai ezeknek a műszereknek, ugyanis nagyon sok minden az nem tud redundáns lenni. Még egy-egy ilyen műszerben, majdnem minden űrműszerben, vagy űrmisszió során, amit tudnak, abból kettő darabot raknak, két elektronika, két kábel, két szenzor, minden, amit el tudsz képzelni, abból kettő van, hogyha az egyik meg elromlik, akkor legyen egy második. Mechanikáknál, például egy központi csapágynál ez egyszerűen nem lehetséges, hogyha az beszorul, akkor akár vége van az egész műszernek, vagy nagyon sok esetben volt olyan, hogy egy mechanikának a beszorulása az a teljes űrmissziónak a kudarcát vonta maga után. Úgyhogy ezért nagyon nagy dolog az, hogy ebben lehettünk benne. A Tűrögeztető Max Planck Intézetnek nagyon sok tapasztalata van ebben, hogyha jól tudom, több mint 5 űrmisszióban mi terveztük és mi gyártottuk a mechanikákat, ugyanígy a James Webb-nél is, egyébként James Webb Mini 3 mechanikája az nálunk készült, és itt 6 darab mechanikáról van szó, amik egyébként az én feladatom ezeknek a mérése volt, és megmondom őszintén, hogy a nem csak a design volt nagyon nehéz, hanem annyira magasak voltak a követelmények precizitásra, hogy még ennek a követelményeknek kimérése is igen komoly feladat volt. Ennek a laboratóriumát kellett és mérési elvét így megalkotnom. Ezt nagyon-nagyon szerettem csinálni, sőt ez az, amit a legjobban szerettem csinálni, például James Webb-ben is.
1: ez egészen hihetetlen. És ugye van ez a, hát hogy a hogyan készítsünk időgépet kefíres dobozból, vagy tejfölös dobozból című, tehát hogy itt van egy ilyen aspektus egyébként itt is, hogy ugye az volt, hogy nektek valami, jól emlékszem, valami prototípust kellett összehoznotok, de valami döbbenetesen kevés keret volt rá, mert az még a nagy NASA szerződés előtt volt, amikor neked valami proof of concept kütyüt kellett építeni. És akkor jól emlékszem, ez pont ez volt, amikor a magyar találékonyság eredmények.
2: A nekem a túlzás, tehát mindenkinek, tehát ez egy 10 fős csapat volt a Max Planck intézetben, és az enyém, én mérni szeretek, én laborba szeretek lenni, nekem ez volt a feladatom, viszont tényleg a koncepciónak a több koncepción végigmentünk egészen a lineár motoroktól kezdve a piezo elektromos hajtásig, amit például DSLR kameráknak az optikájában használnak nagyon sokszor, és tényleg a 6000 eurónk volt összvisz erre az, hogy megalkossunk egy olyan prototípust, amit már tudunk mérni. Egy kicsit előre rohantunk, mondjuk úgy, mert gyakorlatilag ebből a 6000 euróból nemhogy a labor kijött, és egy prototípus, és több koncepció előtte, de még egy második prototípusra is futotta, ami még pontosabb lett, és még jobban bebizonyította a NASA-nak az, hogy nem is kell tovább keresnie erre külső szerződő partnert más, hanem egyértelmű az, hogy a Max Planck intézet fogja megkapni ezt a multimillió dolláros szerződés, és végül is meg is kaptuk, és gyönyörű szépen le is lettek gyártva a műszerek, most már ugye fönt vannak ezek a mechanikák az űrben.
1: És ugye döbbenetes a kontraszt, ezt ki tudhatná jobban, mint te, és nagyon ritka az űrkutatásban, nagy a kontraszt a James Webb-bel, ugye a Roman űrtávcső az költségvetésen belül és határidő előtt elkészült.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez igen, valami olyan ritka dolog ezekben a csúcstechnológiai iparágokban, hogy azért, hogy hát azért erről emlékezünk meg legalább egy mondat erejéig, és persze ennek egy része volt, amire még mindenképpen ejtsünk szót, amit mondtam, hogy hát...
2: Egy pillanatra nem menj tovább,
1: na.
2: Ugyanis annak idején ezt a műszert úgy hívták, hogy W First, és majdnem, hogy azért kaszálták el ezt a programot, mert hogy a James Webb-re kellett az extra pénz, és mi mentette meg ezt, hogy...
1: Na igen, erre akartam terelni én is a beszélgetést. Na,
2: igen, igen, és akkor innentől kezdve visszaadom a szót.
1: Ne add vissza, pont, hogy én adom oda.
2: Tehát, most már félvezettem saját magamat.
1: Igen, mert hogy ugye mondtuk, hogy ez a tükör, ez ugyanakkora, mint a Hubble átmérője, a Hubble tükrének az átmérője. Véletlen? Aligha. Igen.
2: Véletlen? Nem, abszolút nem véletlen. Ugyanis ez egy kémműhold családnak az egyik legutolsó tagja. És honnan jön a 2,4 méteres tükörméret? Ez az, ami a Shuttle-be befér, az amerikai űrsiklóba befér. Sőt, hát az amerikai űrsiklót azt nem a Hubble-re tervezték.
1: Na ez az, igen, pontosan,
2: az hogy ezekre a...
1: én is, hogy igazából úgy fogalmaznám meg, hogy a Shuttle azért lett akkora, hogy a Keyhole 11 Canon kémműhold beleférjen. Ez, ugye?
2: Pontosan.
1: Ugye? Igen.
2: Véletlen a Hubble is ekkora lett, mert ki kellett maxolni a lehetőségeket. Ennek ez egy nagyon érdekes múltja van, ugyanis az 1960-as évektől ezek a kémműholdak már léteztek, amikor még digitális fényképezés nem. És konkrétan az 1960-as években és a 70-es évek elején ezek a kémműholdak úgy működtek, hogy filmre dolgoztak. És ezeket mindenféle ilyen regényekbe illő módon juttatták vissza ezeket a filmeket a Földre. És úgy, hogy repülőgépekkel kapták el.
1: Igen, de hogy elkapták.
2: Hogy... 70-es évek elkapták.
1: Igen, lasszó, gyakorlatilag egy lasszó.
2: Igen. És emberi találékonyság ugyebár hatalmas, hogyha a másik embernek a bántalmazásáról van szó. Ezek kémű oldalak miről szólnak? Adakozásról. Mindent megtudni az ellenségről. És tényleg ez nagyon izgalmas. 70-es években kezdődtek el az első olyan szintén 2,4 méteres teleszkópok, amik viszont már digitálisak voltak, úgyhogy ez a lasszózás ez sajnos így feledőbe múlt. Viszont még egy érdekes történet ezzel kapcsolatosan. Befejezem a sztorit, tehát a sztori lényeg alatt, hogy 2011-ben felhívta a megfigyelési hivatal a NASA-t, hogy hát volt két elkaszált egyre jobban, még a James Webb-nél is drágább műholdjuk, ami 5 milliárd dollárról hirtelen fölment valami 11-13 milliárdra, és akkor azt mondták, hogy na jó, itt a vége. És ez 11-ben átadta ezt a két műholdat a NASA-nak, a megfigyelési hivatal, legalábbis a fő optikai elemeit, mint például a főtükröt, és tényleg ez mentette meg a W First-öt, ami most ugyebár már Roman teleszkóp. És még egy sztori ezzel kapcsolatosan, ami még James Webb beüzemelése alatt volt, hogy a James Webb volt az első olyan űrműszer, ahol a főtükröt is ki kellett nyitni, tehát még az is össze volt csukva. És én kint éltem több hónapot ilyenkor a beüzemelése alatt az USA-ban, Baltimore-ban, és egyébként a beüzemelés az STSCI-ban, a űrteleszkóp intézetben van egy ilyen nagy üvegfalakkal teli részen, az a Mission Operations Center, tehát mindenki lát mindenkit, kivéve egyetlen egy szoba, az normál farakkal rendelkező nagyon zárt szoba, ugyanis itt voltak azok mai napig itt vannak azok a katonai cégek, akik a fűtükröt gyártották, és ennek a mozgató és kalibráló rendszereit. Két héttel korábban sikerült nekik beállítani a James Webb-nak a főtükrét, és egy barátom volt bent, NASA-s barátom volt bent így a beállítások alatt, nagyon-nagyon kevés ember lehetett bent, és ő mondta, hogy amikor ez sikerült két héttel korábban a tervezetnél, senki nem volt meglepve. És hát ebből következik, hogyha valaki erre nem jött volna rá, hogy lehetséges, hogy nem a James Webb az első kinyitható. Valószínűleg 6,5 méteres másik teleszkóp nincs, de lehetséges, hogy van egy másik kinyitható teleszkóp, csak biztos, hogy rossz irányba néz.
1: Hát igen. És hát ki tudja, hogy ezekből a KH-11-es Hubble-szerű izékből, keyhole 11-ekből hány néz rossz irányba? Ugye van abból is jó pár. Szoktad ezzel szórakoztatni a közönséget?
2: Nem tudjuk mennyi.
1: Nem tudjuk mennyi. Igen. De hogy azt tudjuk, hogy csak a Space Shuttle-lel felvittek még 3-4 ilyet. Mert ugye voltak a Space Shuttle-nek olyan katonai küldetései, amiről elég keveset hoztak nyilvánosságra, csak kb. Ezt, hogy kik voltak rajta, meg mettől meddig tartottak, de azért ilyen pletyka rovat szintén azért lehet tudni, hogy azok. Tehát, ahogy mondtad, nem véletlenül tervezték akkorára a Shuttle-t. Ekkorára, tehát ezt ki is használták, és voltak ezek a Department of Defense repülések, amik hát igen, egyértelműen elsősorban azt a célt szolgálták, hogy ezeket a Hubble-szerűségeket vigyék föl. Na, de most ezúttal viszont ugye nem volt már Space Shuttle, meg eleve 1,5 millió kilométerre kifele kellett küldeni a cuccot, tehát a Falcon Heavy-re kellett rátenni, de az sem volt triviális, mert annak meg nem elég nagy az orrkúpja, tehát ha nem is annyira, mint a James Webb-nél, de itt is volt azért némi origami szakkör, azért lehet látni, hogy azért a Roman-nek is a kis napellenző kis shieldje, az nem triviális módon nyílik ki. Hát igen. Van egy ilyen, mindjárt el kell, hogy búcsúzzunk nagyon durva módon, mert lejár az adásidőnk, de van egy kérdés, ami bejött a chatben. Azt mondja, hogyan van szabályozva a James Webb-ben, hogy melyik irányba nézzen? Ez hogyan van stabilizálva?
2: Reaction wheel, ezt ezeket úgy hívják, és azzal lehet forgatni. Körülbelül egy perc alatt egy fokot tud fordulni egyébként a James Webb. A feneke az mindig a nap felé néz, tehát mindig egy ilyen donut shape, tehát egy ilyen cikkelyét tudja látni az égboltnak, de ahogy a Föld körbe utazza a napot, úgy mindig más és más az a cikkely. Még tovább lehetne folytatni, mert a reaction wheel-ek ezek, nem tudom, elnézést, nem tudom magyarul.
1: Hát nem tudom, talán.
2: Reakciókerekek.
1: Igen, tehát ilyen lentkerekek, nem? Tehát ezek valójában lent, gyroszkópszerű izek, tehát lentkerekek.
2: Igen, igen, pontosan.
1: Igen.
2: Amikor ezek már úgymond tülporognak, akkor ezeket ilyen mini aktuátor rakétákkal ellensúlyozva visszapörgetik, vagy lelassítják, gyakorlatilag így működik.
1: És egyébként érdekes, hogy kb. Nem ugyanoda nyilván az űr az bazi nagyám, de hogy ugyanúgy az L2 pontba repül mind a két általad is fejlesztett űrtávcső. Ugye a James Webb az ott van, és ez a Roman is oda megy kifelé, ami egy kitűnő hely az égbolt megfigyelésére.
2: Igen.
1: Ugye egy század, napföld távolság egy százalékával kijebb a nappal ellentétes irányba. Úgyhogy...
2: Igen, ami ugye holdföld távolság kb. Ötszörese.
1: Igen, és oda tart most ezekben a pillanatokban is a Nancy Grace Roman űrtávcső, és Tetre Őrs Hunorral beszélgettünk, aki a festői Heidelbergből jelentkezett be, és azonnal le is ketyegett az időnk. Hát attól tartok, ahogy eddig is többször beszélgettünk már a Szokolébresztőben, ezután is lesz még erre példa, úgyhogy nagyon köszi, hogy a ma reggelünk egy részét megosztottad, ma reggeled egy részét megosztottad velünk. Nagy élmény volt, mint mindig. De én most téged letesztlek, és a hallgatókat is le fogjuk tenni másfél percen belül, úgyhogy köszi szépen Őrs még egyszer, és sok sikert mindenhez. Majd még dumálunk itt nyilvánosan is. Szia!
0: Hello.
1: Szóval, igen, Szarka Gergő itt csöndben végighallgatta a beszélgetést, ennek technikai okai voltak, úgy sikerült itt belőni a cuccot, hogy csak én tudtam Őrstől kérdezni. De vajon maradt benned még bármi a adás utolsó egy percére?
0: A könyvajánlomat akkor nem most fogom megtartani.
1: Miért?
0: Akkor befejezem először a könyvet, és utána.
1: Oké. Pedig engem is érdekel az a könyv, ami az asztalomban, de akkor nem mondom,
0: akkor
1: hogy
0: az
1: mi
0: két
1: az.
0: Hét múlva.
1: Jó, akkor két hét múlva folytatjuk.
0: Akkor annyit még, hogy Nancy Grace Roman ugye a Hubble anyja volt, ugye a Hubble űrtávcsőnek egyik tervezője, hanem a fő tervezője, ugye amerikai csillagász.
1: Hát ilyen project manager, ő volt a vízió, ő volt az amerikai, a NASA-nak az asztrofizikai osztályának a vezetője.
0: Igen, kicsit volt vizionárius, azt tudtad, hogy a 30-as években 11 évesen ő már nőként Amerikában Nashville-ben ráadásul délen csillagász klubot alapított.
1: De durva. Évesen. A sok country klub mellett volt egy csillagász klub, és ezt egy 11 éves kislány vezette. Hát te hihetetlen.
0: Nem kicsit volt vizionárius. Igen.
1: Nagyon köszi, hogy bedobtad, mert én is hát kicsit bánkodtam, hogy nem tudtuk Nancy Grace Romant megemlegetni rendesen, hogy mégis kiről van elnevezve ez a távcső, de hát róla, úgyhogy ez egy hiánypótló volt itt a legvégére. Nagyon köszönöm szépen hát Gergőnek a fantasztikus társműsorvezetést, Detre Őrsnek a bejelentkezést, a csetes kommentelőknek és kérdezőknek a kommenteket és kérdéseket. Így most ebben merült ki az interaktivitás, a telefont kapcsolására nem maradt idő. Egyébként egy fikciós könyvről van szó, spoiler, ugye? Csak kérdezik, nem, vagy nem?
0: Ez nem,
1: nem, nem fikciós. Az egy nem fikciós. Nem, én fikciós, nem tudom, mit akar ajánlani, csak kérdezi Russell 2 a chatben, hogy mit akar ajánlani, de hogy mi, az majd két hét múlva kiderül, micsoda cliffhangerrel érünk ma véget. Egy biztos, két hét múlva is lesz szokolébresztő, és addig is mindenki vigyázzon magára, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
5: A Föld szélfuttatómok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
3: Ezek voltak a hírek.

0: on my program had repeatedly said, do not do this. They've been giving warnings since 2016. China failed to act. And that's why, ladies and gentlemen, that's why tonight I'm invited the Chinese guests back. I have with me scientific papers. I have more evidence. And I hope tonight they don't complain that they have been ambushed. I hope tonight they have the heart to admit that they have killed thousands of people and are refusing to take the accountability for it.
1: Tilos, Tilos Rádió, FM 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte. 2026. augusztus 31-e van, 10 óra, 9 perc, 3 másodperc. Ez a B-Water műsor, mint minden második héten, hétfőn délelőtt 10-től. A kis felvezetőben elhangzott nepáli újságíró, hogyan is van ez, ilyen rasszista...
2: ez nem nepáli, ez indiai.
1: Indiai.
2: Ez indiai tévé. Ez az indiai... ezek a hindu...
1: Eléggé ilyen...
2: ilyen populista, nacionalista,
1: populista
2: megmondó ember.
1: Mi volt? Tehát meg elég ilyen propagandisztikus szöveget hallottunk. Az a jó, vagy az van benne, hogy én azt gondolom, hogy az igazságról beszélt, csak a saját maga módján. Hát így is ki lehet fejezni, mert...
2: Igen, és mit gondolsz? Figyelj, jó, figyelj, vegyük át, hogy mit mondott először azoknak a kedves hallgatóknak. Sziasztok! Szia, Olivier! Azoknak a kedves hallgatóknak, akik mondjuk nem beszélnek angolul, mert azért ez egy hosszabb szöveg volt, tehát itt most Arnab Goswamit hallottuk az egyik ilyen indiai tévécsatornától, ott meglehetősen szeretik az ilyen nagyhangú hindu nacionalista megmondó embereket. Ő egyébként liberális nacionalistának hívja magát, ez legyen bármi is, az, már hogy az ő szempontjukban. A másik, hogy ugye itt arról beszélt, hogy a man-made human infrastructures, tehát hogy az emberi kézzel épített infrastruktúrális túlépítkezés, amit Kína folytat egyébként ugye a tibeti-nepáli határnál. Ugye arról van szó, hogy a mai adásunk az a nepáli katasztrófáról fog szólni, csak egy kicsit másképp. Gondolom sokan láttátok, hogy a rettenetes felvételeket rólam, és erre reagáltak ugye a világ médiája, különböző országok médiái, és Ázsiában egy kicsit más hangszint kapott az ügy sok szempontból. Ugyanis a Kínával határos országok a sorsukat látják ebbe, ahogy India is, úgyhogy Arnab Goswami erősen képviselte a nepáli érdekeket, és hibáztatta Kínát abba, hogy a túltolt infrastruktúrális kínai fejlesztések a nepáli-tibeti határon, ugye Tibetet elfoglalt Kína 1959-ben, és nem is Tibetnek hívják már, hanem Szizsánnak, amit kikérünk magunknak, mi Tibetnek fogjuk hívni innentől továbbra is. Szóval, hogy a tibeti-nepáli határon, a tibetiek azt mondják, hogy ők pontosan tudták eddig is, hogy hogy kell bánni a hegyekkel, meg a folyókkal, és hogy ez feltétlenül Kína nem folytatja ezt a szemléletet az ő földterületeken mostantól, és hát a többi országok is így látják, Indiában is, sokan is, nem csak a hindu nacionalisták, hozzátenném. És ugye itt még azt is mondta, hogy milyen áron csinálják mindezeket, azt is mondta, hogy már 2000, tehát azt mondta, hogy négy, hogy a tegnapi adásban behívott kínai vendéget, aki azt mondta, hogy mi ez az ambush, ez a letámadás, ami történt, egyébként tudhatta volna kínai vendég, hogyha Arnab Goswami műsorába megy, akkor vagy kiabál, vagy nem fogják hallani a hangját. De hogy ugye úgy kezdte, hogy action reaction, tehát hogy a fizika szabályai, és hogy

0: hogy ezt a geopolitikai expansionnek a részének tartja, tehát hogy a geopolitikai expanzió, elfoglalás és nyomás részének tartja. Egyébként ez vicces, hogy ezt ide tette ezt a szót hozzá, hogy expansion, ez, mert ez még nem az, de ha én is már így gondolkodtam rajta, hogy majd amikor Kína és Nepál közösen újraépíti ezt a határrészt, akkor kínaiak biztos, hogy átolják a határt egy 3 méterrel, hanem 30-al beljebb, mert ezt rendszeresen csinálják a szomszédországokkal. Szóval, hogy behívott már az előző este Árnáb, behívott már az előző este kínai hivatalnokokat, akik letámadva érezte magukat, ehhez képest visszahívta őket a mai adásban. Arra kérte őket, hogy on your action, hogy hát, hogy a felelősség, hogy vállaljanak felelősséget, vagy legalábbis lássák be, hogy igenis van köze Kínának ahhoz a katasztrófához, ami történt, még hogyha nem első kézből is, tehát nem ők engedték ki a vizet direktbe. Azt is mondja, hogy Chinese activities caused this disaster in Nepal, hogy ugye a kínai aktivitások okozták ezt a tragédiát Nepálba. Azt mondta, hogy 4 pontról fog beszélni a mai adásban, ezt mi nem fogjuk végighallgatni, mert meg is őrülnétek. A multiply construction, tehát hogy az elképesztő mennyiségű építkezés, ami ott van, és mondta, hogy az időjárás megfigyelő központ, ami ez iszonyú mélyre kell fúrni, vagy például a víztározókat hozta föl, beszélt arról, hogy a Xianjiang settlement, hogy romboltak le tulajdonképpen egy tibeti falut, hogy odaépítsenek egy kínai kisvárost a határ közelébe. Azt tudni kell, hogy ezen a határon, amit elmosott a víz, ezen a határponton volt a kínai-nepáli kereskedelem 30%-a, ezen keresztül ment át. Úgyhogy logikusan ide, hát úgy építkeztek, mint Záhonyba, vagy sőt, még jobban, ugye? És ez azt jelenti, hogy ennyi tárolótere, teherautó, raktáráruház, üzletember azoknak, tehát hogy minden, ami ezzel jár. Tehát, hogy ezt felhozza azzal szembe, hogy amíg a tibetiek tudták, hogy a kis falvakat hogyan alakítsák ki, hogy ők biztonságban ott örökké élhessenek a kis falvaikba, a legnagyobb valószínűséggel, mert ugye soha nem tudod, hogy mi történik. Addig ezek az őrült nagy konstrukciók, ezek mit tettek azon a környéken. Felhozta a harmadik pontként a Giron Port expansion-t, hogy ez a Giron Port, ez volt az a határátkelő hely, amihez egy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a folyó szérére egy kikötőt építettek, egy ilyen folyamit, de hát az tulajdonképpen egy ilyen hatalmas nagy raktárállomás volt, és erre, hogy mindenki Girongnak hívja ezt a kikötőt, erre teljesen kiakadt az egyik tibeti ismerősöm.
1: Girong, that doesn't mean anything. It is Kidong. Kidong in Tibetan means the valley of happiness, which has been now turned into the valley of suffering.
0: Belebeszéltem.
2: Nem baj, érthető volt. Nem kirom.
0: Igen, szóval Lotten Nemling, a barátom a Facebookon, aki egy tibeti zenész és nagy aktivista, ő hívta fel a figyelmet arra az egyik szociális médiában, hogy az Isten szerelmére hagyjátok már abba, hogy girong, girong, girongnak hívjátok. A girong az nem jelent semmit. Kidong, Kidrong, az, ezt tibetiül hívják így a helyet, és az a neve, hogy The Value of Happiness, most nem tudom, hogy mire fordíts, boldogság értéke, az hülyeség, a becsessége.
2: Nem völgy.
0: Value.
2: Ja, value? Akkor én értettem.
0: Value hogy... of happiness.
2: Igen, érték, mondjuk, ja.
0: Ami most már a value of suffering lett, ami most már a szenvedés helye lett. Na, szóval, hogy és akkor a negyedik pontja az volt a hindu nacionalistánknak, hogy a tudósok és kutatók már felhívták a figyelmet 2016-tól arra, hogy itt ezen a Himalája környéken veszélyes az, amit Kína művel, és ez így van, sőt, már előbb is felhívták, de 2016-ban már nagyon sok tanulmány jelent meg, sőt, több politikus is ment oda, szóval, hogy ez tényleg így van, ez valós. És akkor most jönne ugye az a kérdés Bazsi felé, hogy na de mit gondolsz, miben van igaza Arnab Goszvaminak?
2: Hű, már elfelejtettem. Abban van igaza, szerintem. Tehát ugye már rég, már legalább egy napja volt, hogy én ezt végignéztem, végighallgattam, amit mondott. Hogy tehát igen, tehát Kína tehet arról, hogy itt melegszik a klíma, meg mit tudom én, micsoda, de tehát az, hogy ott az a gletszer összeomlott, az nem pont kifejezetten Kínának a bűne, ami viszont igen, hogy ott fogták, és ugye kivágták a fákat, mert kellett a hely, csináltak utakat, csinálnak vízi erőműveket, stb. Tehát megváltoztatják a tájat egy ilyen ami miatt ez a katasztrófa sokkal súlyosabb lett, mint amilyen szokott lenni amúgy a Himalájában az ilyen katasztrófák, mert hogy ez előfordul elég sűrűn. Ilyen árvizek, földcsúszamlások, stb.
0: Egyetértek.
2: Tehát annak a módja, ahogy előadta, az volt a nagyon durva, vagy hogy mondjam, tehát hogy a
0: maga... Nem tetszik neked ez a populista stílus?
2: Hát figyelj! Ugye mindannyian itt...
0: Pedig régen ez sok magyarnak bejött, Bazi.
2: Mindannyian itt éltünk a megboldogult NER-ben, 16 évet legalább. Nagy 20-at.
0: Pont ugyanazon a hangon beszél, ahogy ő.
2: Így van. Tehát erre már nem vagyok kíváncsi, ezt már hallottam eleget, köszönöm szépen. Még akkor is, hogyha hogy mondjam, tehát hogyha úgy érzem, hogy helyes dolgokról beszél, csak a stílus az ami nem igazán.
0: Nehéz egyet érteni, ugye? Uh-huh. Ja. Igen, én is egyetértek. Szerintem ilyenkor meg is kérdőjelezem azt egyébként, hogy az illető, aki így adja elő, az valóban mekkora, mennyire van felháborodva, és mennyire van jelen esetben a nepáliak kért, és a nepáliak javán, nem pedig a hírhajhászat és a öncélú magamutogatás kifejezésére használja ezt a tragédiát és a beleköthető információt, valós és nem valós gondolatokat. Ja. Igen, marha szar, amikor együtt kell érteni egy hindu nacionalistával, és még vannak olyan pontok is, amiben egyet lehet, úgy jelen esetben. Ja, hát igen, szóval Nepálról már volt ugye adásunk, több is. Azt követtük, amikor a nepáli fiatalok lázadtak, megdöntötték a kormányt, amikor új kormány alakult, azt is. Tök jó helynek kezd kialakulni Japán és Katmandú, tehát olyan pozitívan előremutatóak a jelek. De akkor azért térjünk egy kicsit vissza az alapokhoz, hogy Nepál az egy 29,6 milliós ország, nagyjából 30 milliónak mondanám, ugye a főváros a Katmandú polgármesteréből lett az államfő Balemből, és aki egy rapper volt régen, és a Nepál az egy nepáli szövetségi demokratikus köztársaság. Valójában ez egy hosszú ország, Magyarország másfélszerese csak, de ez egy nagyon, nagyon hosszú ország, nagy része a Himalája, sőt, az egész a Himalája, úgyhogy a buddhizmusnak a szülőhelye, azaz Buddhának, magának Buddhának a szülőhelye konkrétan, de a lakosság 80%-a hindú, és ilyen észak-déli irányba, tehát egy ilyen hosszú, tudom én, legyen egy bagett alakú ország, amit így keresztbe elválasztanak észak-déli irányba, különböző folyók tagolják, ez mind a Himalájából jön. A legmagasabb csúcsai a világnak, a 10 legmagasabbból 8 van itt, vagy 7, közöttük ugye a Csomolungma, amit valamilyen oknál fogva mi Everestnek hívunk, de átlagosan minimum 4-5 ezer méter magas hegyek vannak. Ez úgy van, hogy van az úgynevezett alacsony Himalája, meg van a magas Himalája. Az alacsony Himalája az a 2000 méter átlag, amiből 4000 méteres csúcsok állnak ki, és a Himalája fővonulata az meg egy 6000 méter magas átlagos gerinc magassággal rendelkezik, és akkor abból nyúlnak ki az ilyen 8000-es Everestek, meg annapurunák, meg ilyenek. És körülbelül 6000 folyó van, de ennek nagy része csak időszakos folyók vannak. A kulturális részt megbeszéltük már máskor, most maradjunk specifikusan ennél. A folyók nagy része a Gangesba ömlik, tehát itt nagyon fontos ugye az indiai rész, hogy utána meg folyik le minden Indiába. Öt éghajlatot tartanak nyilván, a tavasz, nyár, monszun, ősztelet. Logikusan most van körülbelül a monszun. A 29,6 millió lakost, azaz a 30 millió lakost a teljes vallási békés együttélés jellemzi, tehát sok a buddhista is, meg a muszlim is, meg a vannak azért keresztények is, meg szíkek is, meg sok minden van. A legtöbb templomukat az tulajdonképpen Nepálban Siva és Visnu tiszteletére emelik, de ez egyébként nagyjából mindenhol így van, tehát mondanám úgy, hogy Brahmának szinte nem szoktak marha nagy templomokat emelni. Ugye már egyszer mondtam, hogy tulajdonképpen ha veszük a három főistent, a Bráma, Visnu, Sívát, mondjuk így, hogy a teremtő, a Bráma, ő a föld, Visnu, a víz, ő az éltető, ami nélkül nincs semmi, víz nélkül, és Síva pedig két jelzője van, Síva a tűz, a romboló és újra teremtő, és az, ahogy rombol, mindent feléget, hamu marad, és akkor kezdi előről a Bráma, de valójában Brámát érdekes módon nem is tartják annyira istennek, mint egy ilyen technikai építész mesternek, aki, vagy végrehajtónak, aki ezeket megoldja, és igazából Siva és Visnu az sokkal inkább Isten. Most ezt nagyon lebutítva mondom, de így tudnám egyszerűen ezt elmesélni. Az egyébként, hogy melyik az érdekes, hogy melyik templom ki, azt egyébként nagyjából onnan lehet tudni, hogy milyen őrzővédő istenek vannak kint előttük, legalábbis egyébként azon a tájékon, mert hogy a Sivának ugye minden istennek van hátasállata, a Sivának a hátasállata a bika, és a Visnué pedig a Garuda madár, ami egy ilyen mitikus, durulszerű ázsiai madár, megjelenik a Rámajánában is, mert csomó szerepe van a hindu mitológiában. Szóval, hogyha egy bika van a templom előtt, akkor a Shiva Bazsi, ha pedig egy lehet, hogy arrafele még emberfejű is a Garuda madár, akkor az pedig Visnu istennek van. És hát ezt azért kezdtem el, ugye, mert az van, hogy a legfrissebb adatok szerint az augusztus 26-án történt pusztító nepáli és tibeti, hát villámárvíznek is hívhatjuk ezt a hordalékos árvizet, még ezen is tanakodnak, hogy mi a pontos megjelölés ennek. Halálos áldozatainak száma már meghaladta a 900 főt, és az eltűntek száma pedig több mint 3000. Jelen pillanatban most itt tartunk, és nagyon sok volt köztük az úgynevezett zarándok, mert akármennyire is elszigetelt ez a rész, pont itt van a mit mondott a lapján, hogy kell mondani, Kidrong. Itt van a Kidrong város, aminek van a határátkelője, és a raktár települése, és ezen túl pedig itt a hegyekbe mennek különböző zarándokutak 4500 méter magasra. És sok zarándok volt pont, ahogy Tibetből jöttek át, igazából az egyik ilyen tibeti csúcsra mennek, pont a Shiva isták, és hát nagyon, nagyon sok zarándok esett áldozatul, és ez nagyon szomorú. Nagyon sok falusi Nepálba, ugye, hogy a falvakat találta el a víz, rengeteg busz, kamion, autó, teherszállító, szállítók, rengeteg ilyen jellegű áldozat van. Ugye egy hatalmas nagy épület volt a határet átkelő. Erről van a legtöbb videófelvétel, ezt lehetett látni a legtöbbször, ugye, Bazsi?
2: Az nagyon, nagyon, hát ugye gondolom az volt a legjobban bekamerázva, azok a videók jöttek a legelőször, ezek a túlélőknek a videói, ugye az egy kicsit késtek, mert ott gondolom nem csak az áram, az ivóvíz, hanem a mobil internet, vagy az internet is megszűnt egy részen. Érdekes. Nem, tehát nagyon szomorú volt látni ezt, hogy ott tényleg az a rengeteg épület, jármű és a körülöttük bennük lévő emberek így egyszer csak így eltűnnek a víz alatt, és ugye nem csak víz volt, hanem abban a vízben volt minden más is, kövek, minden.
0: Igen, egy sártenger zúdult le. Tulajdonképpen olyan volt, mint hogyha egy a hegyek közül jött volna egy sár cunami tulajdonképpen. Tehát, hogy nem lehetett elmenekülni bizonyos, csak hogy ha szerencséd volt, és voltak olyan utak, hogy így fel lehetett magadat küzdeni magasságokba, és hogyha időben észrevetted, ha szabadtéren voltál, és egyáltalán láttad, vagy hallottad.
2: Tudom, hogy ki mennyire van képben, vagy mennyire hallott. Én sem, csak kicsit felületesen néztem utána, hogy pontosan mi történhetett. Egy gletszer omlott össze, tehát az volt a legelső lépés, vagy hogy tehát ebbe a katasztrófának a legelső része. Egy nagyon magas völgyben, tehát a maga a völgy az elég ilyen, tehát vannak ilyen fák, meg mit tudom én, ilyen jó idő van, és akkor ilyen nagyon furcsa, hogy ott a tetején meg van egy ilyen jég valami, amit így szinte sem...
0: Hát 4500 méter magasság igen. Után ott egy folyamatos hó meg jég van, ugye ez a világ harmadik pólusa, itt van a harmadik legtöbb jég.
2: Tehát, hogy így ott van tartalék. a völgyben, és ugye a saját maga tartja úgy nagyjából ott, és tehát ez omlott össze, ami elég gyorsan lekerült egy völgybe, tehát abba a völgybe, ahol volt, ott nagyon gyorsan megindult, és a völgy alján, minden völgy alján van egy folyó, és eldugaszolta, vagy ahogy mondjam, tehát, hogy így egy ilyen gátat képzett a folyón, már amikor leért azon a részen, ahol egy másik völgyből jövő folyó van, és akkor amiatt is lett ez egy sokkal nagyobb dolog, hogy abból jött egy ilyen marha nagy árvíz. Tehát, hogy az a leomlott gleccser, az egy gátat képzett a folyón, ami felolvasztott, vagy felduzzasztotta a vizet, tehát ezért lett ilyen mértékű ez a katasztrófa, hogy ott aztán minden. Ami a videókon nagyon durva, a folyamatosan a háttérben lévő ez a zaj. Tehát ahogy a víz megy, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy kiabálnak ott az emberek, nem tudom mit, hogy meneküljetek, magasra fel, mit tudom én.
0: Sokszor hallatszik, hogy azt kiabálják, hogy avalancs.
2: Igen. És így közben folyamatosan ott van a háttérben ez a vízugás, ez a nagyon durva vízugás, ez nagyon-nagyon nyomasztó.
0: Dübörög, igen. Hát több ezer méter magasról kezdett leesni ez a víz, egész konkrétan ez fel is gyorsította, és ugye hozta magával a hegyről a hordalékot. Iszonyú magasról zuhant le ez a víz, nagyjából a 25 kilométerre a határátkelőtől, és a határátkelő az egy nagyon nagy épület volt. Ez az, ami megdöbbentő a felvételeken. Ez egy Y, mondjuk így, hogy egy Y alakú ágon van, az Y jobb ágáról indul, jön a víz, és az Y-nak a közepén, V alakban pedig ott van ez az épület. Egyébként a jobb ága a határátkelő, és a bal ága az pedig a raktár, vám és hasonló épületek. Úgyhogy itt ugye már csak az infrastruktúra miatt is, itt biztos, hogy határőrök, vámkezelők, targoncások, irodai munkások, és a rengeteg turista, maguk a határ átkelő emberek voltak. Úgyhogy hiába annyira eldugottnak tűnik a hely, azért itt több ezren voltak, itt ezren, legalább ezren biztos voltak. Azért nem tudjuk, ugye, mert a kínai oldalról keveset tudunk, sőt kínai videó felvételt nem is látunk. Mondjuk a nagy része az valóban, ahogy erről az Y alakról, és ugye ezt a V alakot, ami a közepén van, ami maga a határátkelő és a raktárrész, ahogy jött le a folyóvíz az Y jobb ágáról, olyan erővel zúdult le, hogy ott 20 méter magas volt, maga az épület egyébként, direkt megnéztem, hogy milyen magas volt az épület, 10 méter magas volt az épület, és az teljesen elmosta. Tehát annyira elmosta, hogy teljesen elfette, utána a sártengerből effektíve semmi nem látszik ki a 10 méteres épületből, semmi. Úgy jött a jobb ágon, olyan dubörgő erővel, és azt így mondja az angol, hogy knife edge valley, tehát hogy olyan szűkek voltak ezek a völgyek, olyan keskenyen voltak szűkek, mint hogyha egy kés vágna bele, de azért egy kicsit szélesebb, de tényleg olyan szűk volt a völgy, hogy nem fért el benne a víz, ezért föltorlódott hatalmas magasra, és mindent hozott magával, úgy, ahogy van elmosta az egészet, sőt, ebbe az Y alakba visszacsapódott az Y balszárába is, és 2 kilométert bazsi fölment, és utána onnan folyt vissza lefele, folyás irányába még fölment, olyan ereje volt 2 kilométert, és utána visszament folyás irányába, és onnantól ez az egész dübörgött lefele. És nagyon sok ilyen kanyar, tehát ilyen éles tűkanyar, nem tudom, például, mint a visegrádi kanyar, érted, itt, hogyha Diósd van vele szembe, vagy mi valami dió nevű, mint hogyha azt így telibe találná a víz, először azt mossa el, és utána folyik tovább az áramlatába. Úgyhogy ilyen elképesztő erővel ment, szörnyű volt és döbbenetes, és az, hogy a természetnek milyen ereje van, az valami valami hihetetlen. Ugye ebből annyiból okolják a kínaiakat, hogy a Himalája az egy fiatal hegységnek számít, és ezért sokkal lazább szerkezetű. Tehát az, ahogy ott mahinálnak, meg építkeznek benne, ezért azért ott megbontanak, megdöntenek, meglazítanak ezt-azt. Na de, szóval ezen az átkelő helyen például rengeteg, hogy hívják, pilgrim, zarándok volt, és voltak köztük magyarok is. Ez az, amikor nem tudják eldönteni, hogy hány magyar hiányzik. Ennek az egyik oka az, hogy például volt köztük egy anyalánya, én láttam ilyen oldalon, amikor keresték őket, ott volt a fényképük is. Egy anyalánya párost keresnek, mind a kettő magyar nevük is van, mint hogyha Szabó valakik lennének, de a lány az magyar-spanyol kettős állampolgár, és őt a spanyolokhoz írták be, nem a magyarokhoz például. Úgyhogy én se tudom pontosan, csak láttam, hogy őket konkrétan láttam, hogy keresik itt az ázsiai net felületeken angolul. Szóval, hogy hát itt nem volt melegfés, ez szívszorító volt nézni. Én nem tudtam lekattani, én döbbenten néztem, és nagyon próbáltam a tibeti részt kutatni, hogy mi történik, és semmit. Tehát, hogy a kínai oldalról effektíve semmit. A kínai oldalról azt láttam, minden nap bazsik kiadnak egy 2 órás jelentést arról, hogy hogyan mennek, hogy Peking mindent megtesz, és hogyan mennek a mentőcsapatok. Mennek a mentőcsapatok, a buszba ülnek a mentőcsapatok, a busz után leszállnak a mentőcsapatok, esznek a mentőcsapatok, beöltöznek a mentőcsapatok. Csak a mentőcsapatokról van szó, és effektíve nem látni videót. Annyira nem, hogy ezt a Kidrong, most már megjegyzem, Kidrong. Nem Girong, mert olyan nincs, hanem tibetiül ez Kidrong. Kidrong, a Kidrongi határátkelőt is letiltották. Tehát ott a CCTV kamera felvétele az ugye nagyon brutális volt. Tehát ott látszott, hogy azok az emberek nem menekültek meg. Ott nem volt hova futni. És az önmagában döbbenetesen, mint ez teljesen olyan volt tényleg, mint valami katasztrófa filmet néznél, és hogy ez egy élő felvétele, ez tényleg szívszorító. És ezt a felvételt, ami pörgött, ez jött ki legelőször, ezt a világ összes televíziója leadta, az összes újsága megmutatta, ezt mindenhol bejátszották, ezt a kínai interneten letiltották egy nap után. És innentől kezdve mindent letiltottak a kínai interneten, kizárólag csak annyit láthatsz a kínai interneten, hogy a mentőcsapatok hogy mentenek. De például az, hogy közvetlenül a határátkelő előtti, meg előtti falvakban mi volt, vagy milyen magasan, meddig érintette a tibeti oldalt, azt nem tudjuk. És itt kezdődött egyébként, hogy nekem van egy szorosabb kapcsolatom a tibetiekkel, hogy voltam egy interjút készíthettem a tibeti árnyékkormány elnökével, meg voltam konferencián, meg sok tibeti barátom van, én barátomnak tekintem őket, akkor Magyarországra mentek tüntetni, meg Indonéziába voltam, még úgyis engem hívtak fel itt. És a tibetiek teljes kétségbe esetten kezdték el kutatni, hogy mi történt. Tehát ugye az első napokban még azt se tudtuk, hogy ez mi volt. Tehát, hogy egy milyen gletszer és honnan jött. Az első napokban nem lehet. Azt mondták először, hogy földrengés volt, ugye. Az amerikaiak azt jelentették. Utána műhold felvételekből összerakták, hogy nem a földrengés volt előbb, hanem akkor átomlott a gletszer, hogy az okozott egy ilyen szeizmikus rángást, ami földrengésszerű volt. Hozzátenném például, ezek azok a problémák, amik a kínai nagy vízgyűjtő víztározókat érinti. Tehát egy ilyen jellegű földrengés, az itt egy lavorvizet így megmozgatja a hatalmas víztározókat, utána azok fokozzák a földrengést, és utána még azok is kifakadnak, vagy ott is történhet valami. Ugye ez az egyik legnagyobb érva a kínai hiper meg a giga gátak és vízgyűjtők ellen, víztározók ellen, de hogy hogy a tibetiek kétségbe esetten keresték, hogy mi történt, mennyire érintettek az ő családjaik, mennyire érintettek az ő szeretteik, és nem jutottak információhoz, és egyébként a mai napig nem jutnak információhoz. Úgyhogy itt van egy nagy adag ember, aki politikai hozzáállásnál fogva nem kap információt arról, hogy mi történik egy katasztrófában, a katasztrófa sújtott a területen, egyszerűen nem tudják. Úgyhogy, ja, na de a zarándokok, ugye felmerül a kérdés, hogy hova zarándokoltak, meg kik ezek a zarándokok egyáltalán, és hát ugye itt ennél a pusztító villám sár árvíznél, ami pont ezt a zarándok, ez a Rasuva és Nuvakot területet sújtotta, itt két olyan nagy szent célpont fele tartottak a zarándokok, mint például a Kailász-hegy, azt hiszem, hogy a magyarok innen jöttek, a Kailász-hegy és a Mansarovártó, ez a tibeti részen van, tehát ez a jelenlegi Kínában van, a Kína által elfoglalt tibeti területen, és a Kailász-hegy és a Mansarovártóhoz mennek. Itt a... Hát igen, ez az elsődleges szárazföldi kapu tulajdonképpen Nepálból Tibet fele, vagy Tibetből Nepál fele, és ide főként hindu, buddhista, dzsáin és különböző tibeti vallású zarándokok a világ minden tájáról járnak, és köztük ugye a nagyon sok külföldit, mindig mondják, hogy nagyon sok külföldi volt, a nagyon sok külföldit azt egyébként nem külföldi európaira vagy érték, hanem ugye aki Kínának meg Nepálnak külföldi, az ugyanúgy lehet indiai, ugyanúgy lehet, mit tudom én, Fülöp-szigeteki, érdekes van, Fülöp-szigeteki áldozat is. Szóval, hogy na, a világ minden tájáról persze soktuk, tehát a legtöbb köztük azért az indiai, utána a brit, ugye, és abból is igazából ugye a brit-indiai, az ausztrál és az amerikai állampolgár az sok köztük, és a hívők Nepálon átutazva a tibeti Kailász-hegyhez és a mellette fekvő szent Mansarovártóhoz tartanak, mert hogy a hinduizmusban ezt Shiva Isten lakhelyének tekintik, és a pont a katasztrófa idején több száz külföldi zarándok volt itt, de fordított sorrendben. Tehát, hogy először mentek a Kailász-hegyhez és a Mansarovártóhoz, és ők átjöttek volna Nepálba, mert pont erre ezekre a napokra esett egyébként az egyik teli hold, és itt pedig Nepál területén, a közvetlen másik oldalon a Gosai Kunda, igen, a Gosai Kunda tónál van a Janai Purnima nevű nagyszabású hindu ünnep, amelyre szintén az zarándokok ezrei érkeznek a hegyekbe. Ide elsősorban nepáli és indiai hindu hívők jönnek, de azért a helyi buddhisták is részt szoktak venni olykor. És ugye ezt a kettőt össze lehetett most kötni, tehát hogy nem mindig esik egyszerre a teli holdal, egy ilyen zarándokút, de hogyha egybe esik, ugye, akkor két legyet egy csapásra. És itt pedig a Langtang Nemzeti Parkba mennek a nepáli oldalon, ez 4380 méter magasságban van, itt van a Gosai Kunda, alpesi tó, érdekes, hogy ezeket a magaslati vizeket alpesinek hívják, alpesi tó. A hindu mitológia szerint ezt a tavat maga Shiva Isten hozta létre a háromágú szigonyával, egy döféssel vizet fakasztott a sziklából, mert éppen valami háborúba volt, és valami a világ megmentése érdekében lenyelt mérget, és attól a méregtől égő torkához fakasztotta ezt a vizet a háromágú szigonyával. és az ünnep idején a zarándokok megmártoznak ebből jéghideg tóba, hogy megtisztuljanak a bűneiktől, és hát a villámárvíz idején hívők százai túráztak a tóhoz vezető ösvényeken. A Purnima szóból lehet tudni, hogy ez egy teli holdhoz köthető ünnep. Már hogy én tudom, mert hogy itt meg Purnama, tehát és minden hónapban van Purnama ünnep. A Janai Purnama az pedig ugye ez maga ez az ünnep, a Janai pedig a szent zsinór cseréje. Ez most egy nagy turistamánia, hogy mindenki kapjon a kezére ezt a, itt Indonéziában, Balin, hogy mindenki kapjon a kezére egy ilyen háromszínű, ilyen piros, fehér, fekete kis, tulajdonképpen három cérnak is össze van tekerve, és ezt egy pap köti rád egy megtisztuló szertartás után, és hát ez egy magasabb szintű megtisztulás jelent elvileg, és ezt addig hordod, amíg le nem esik, de jelen esetben ezek a szent zsinórok, ezt itt Indonéziában nálunk úgy hívják, hogy Kelang Tridatu, de a szent zsinór egy hasonló cucc, egy kicsit más, de ez a hindu férfiak vesznek itt inkább rituális fürdőt a szent folyókba vagy tavokba, majd lecserélik a testükön viselt sárga-fehér szent pamut zsinort, tulajdonképpen más színű, és ezt a pamut zsinort utána szintén papok is felmennek ezekhez a tavakhoz, ezek a papok mantrákkal megáldják az embert, és akkor utána felkötik rájuk ezeket a zsinorokat, és hát ez egy ilyen tulajdonképpen a tisztaságot és a spirituális megújulást jelképezi. De szathuk is járnak ide megtisztulni, zarándokolni. A szathuk nagyon érdekesek. Tudod, kik a szathuk, Bazi? De biztos, ha elmondom, akkor tudni fogod, de ebbe a képbe fog ugrani róluk. A szathuk azok a hindu szent emberek, vagy aszkéták, vagy vándorló szerzetesek, akik teljesen lemondtak a világi élet minden javáról, hogy elérjék a spirituális felszabadulást, a mokszát, mindent maguk mögött hagynak, az otthonukat, a családjukat, a vagyonukat, a társadalmi identitásukat, beleértve egyébként amennyiben hinduk a kasztjukat is, hogy életüket kizárólag az imádságnak, a jogának és a meditációnak szenteljék, és tehát a teljes lemondás jellemzi az életüket, önkéntes szegénységbe élnek, nem gyűjtenek vagyont, nincsenek szexuális kapcsolataik, elutasítják a kényelmet, gyakran barlangokba, erdőkbe, vagy asramokba, vagy templomok mellett élnek, a Ganges mellett is élnek, és abból táplálkoznak, amit adományként kapnak. És Nepálban egyébként sok ilyen templom van. A végső cél, hogy minden cselekedetük ugye arra irányul, hogy megtörjék a halál és az újra születés örökös körforgását, a számszarát, és hogy legyen vége, tehát hogy a lemondással ennek. És a külső megjelenésük alapján nagyon felismerhetőek, hogy hosszú rasztásaljuk van, szakálluk van, a homlokukra pedig ilyen különböző szent hamukból, meg ilyen pasztákból, ilyen vallási rajzok. Tudod, a nagy rasztahajú aszkéta bácsiknak gondolnánk mi. Ők a szathúk, és és akkor különböző dolgok van, szimbólumok vannak rájuk festve az arcukra. Sokan közülük ugye a sárga, az a sárfány sárga, vagy narancssárga, vagy fehér leplet hordanak. Egyébként az attól függ, hogy melyik, két nagy ágok van, hogy melyikhez tartoznak, az attól függ, hogy sárga vagy fehér leplet hordanak, de vannak olyanok is, ugye, akik teljesen meztelenek, vagy teljesen félmeztelenek köztük. Ja, igen, tudom, hogy két fő csoportja van a szatuknak. Hát ugye tulajdonképpen attól függ, hogy a két fő istenségben melyiket követték, tehát a szajva szathúk, a síva követők, ők a megbecsült sívát tisztelik, és gyakran kenik be a testüket szent hamuval, és háromágú szigonyt hordanak magukkal a kezükbe, és köztük vannak ilyen harciasak is, azok a nágaszadók, és a Vaisnava szaduk, azok pedig a Visnu követőik, ők a Visnu istent, vagy annak a különböző inkarnációit, vagy manifestációit, például Rámát, vagy Krisnát imádják. Általában ők a fehér lepet hordanak, és ők sokkal békésebbek, és teljesen az erőszakmentes szellemiség jellemzi őket. A hindu szent emberek, vagy a szathuk járnak még nagyon gyakran ebbe a térségbe, mert az életükbe különösen a Sivát tisztelő szarvaszathuk teljesíteniük kell, ezért is hívják őket vándor szerzeteseknek sokszor, mert hogy 12 állomásos zarándokutat kell teljesítenük az életük során, hogyha meg tudják tenni, azért nehéz éhezve mászkálni ilyen nagy területeken, de hát őket egybe tartja valami olyan vallás és lelki hit és erő, amivel én nem bírok, és lássuk be, és ja, és tehát hogy pont ez a sívatóba fürdés, ez az egyik mérföldköve, ez a helyszín. Úgyhogy ilyenkor gyakran, és mert ugye ők hinduk is, azért a Purnima ünnep is nekik ugyanúgy fontos, úgyhogy belőlük is sokan azt gondolnád, hogy ezt ilyen ritkán látod. Most már tudod, kiről beszélek, nem látta ilyeneket indiai felvételeken?
2: Persze. Nagyon jó körül írtad, szinte látom őket magam előtt.
0: Hogy azt gondolnád, hogy ez csak ilyen itt-ott elvétve akad belőlük egy pár, hallod, vagy 4-5 millió szathú van a világon. Ez kemény, fél magyarországnyi szerzetes ember mondott le a gyaúrvilágban lévő birtoklásról és kötődésre. Szóval, hogy itt tényleg ez egy olyan hely volt, amit emberek milliói keresve. És a látogatók száma bizonyos időszakokban egyébként egészen extrém méreteket is tud ölteni. Különösen egyébként Nepálnak a fővárosában, ott van a melyik templom, ott van az a nagy-nagy templom, igen, a Pasupatinat templom. Hát ott van olyan, hogy egy éjszaka alatt, a Síva nagy éjszakája alatt, a Maha Sivaratri alatt 800 ezer, 1 millió hívő fordul meg zarándokkal ide. És egyébként itt több ezer szádhú versátrat, és egyébként is a templom körül tömegesével laknak a szádhút. A vicces az, Bazi, hogyha fényképezkedsz egy szádhúval, akkor azért fizetned kell. Tehát pénzt fog kérni. De a pénzt kézed el, hogy beadja a templomnak, ami eteti őt, vagy pedig ugye a zarándok szádhúk, azok valamilyen hindu templomban már egyszer tanultak, vagy van egy ashramjuk, azok meg addig gyűjtik a pénzt, hogy oda küldik. Tehát, hogy határozottan arra küldik, minimálisat az zarándok útra költenek, de az is érdekes, hogy ugyanebben a templomban naponta kétszer etetik a szádhukat. Tehát, hogy a templomnak ez így kötelessége, és a lakosság így bele is ad. De van olyan, hogy egy szádhú sétál, és valaki áldást kér tőle, és azért cserébe ad egy tár rizst, vagy még több valami ételt. Amennyiben helyi, akkor általában inkább ételt adnak, amennyiben külföldi kériet, olyankor általában pénzt, nekem ez a tapasztalatom. Egyébként most lesz ott a Katmanduban a Tejcs Fesztivál szeptember közepén, ahol ami a hindu nőknek ott a legfontosabb ünnepe, amikor egyetlen nap alatt szintén ilyen félmilliónál is több piros száriba öltözött nő gyűlik össze majd a városban, a templomnál. ahol a család hosszú életéért fognak imádkozni, olykor egészségért, meg gyermekáldásért, de ugye ez kifejezetten a nőknek a cucca. Szóval kínai oldalról nem sokat tudunk, a határátkelő helyen nagy valószínűséggel minden lélek oda veszett. A kínai hatóságok nem hozták nyilvánosságra a határátkelőnél szolgálatot teljesítő személyzet pontos és teljes létszámát, úgyhogy ezt nem tudjuk. Van persze egy adat a hivatalosan a kínai oldalról, a regisztráltan az eltűntekről és a még meg nem mentett, az eltűntekről és az egészen biztos halálos áldozatokról, ami egyébként napokig 3 volt. Szóval az volt a döbbenetes, hogy a felvételeken be lehetett következtetni, hogy nem 3, és akkor olyan lehet, hogy még kimentik őket. De hát nehéz elképzelni, hogy valamit betemet 9 méter sár, akkor egyébként van olyan, hogy egy-egy légbuborék van egy-egy ilyen, de amit benyomott 9 méter sár és törmelék, az ott vége. A mai napon aztán felemelték 5-re, aztán felemelték 9-re, és ha jól láttam, mielőtt elkezdtük az adást, a mai napon már 16-nál vagy 17 embert számolnak, és több száz eltüntet, de a felháborodottan fogom figyelni a jövőben egyébként szinte minden nap, hogy mi lesz a vége ennek a számolásnak. Ha megfigyeltétek, a kínaiaknál minden katasztrófánál maximum 30 áldozat van, de amíg lehetséges, addig 3, amikor nem lehetséges, akkor 5 vagy 9, és a kétjegyű számot már nagyon nehezen kezdik el, de 30-nál többet nem szeretnek mondani. Tehát amennyi mennyiségű katasztrófa volt ebben az évben Kínában, abból tulajdonképpen, hát lehet, hogy majd eljutunk odáig is, hogy felsoroljam az összes tájfont, meg mindent, az döbbenetes, hogy számolnak. Na jó van, de pihenjünk egy kicsit, és akkor zenéljünk addig is egyet, és itt folytatjuk.

0: Tilos Rádió, Be Water. Az elhangzott zene, rögtön mondom, Enter Shakiri, az előadó, a zenekar címe, Arguing with the Thermometer, tehát a vitatkozás a hőmérővel. Ez a szám, hogy nagyjából a jégsapkák olvadásáról, meg a olajbányászatról próbált valamit nyújtani. Igen, tehát ilyen ne kacagjál.
1: Azon kacagok, hogy tudod, hogy azon kacagok, hogy küldtem rendkívül kellemes nepáli szomorú blueszenéket. Iszonyú jól hangzottak, tényleg tök szépek voltak nepáli nyelven.
0: Megvannak azok is.
1: Küldtem a bazinak, erre visszaírja, hogy én már kikerestem ilyen ökobio természetvédő zenéket, mondtam, hogy jó, akkor legyenek azok, és most berakta ezt, mondtam, hogy ezt magadtól nem kapcsolod be otthon, hogy ezt csak úgy hallgatnád.
0: Nem, hát direkt kerestem ehhez az adáshoz.
1: Igen, nagyon jól csináltad. Jó is.
0: Megpróbálom majd a adásnaplóba is betenni, meg még az előző műsornak az adásnaplóját is megcsinálni, mert a videoklipje is nagyon élvezetes. És utána tudtak majd járni, a dalszöveget elolvasni, hogyha ilyen nehezen érthető ebben az előadásmódban.
1: Köszönöm szépen, hogy átadtad a lehetőséget, Bazi mutatott nekem, mint egy karmester, vagy te jössz, Ginger. Köszönöm szépen. Szóval maradunk a Sár folyó cunami árvíznél, ami Nepált sújtotta. Igen, az világos számomra, hogy a kínai oldalon, vagy a nepáli oldalon tört le ez a jég, gletszer darabba, mert én, figyelj, ha nem néztem meg 20 felvételt, akkor egyet se, és én már különböző speckó földrajzi oldalakat nézegettem, és felváltva látom mind a kettőt. Most legutolsó BBC-t, amit láttam, ilyen 3D-s rekreációt, abba a kínai oldalam volt, de előtte egyébként még ez is a nepáli, egy nepáli hegyről tört le úgy, hogy beleesett a kínai oldalba. Tehát, hogy ezt nem egészen követem pontosan, tehát, hogy nem tudnék rá mérget venni, de a legutóbbi az tényleg az, hogy Kínából indult, és a kínai tibeti oldalról indult, és onnan ment át Nepálba. És hát ugye itt sokan számon kérik Kínát, hogy ez lesz a vége. Tehát nem azt mondják, hogy ez konkrétan 100%-ig Kína okozta, de hogy valami köze van hozzá, azt többen pedzegetik, és nagyon sokan próbálják erre felhívni a figyelmet, hogy lehet szépen mondani, hát, hogy a folyamatos kínai mega építkezési és infrastruktúra mánia, Kína infrastruktúra mániája miatt sokak szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy a Himalája természeti ereje veszélyesebbé vált, hogy veszélyesebb lett. És Nepál számára ez egy egyértelmű katasztrófává váljon. És egyébként a következő Bhután, utána meg Bangladesh, utána meg Burma, utána pedig India. Tehát, hogy ez mások számára. Kína meg a fejlesztések azok a természet

0: és mindezek olyan tevékenységek, amelyekről köztudott, hogy pontatlanul kiszámított kivitelezés esetén növelik a földcsuszamlást, valamint az árvíz kockázatát. Így amikor egy kolosszális jég, szikla és sártömeg hirtelen összeomlik egy ilyen kínaiak által intenzíven kiépített határmenti folyósok közelében, akkor az a kérdés, hogy vajon a kínai építkezések hozzájárultak-e ehhez a tragédiához, az egy alapvető és szükségszerű kérdésnek minősül, mint egy a kockázatelemzésnek a részeként. Ez egyáltalán nem támadás Kína ellen, hanem ez egy alapvető felmerülő faktor ebben az esetben. Teszem azt megint, hogyha nem Kína építkezne, hanem Brazília, ami akkor tőle kérdeznénk. Tehát jelen esetben Kínától tudjuk kérdezni. És lehet, hogy lehet elemezni, hogy Kína miért építkezik ennyire, meg én a Belt and Road Initiative, a kínai Semut programnak a része volt, hogy ez a kikötő, vagy ez a határátkelő olyan fontos volt, hogy olyan marha nagyra kellett csinálni, hogy utána egy sárlavina betemethesse a több ezer embert, ez ennyire fontos volt, megint egy csomó olyan projektet lehet mondani, ami a kínaiaknak számára fontos, tehát, hogy kihelyezzék az infrastruktúrális többletüket, mert eljött a pillanat, hogy már nagy nem tudnak több betont építeni a betonvárost a saját területükön, úgyhogy most már kifele kell haladni, és ki kell tolni, mint például Magyarországra ugye a vasútépítkezést, ahol kicsit több kínai dolgozott, mint magyar, és ki kell helyezniük ezt az erőforrásukat, mert nem tudnak vele mit csinálni, ha meg otthon maradnak, és nem építenek semmit, akkor pedig ott maradnak a több százmillió munkanélkülivel majd. Úgyhogy ez nem úgy tűnik, hogy ez leállna, ez a kínai megaló építkezés. És hát ja, lehet, hogy valóban szimplán a gleccseromlás volt a közvetlen kiváltó oka ennek az egész tragédiának, de a hírek, tehát hogy te Bazsit, amíg én nem küldtem el neked kínai tájfunokat, te láttál kínai tájfúról szóló hírt idén?
1: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Ugye az olyanok, amik előtte a környező országokban már tomboltak, és a leglaikusabb,
0: leglaikusabb
1: ember is látja, hogy az Kína fele fog tovább menni.
0: Tehát, igen, amikor... tehát mellesleg. Igen, értem.
1: De tényleg nem egyre vagy kettőre emlékszem, tehát nem. Gondolom, jóval több van azért.
0: Elképesztő mennyiségű volt a idén, hogy felsorolom egyszer csak, de ehhez képest viszont nem hallasz a természeti katasztrófákról, amik Kínában történnek, de hihetetlen sikeres kínai projektekről meg folyamatosan hallasz arról, meg minden újság hírt ad. De egyszerűen eljön a pillanat, amikor Kína már nem hivatkozhat minden sikeres projektre, mint a kommunista párt magasztosságának bizonyítékára, és majd utána pedig hárítja a felelősséget az égre, amikor egy hegy leomlik. Tehát, hogy ez meddig mehet így? Tehát, hogy itt ugye az van, hogy Tibetből indulnak a legnagyobb folyók, valahol itt is van nálam, hogy konkrétan, de most nem találom, tehát, hogy ugye Tibetből indul a Mekong, Tibetből indul tulajdonképpen, ami belefolyik az Indusba, a Gangesbe. Tibet látja el.
1: Van egy betelefonálunk.
0: Igen, hát én hallgattam el.
1: Visszatérünk a folyókra. Halló, halló.
2: Halló, halló.
1: Szia, a telefonra figyelj, ne a rádióra.
2: Amit felvetted, én le is hallgatottam. De ha zavart, akkor bocsánat, sziasztok!
0: Szia!
2: Hello! Egy kérdést szeretnék föltenni. Nagyon messze áll tőlem az, hogy védjem Kínát, hogy a kínai kommunista pártot, hiszen Zitával van közös
0: múltunk
2: ezzel való tiltakozásban is, de az én ezt nem hiszem, hogy egy 5000

0: 2000 méter magas gleccsernek a leszakadásához a kínai építkezések vezethettek, amik lent vannak mondjuk 1000 vagy 1500 méteren. Szerintem ez egyértelműen a klímaváltozásnak a következménye.
1: Szerintem a kettő együtt.
2: Vagy ahogy aminek szoktam mondani, hallgass vissza, pont erről beszéltünk, hogy a gleccser leszakadás az egy dolog, az lehet a felmelegedés, de az nem Kína. A Kína, amit beletett, az, hogy elpusztította a völgyekben a növényzetet, megbontotta a hegyoldalakat, meg ilyesmit, tehát
1: a gleccser leszakadás nem is, de mondjuk lehet, hogy az elterelt folyók, az elterelt vizek, azok például szerepet játszanak, a meglazult föld, az a hordalék mennyiségben szerepet játszik.
0: Mondom, a 6000 méter magasan van, minden alatta van, és ott kemény szikla van. Tehát az, hogy egy folyót elterelsz, az a sziklát nem tudja megmozgatni több ezer méter magasságban, és abban igazad van, hogy Kína brutálisan önhatalmulag és önkényesen jár a folyókkal. Tehát olvastam, hogy Vietnámban is a Mekongnak a vízhozam az jelentősen csökkent, és egy csomó rizstermelő az tönkrement emiatt, mert Kína még a saját területén, a Mekong területén csinál hatalmas víztározókat, és ugye hiába vannak nemzetközi egyezmények arra, hogy egyik országból a másikba átfolyó vizekből mennyit lehet maximálisan levenni, ezt nem tartja be, szarik erre, meg a Gangesznél is van hasonló probléma, de szóval én szerintem ez most igaztalan vád a kis kínai kormány.
1: Én is azt néztem, hogy mindig azt mondják, de a gondolat le is rakhatod, hogy mindig azt mondják, de maradhatod a vonalban. Ciao. Szóval, hogy angolul mindig azt mondják, hogy ez a fragile, ez a törékeny hegyvidék, tehát hogy mindig azt mondják, hogy miért számít a Himalája, és egyébként ez lesz a lényege, tehát hogy ez a válasz az ápolónak, hogy a Himalája azért számít rendkívül törékenynek vagy sérülékenynek, mert egy fiatal, mozgásba lévő hegység, amely aktív, tektonikai lemezütközések alakítanak. Tehát, hogy folyamatosan mozog, meredek lejtők, a laza talaj és az érzékeny ökoszisztéma miatt a területet a klímaváltozás és az intenzív emberi tevékenység egyaránt könnyen kibillenti az egyensúlyából. Ezt nem én mondom, ezt most idéztem. Hogy van egy föltani fiatalsága és instabilitása a Himalájában a hegyeknek. Az, hogy az indiai kőzetlemez folyamatosan préselődik az eurázsiai lemezekhez, és ez a folyamat állandó földrengéseket okoz, és a hegység ma is folyamatosan emelkedik. Jön kifele. Az, hogy nagyon lazák ott a kőzetrétegek, tehát, hogy most te gondolsz valamit arról, hogy milyen kemény, és nekem valamiért a tudósok tök ellent mondanak. Konkrétan, és ezt ki is emeltem magamnak itt sárgával, a hegyek jelentős része fiatal, kevésbé tömörödött üledékes kőzetből és palából áll, amely könnyen aprózódik, és gyakori földcsúszamlásokat idéz elő. És ugye a meredek lejtők, amiket pont említettünk, a hatalmas szintkülönbségek miatt és a meredek falak miatt a gravitáció és az esővíz a legkisebb bolygatást is komoly erózióvá vagy sárlavinává alakítja. És az emberi beavatkozásra pedig azt lehet tudni, hogy az autópályák, az alagutak és a hatalmas vízerőművek építése során végzett robbantások meggyengítik a kőzet struktúrát, és közvetlenül hozzájárulnak a hegyoldalak összeomlásához. És hát ugye ezek után jön, még csak ezek után, tehát hogy a beépítés után jön még csak az erdőirtás, hogy a talajt megkötő sonos erdők kivágása az, hogy szünteti meg a természetes védőréteget, és hogy így a csapadék hogy bossa akadálytalanul el a termőtalajt meg a talajt. Tehát amíg Nepálban egy darab mesterséges, Nepál 30 millió emberére egy darab mesterséges tavú víztározó van, addig Kínának csak a Tibet régiójában 150 darab van. De meg kell különböztetni egyébként ezeket is, mert van az úgynevezett runoff river, tehát az az átfolyós típusú, amikor ugye megy tovább a folyó, csak úgy visszatart egy nagyobb adagot. Van az átfolyós típusú, és van a rezervoár, azaz a víztározó típusú, sőt, ebből is több méret van. Van a nagy kapacitású, van a közepes kapacitású, és van a mini rezervuár, és ebből a miniből van 100 darab, közepesből van 15 darab, és nagyból 5 darab van, és ez a kínai Tibet területén. És ugye azt tudjuk, hogy a Tibet-Tibet az nem a Kína által körülhatárolt Tibet volt, hanem a mellette lévő például Andó terület is az Tibet országához tartozott. Tehát itt 150 víztározóról beszélünk, és ez csak a tibeti rész, egyébként az Andót is kiírtam. A 150 víztározó, a 150 víztározó számszerűen soknak hangzik, a víztömegek közel 90%-át igazából a top 5 nagy gát és néhány közepes projekt tartja vissza. A többi az csupán apró helyi jelentőségű mesterséges medence. Tehát, hogy amíg Nepálban egy darab van, addig odaépítettek a tibeti Himalájába 150-et. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem vagytok tisztában azzal a mértékű építkezéssel, ami folyik a Himalájába. Azzal a méretű bányászattal, kiirtással, területbontással, elképesztő mennyiségű alagutakat építettek. Tehát, hogy azt időm sem volt, azért csak itt van előttem, hogy mennyi alagút van valahol, itt van az is előttem, csak most nem tudom, de hogy elképesztő mennyiségű építkezést folytattak, több hegyen fúrtak át, azokat mind robbantással. A vicc az, hogy van egy olyan felvétel, és a konteók elkerülés vége, nem azt mondom, hogy ami a felvételen látszik, annak köze van a gleccseromláshoz. Mert vannak olyan konteók, amik azt állítják, hogy igen, szerintem nincs, de van egy olyan videó, amikor egy külföldi angol anyanyelvű pár, egy fiú meg egy lány napokkal egyébként az árvíz előtt ment át a Nepálból a tibeti határa, és mit tudom én, mentek ott a hegyekbe, és tulajdonképpen egy ilyen 30-40 kilométeres körzetében voltak a mostani árvíznek, és a srác ugye veszi az utat, tudósít online, mert ugye ez már manapság teljesen normális, és pont azt veszi, ahogy különböző kínai építőmunkások bontanak le egy hegyet, és a követ szórják bele a folyóba. Tehát, és ott nézte, azt mondta, hogy semmilyen biztonsági felszerelés, azt mondta, hogy olyan, mintha szó szerint azt mondta a csávó, olyan, mint amikor a gyerekek homokoznak. Tehát, hogy körülbelül annyira figyeltek a környezetükre a kínai munkások, hogy így odahányták a követ, ahol érték. Úgyhogy, és a nagy víztározó kapacitása az 100 millió köbméter vizet jelent. És hát igen, ezeket ugye most a zöldesítés nevében, hogy áramot is termelnek, meg szabályozzák a vizet, de mondjuk Tibet közelében ott van a Pangduo Hydro Project, az a Lhasa folyón található, Tibet egyik legnagyobb és legfontosabb vízbázisa, évente 130 millió köbméter ivó és ipari vizet biztosít Lhasa városának, és marha sok termőföldet is öntöz, és amennyiben mondjuk a Pangduo gát megsérülne 4080 méter magasan, és elindulna lefele, akkor a 63 kilométerre lévő Lászát mosná el. És annak se ugye a potaláját, ami magasan van, hanem talán a lenti ilyen síkságon fekvő részeit. És az abszolút Lhasát mosná el, Tibet fővárosát, de útközben még elmosna ugye az általa, az alatta lévő, már hogy közvetlenül a Pangdolgát alatt lévő falvakat mosná el, utána azonnal elmosná a Lhasa felett még van a Zukong Hydropower Project, azt is elmosná, utána érkezne be Lhasába, utána folyó tovább haladna délnyugatra, majd néhány 10 kilométerrel arrébb beletorkollik szépen a Csarlung Csampóba, amit igen, ez a Brahmaputra, az indiai másik nagy folyója, a Brahmaputraként ismerjük egyébként. De persze így tompulna, ahogy itt is tompult, és ez minden... Tehát, hogy az hagyján, hogy Kína az elmúlt évtizedekben több tucat óriási víztározott és vízerőművet épített, a történelmi Amdo régióban, ami szintén Tibet része volt, ma közigazgatásilag egyébként más, és egy része még a Csinghaj, meg a Gansu, meg Sichuan tartományokhoz is tartoznak. A nemzetközi jelentések szerint azonban a tibeti fennsíkon, amelynek Amdo az északkeleti harmada, összességében közel 200 jelentősebb vízerőműgát és víztározó épült meg, vagy áll tervezés alatt az ezredforduló óta, és az Amdo térsége azért kiemelt célpontja a kínai gátépítéseknek, mert itt ered Ázsia két legfontosabb folyója, a Huanghó és a Yangtze, vagy a Sárga folyó és a Kék folyó, vagy a Macsú és a Dricsú tibetiül. És tehát, hogy azt hozzátenném, hogy az Amdói részen a Lassiva víztározó az 3 milliárd köbméter vizet képes befogadni. Tehát a Tibet részen ott 155 millió köbméterről beszéltünk, itt viszont már 3 milliárd köbméter vízről beszélünk. És a Longyangtze víztározó az 24,7 milliárd köbméteres kapacitású. Na, ehhez képest a nepáli Himalájában mindez idáig mindössze egy darab teljesen elkészült és működő víztározós vízerőmű van. Úgyhogy annak ellenére, hogy Nepálban több mint 6000 folyó és hatalmas elméleti vízenergia kapacitás van, az országban működő több mint 170 vízerőmű szinte kivétel nélkül az úgynevezett runoff river, ez az átfolyós típusú. Ez azt jelenti, hogy nem tárolják a vizet, hanem a folyók természetes sodrását használják áramtermelésre. Emiatt mondjuk a monszun idején árambőség van, a száraz téli időszakokban viszont áramhiány is fel tud lépni. De az hagyján, közben amitől egyébként visított a kínai, vagy a hindu nacionalistánk, az volt, mert az indiai hírekben a leginkább az veri ki a biztosítékot, hogy Kína építi idézőjelbe az évszázad projektjét. Bazi. Azt hittem, hogy a Welter oldal, nem. Még mindig lehet. Szóval építi az évszázad projektjét, mert hogy megkezdte a világ legnagyobb vízerőmű és gátrendszerének építését, egyébként pont a Csarlung Csampó folyó kanyonjába. Ez a Csarlung Csampó az egyértelműen egy tibeti név, úgyhogy szó. Kanyonjában, a nagy kanyarulatnál az indiai határ közelében.
2: Egy újabb betelefonáló. Hello.
3: Hello. És csak egy olyan kérdés lenne, hogy az világos, hogy ezeknek a vízerőműveknek van mindenféle környezeti problémája, de az nem teljesen világos, hogyha helyette valami más energiaforrást használnának, mondjuk olaj, gáz, ez az amaz, hogy az jobb lenne? Vagy mi az elképzelése erről? Na, köszi, ciao.
1: Hello! Hát az alapjáratú elképzelésem, az annyit tudok mondani neked, amit nekem a tibeti barátaim mondanak, hogy nekik nem volt szükségük sokkal több erőforrásra. Ez mindenre azért van szükség, mert Kína folyamatosan infrastruktúrát fejleszt. A kínaiak, ahogy áturalják Tibetet, azért van szükség ennyi erőforrásra. Tibetnek köszöni szépen nincsen. Nem véletlen, hogy Nepálba is nem építenek több milliárd köbméter vizet képes tározó víztárolót, mert megoldják az úgynevezett átfolyó kisebb vízerőművekkel, vagy másként. Tehát, hogy ezek nem kötelező projektek, ezek nem életszükséges feltétele az életnek ezek a projektnek, sokkal inkább feltétele a projektnek, hogy ne vágják ki azokat a fákat, tartsák meg a természetes élőhelyeket, hagyják meg a folyók eredeti folyamát és sodrását. Tehát, hogy a teljesen más. Én voltam az indiai Himalájában, és azzal én ki is ixeltem a Himalája élményemet, köszönöm szépen, meg volt, jó volt, letudtuk, a félelmetesek tényleg a hegyek, félelmetes, hogy mennyire tényleg üres is tud lenni egy folyómeder, és hogy úgyis milyen iszonyú nagy és széles egy folyómeder, mert akkor elképzeld azt, hogy milyen az, amikor olvad a hó és megtelik a folyóvízzel, vagy az esős évszakban. Szóval bizonyos dolgokat nem kell kiváltani, hanem alapjáraton se kellene megépíteni. És az, hogy ha még meg is építi, tehát én tudom, hogy mi azt gondoljuk, tehát, hogy a magyar hírek mindig arról szólnak, hogy a kínai szakemberek milyen pöpecek és milyen csodások, hát ehhez képest Szerbiában kicsit leomlott az a vasútállomás, amiből ugye a legnagyobb diáktüntetés lett, azt is kínaiak építették, és akkor itt van még mindig a nagyjából már 10 éve, sőt több mint 10 éve épülő magyar-kínai vasútprojekt, amit szintén rendkívül olyan jól építettek meg, hogy semmilyen szabálynak nem felel meg, ezért folyamatosan még kell beletolni a pénzt, És azért a Kínából kijövő hírekből azért látszik, hogy szeretnek összedőlni épületek, szétesni hidak és leomlani hegyek.
2: Egy újabb betelefonáló, halló.
0: Halló, szervusz. Azt szeretném csak mondani, hogy a Rajnákról volt szó a műsorban, és a Megáll az idő című filmben volt az iskolaigazgató.
2: Rajnák?
0: Igen. Erről az ifjúsági partnak volt a góréja valójában, és a filmben megrökítették a nevét.
2: Igen.
0: A Megáll az idő című filmben.
2: Ez valószínűleg valami időutazás lesz. Egy korábbi műsor, vagy a fene se tudja.
0: Ja,
2: mi most Tibetről, Nepálról beszélünk.
0: Jaj, bocs, nem is a Tilos Klub Rádió. Oké, bocsánat.
2: Nagyon jó.
1: Rossz rádiót hívott fel!
2: Ó, drága kenyér, alacsony a kerítés. Szörnyű.
1: Szóval épül a század projektje a Kínában, mert még ezek szerint nem tartunk ott. És egyébként azt se láttátok, hogy fú, én most végignéztem, hogy kínai rakéta kilövésekből hány sikertelen volt az utóbbi időben, na az is... Arról se szólnak a hírek. Mindig csak a csodás dolgokról. A mentő csapatokról szólnak a hírek. Szóval a Kína megkezdte a világ legnagyobb vízerőmű és gátrendszerének építését a Jarlung-Csangbo folyó kanyonjában, az úgynevezett nagy kanyarulatnál, ami egyébként az indiai határ közelében van, és ez egy olyan projekt, hogy 5 egymás után elhelyezkedő kaszkádgátból és hatalmas hegyi tározóból fog állni. A teljesítménye az majd 60-80 gigawattot fog elérni, ami egyébként a háromszorosa, a három szurdok, a Three Gorges Dam kapacitásának, amit egyébként ugye szintén sokszor kritizálnak, hogy nem biztos, hogy az jó állapotban van. És hát ugye ez megint, ez a gigantikus építkezés, megint ez iszonyú nemzetközi feszültséget kelt, mivel geopolitikai szakértők és a szomszédos indiaiak attól tartanak, hogy Kína és a tározók segítségével fegyverként használhatja majd a vizet, ahogy a Vietnámra is mondta az ápoló, hogy elzárhatja szárazság idején, vagy árvizet zúdíthat a monszun alatt. Ugye Kínában az azért gyakorlat, hogy amikor ilyen nagyobb árvizek meg tájfunak vannak, és megfeltöltődnek a tározók, akkor fogják és kiengedik a kis falvakra és a környező termőföldekre, mondjuk, hogy ne érje el Pekinget. Vagy ne tolja tele Chongqinget mondjuk vízzel. Tehát inkább a mellette, tehát a first tier city-ket, ezeket az elsődlegesen kinevezett mintavárosokat, ahol megállnak a repülők, és ahol minden turista hanyatesik, hogy jó, itt a jövőbe járunk Kínába, csak a mellette lévő falvakat meg elöntik vízzel. És hát ugye azért ezzel a gigaprojekttel is az a probléma, hogy Nepálhoz hasonlóan a tibeti oldalon is a hegység törékenysége miatt jelenti a legnagyobb kockázatot. A terület rendkívül aktív szeizmikus zóna, és a hegyoldal a komlékonyak, és még a globális felmelegedés miatt is gyorsan olvadnak a gleccserek, és ettől kiszámíthatatlanná teszik a vízhozamot. De ez lesz a tibeti megagát, ha szeretnénk, ha nem.
2: A Reutersen van egy cikk, ha gondoljátok, olvassátok el. Nepáli tisztviselők jelentik, hogy 11 építkezés alatt lévő vízerőműben úgy satszolják, hogy 933 munkás van még az alagutakban beragadva, tehát valamelyik, akkor valószínűleg az alját, vagy nem tudom, és őket próbálják a nepáli, kínai és indiai szakértők katonaság segítségével valahogy ezeket az alagutakat szabaddá tenni, mert hogy abban bíznak, hogy ők túl tudták élni az árvíznek a becsapódását, csak nem tudnak kijönni.
1: Ja, egyébként voltak ilyen, láttam olyat, hogy alagútból mentettek ki, tehát volt olyan alagút, és tényleg ez van, hogy Kína több száz megatanál, megaalagutaktól nyüzsgő alagút rendszert de épített.
2: Ezen a kis területen, ahol, tehát ez nem egy olyan nagyon nagy terület, tehát egy csíkban lejött, tehát volt a gleccseromlás, utána az árvíz, itt van 11 építkezés.
1: Így van. Figyelj, akármelyik katasztrófa videót nézed, minden másodiknál látsz egy építkezést, de mindegyiknél, tehát ott az összesnél. Azért mondom, hogy szerintem itt nem nincsenek tisztában az építkezés mértékével a kedves hallgatók, és megtaláltam egyébként a kínai alagút mániáról a szoldalamat, hogy a Tibet területén az autópálya, vasút, vízátvezető és vízerőmű hálózatok fejlesztése során több száz megatanelektől nyüzsgő alagútrendszert épített ki Kína. Mivel az építkezések rendkívül gyors ütembe zajlanak, egyetlen hivatalos összesített statisztikai szám sem létezik, de az összes ágazatot egybevéve a működő és az épülő alagutak száma csak ezekbe a hegyekbe 400 és 600 között mozog. Talán lehet, hogy a pontosabb megoszlást majd jól mutatja az építkezések gigantikus mérete. Például vannak a vasúti alagutak. Ugye a kínaiaknak ez az egyik íze, tehát hogy a Tibet, ugye Tibetet ha elnyomják, ez nem kérdés, tehát hogy nem lehet nálad a dalai láma fotója, nem gyakorolhatod a vallásodat szabadon, a gyerekedet kötelezően be kell adni a kínai típusú kötelező bentlakásos iskolába, még akkor is, hogyha az iskola szembe van veled, akkor is kötelezően be kell költözni a gyereknek, a tibeti gyereknek, és ezeket a tibeti kisgyerekeket kínai tanárnénik oktatják, kínai kaját esznek, és kínai tankönyvből tanulnak, és mire hazaérnek a kecóba, addigra idegenek az anyukának meg az apukának, mert nem beszélnek már tibetiül, és úgy kell őket újra tanítani, és ezt roham léptekbe csinálják, és börtönbe vannak elnyomva, tehát ez nem kérdés, hogy Tibet gyarmatosítva van, el van foglalva, És, de amit felhoznak mindig pozitívumnak, az egyik az, hogy a megnőtt az átlag életkor, és tudod, komolyan, tényleg, az átlag életkor, élettartalom, az már mindenhol így nőtt meg, mondja. Tényleg, minden fejlődő országban megnőtt, a 20. században megnőtt, tehát, hogy logikusan nő, és az orvostudománnyal, meg egyebekkel, tehát, hogy ez az egyik. A másik az, hogy micsoda fejlesztéseket, mennyi vasutat építettek, és nekik erre sem nagyon volt szükségük. Értem, hogy zarándokok és gyalog mennek, érted, több ezer kilométer. És a tibeti fennsík extrém magasságainak áttöréséhez Kína szinte teljesen az alagútépítésre támaszkodott, és ezek gyengítik a hegyeket, és a főbb vasútvonalak fektetése során, például a Lásza Nyingcsi vasútvonal, ezen a szakaszon önmagában 47 alagút található, amelyeket a rendkívül instabil, örökfagy permafrost borította altalajba fúrtak. A Szecsuán Tibet és a Yunnan Tibet vonalak, nem vagyok hajlandó szizangnak hívni, mert itt így írják, de a Szecsuán Tibet és a Yunnan Tibet vonalon a tervezett grandiózus Yunnan Tibet vasútvonal, amely Lászát köti majd össze a déli tartományokkal, az előrejelzések szerint elképesztő mennyiségű 419 alagúton keresztül fog áthaladni a könyörtelen Hengduan hegységen. És akkor itt vannak még a közúti alagutak, több mint 150 plusz, nem tudjuk pontosan, működő alagút. Tibet hatalmas, mára már több mint 124.900 kilométeres közúti hálózatának bővítése során tucatnyi magas hegyi hágót váltottak ki biztonságosabb alagutakkal. Ebből az egyik leghíresebb, üzenem a hallgatóknak, a Milla-hegyi alagút, ami szintén az előbb említett Lásza-Nyingcsi autópályán található, átlagosan 4740 méteres tengerszinti feletti magasságban. Tehát, hogy nehogy azt higgyétek, hogy itt csak a hegységek aljába fújogatunk, ez 4740 méter magasan van. És ez a világ egyik legmagasabban fekvő, extra hosszú, 5,7 kilométer közúti alagútja. És akkor még van a Sarlongla alagút, ami az egyik G349-es nemzeti autópályán található, ez 4392 méter hosszú alagút, egy olyan hegyen vág át, amelynek a csúcsai az 5200 métert is meghaladják. Vagy ott van a Galongla alagút, ez a külvilágtól egy teljesen elzárt, mélyen fekvő Medong megyének egy 3360 méteres kulcsfontosságú átjárója, ami biztosítja a szárazföldi összekötést, és akkor még jönnek a vízerőművés és vízterelő alagutak. Én esküszöm arra kérlek titeket, hogy menjetek fel az internetre, és nézzétek meg, hogy mit bányásznak a kínaiak Tibetbe, és nézzetek róla fotókat. Csak a bányászatról, amit én nem is mondok itt. Én itt csak az alagutakat, a vasútakat és a vízerőműveket. Szóval a vízerőművés, vízterelő alagutak a közlekedés mellett Kína óriási alagútrendszereket használ a folyók megcsapolására és terelésére a mély tibeti kanyonokban. És hát azért ugye az ilyen helyeken azért ilyen extrém mérnöki kihívásokkal is találkozunk, úgyhogy ide azért kell előbb odavinni egy infrastruktúrát, hogy utána azt meg lehessen építeni, hiszen itt azért az oxigén hiányal, meg omlásokkal szembesülnek a munkások ezekbe a magasságokba és alagutakba. Azért a robbanóanyagok használata is sem segít a tibeti hegyekben. Egyébként, amikor az indiai Himaláját is folyamatosan építették az indiaiak, de nem volt ilyen mega útmániájuk. Tehát, hogyha amikor megnézed a képeket, mondjuk falvakról, akkor azt látod, hogy visznek utak, de hát nem egy német autópálya megy, és a kínai kommunista pártnak meg mániája, hogy nagyon jó minőségű, hosszú, szép, nagy utat, tehát neki nem elég egy ösvény, egy kis út, tudod, amit így persze így rendszeresen javítani kell, és egyébként a helyi lakosok rendszeresen is javítgatják, hogy lehessen rajta haladni, de könyörgöm, miért kell, hogy a világon mindenhol autópálya minőségi út legyen? Tehát tényleg, nem kell az ilyen hatalmas természeti területeken, nagyon sok helyen nem is lenne rá szükség. Na, zenéljünk egyet.

0: So that report caught my attention in ways that political stunts couldn't. It was put together by the International Center for Integrated Mountain Development, or ICMOD, which is based in Nepal. Scientists and experts have studied our glaciers for decades, and their report kept me awake at night, agonizing about the bad news and what it meant for my country and my people. So after several sleepless nights, I went to Nepal to visit ICMOD. I found a team of highly competent and dedicated scientists there. And here's what they told me. Number one, the Hindu Kush Himalaya glaciers have been melting for some time now. Take that glacier, for instance. It's on Mount Everest. As you can see, this once massive glacier has already lost much of its ice. Number two, the glaciers are now melting much more quickly. So quickly, in fact, that at just 1.5 degrees centigrade of global warming, one-third of the glaciers would melt. At 2 degrees centigrade of global warming, half the glaciers would disappear. And if current trends were to continue, a full two-thirds of our glaciers would vanish. Number three, global warming means that our mountains receive more rain and less snow. And unlike snowfall, rain melts ice, which just hurts the health of our glaciers. Number four, pollution in the region has increased the amount of black carbon that's deposited on our glaciers. Black carbon is like soot. Black carbon absorbs heat and just accelerates the melting of glaciers. To summarize, our glaciers are melting rapidly, and global warming is making them melt much more quickly. But what does this mean? It means that the 240 million people who live in the Hindu Kush Himalaya region, in Afghanistan, Pakistan, India, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, and my own beloved country, Bhutan, these people will be directly affected. When glaciers melt, when there's more rain and less snow, there will be huge changes in the way water behaves. There'll be more extremes. More intense rain, more flash floods, more landslides, more glacial lake outburst floods. All this will cause unimaginable destruction in a region that already has some of the poorest people on earth. But it's not just the people in the immediate region who will be affected. People living downstream will also be hit hard. That's because 10 of their major rivers originate in the Hindu Kush Himalaya mountains. These rivers provide critical water for agriculture and drinking water to more than 1.6 billion people living downstream. That's one in five humans. That's why the Hindu Kush Himalaya mountains are also called the water towers of Asia.
1: Tilos. Bocsánat, Tilos Rádió, Be Water műsor, a kis zenei szünet után. Cering, Top Guy? Top Gay?
2: Top Guy.
1: Top Guy előadás.
2: Cering, Top Guy.
1: Előadásából egy részlet.
2: Igen, ez érdemes megnézni az angolul beszélő hallgatóknak a YouTube-on a TED előadását Cering, Top Guy-nak. De majd úgy is kirakod az adásnaplóba. Egyébként az a címe az előadásnak, hogy an urgent call to protect the world's third pole, hogy egy sürgős felhívás a világ harmadik pólusának a védelmére, mert hogy ezeket a tibeti vonulatokat, tehát konkrétan Tibetet hívják a világ harmadik pólusának a hatalmas hűtő hatása miatt, és jégmennyiség miatt, és gletszer miatt, ami még ott van. És ez csak egy részlet. Egyébként nagyon jó pofán kezdi, mert ugye Cering elmeséli hogy amikor a Maldív-szigetek elnöke levitt egy ilyen politikai stuntot csinált, egy ilyen politikai fricskát, hogy levitte az összes miniszterét, megtanított a scuba divingolni, és levitte búvár felszerelésbe, csináltak lent a víz alatt egy búvárasztalt, és ott tartottak egy megbeszélést, hogy felhívják a világ figyelmét arra, hogy egyszerűen el fog süllyedni, nem lesz Maldív-szigetek többet. Erre rá pár évre a nepáli miniszterelnök akkor megcsinálta azt, hogy felvitte a Csomolungma alatti elinduló táborhoz, tehát hogy egész konkrétan az Everest aljába elvitte szintén a minisztereit, és ott tartottak egy ülést azért, hogy nézzék meg, hogy olvad a jég náluk. És hát ugye a Tsering nem nepáli, ő butáni, de hát ebből a szempontból pont ugyanúgy be vannak szorulva India és Kína közé, a két legnagyobb kibocsátó közé. Azért Kína a legnagyobb, utána jön Amerika, de hát az Amerika az egynegyede, utána jön India, az meg az egy hatoda a kínai kibocsátásnak. És ebben a részben azt mondta, csak azt mesélte el szerint, hogy látott egy tanulmányt, ami felhívta a figyelmét, tehát hogy ezek a politikai fricskák után megjelent egy könyv, ami a Hindukus Himalaya Assessment címre hallgat. Ezt röviden úgy mondjuk, hogy HKH jelentés. Assessment, HKH jelentés vagy értékelés, és ez a HKH értékelés az egy átfogó tudományos jelentés, amely 2019-ben tett közzé az ISZIMOD-nak rövidített Nemzetközi Integrált Hegyi Fejlesztési Központ, és a jelentés részletesen bemutatja, hogy az éghajlatváltozás milyen veszélyt jelent Ázsia hegyvidékeire, környezetére, és hát több milliárd ember életére. Mert hogy ahogy Tsering is mondja, hogy innen indulnak tulajdonképpen a legnagyobb folyók Tibetről. Ezért volt jó, amíg a tibetiek kezében volt, és ők nem együtt éltek a természettel, hogy innen indul a Yangtze, innen indul a Huangpo, tehát a sárga folyó, innen indul a Brahmaputra, innen indul a Mekong, az Indus, a Szatledzs és a Szalven. És ez egyszerre érinti Kínát, Myanmart, Laoszt, Tájföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Pakisztánt, Bangladesh, mondtam már. És hát ugye Butánt és Nepált is. És hogy itt a downstream-eken, tehát itt a folyó folyásán lefele, itt még amit a Tsering mondott, az még nem is egy megfelelő szám egyébként, mert ő tényleg csak a lenti számokat mondta, de hogyha Kínát is beleszámolom, tehát hogyha a sárga és a kék folyót is beleszámolom, akkor 3 milliárd embert érint legalább, ha nem 4-et, hogy mi történik ezeken a folyókon, mert hogy, sőt, inkább 4-et. Tehát a Tsering még azt mondta, hogy 5 emberből egyet, a világon minden 5 emberből egyet érint, hogy mi történik Tibetbe a gleccserekkel és a folyókkal, vagy a Himalájába a gleccserekkel és a folyókkal, és hogy ezért is hívják a Himaláját a Water Tower of Asia, tehát hogy az Ázsia víztornyának. És szóval nagyon jó előadás, érdemes megnézni, rövid is, tömör is, összefoglaló is, és hát ugye a végére az a vége, csak már a mi adásunknak is vége van, hogyha ezek a lakosok elszegényednek a vízhiány miatt, az már azért mindenkit fog érinteni, mert akkor megindul a migráció, és onnantól kezdve aztán hirtelen majd tényleg egyszer csak mindenkit érinteni fog. És ennyi fért bele a mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Be water. Vigyázzatok magatokra.
1: Így van, sziasztok. 2 hét múlva elvileg akkor jövünk. És... Igen. Vigyázzatok a gleccserekkel. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Be water, my friend.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elfben elriasztó ábrák dacára is neki repülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Na, ha több színt felismernek, sőt az ibolyántúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert ibolyántúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyett, írja a HVG.
1: A Föld szélfuttatómok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna, bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza, a jelen pár milliárdos félmegoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elfben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-kal gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az ibolyantúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtársak látnak, az a foltok által visszavert ibolyantúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyett, írja a HVG.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200,000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna, bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza, a jelen pár milliárdos félmegoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Yo, P, break it down.
1: Yeah.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

Ez Attila Serió FM 90,3 és benne Bosszabom G.L. Tomanekkel, 3-től 5-ig Busa Pista szabad foglalkozása után, és folytatódnak olyan szempontból a jazzes turi szemlésetek, hogy amit múlt héten behoztam 16 lemezt, azokból 8-10-et mára is behoztam, mert azért annál jobbak, hogy csak egy szám felvétel szóljon róluk a rádióban, meg ha másokat bepötyögtem róluk, akkor ilyen nyári üzemmódosan kényelmesre vettem a figurát, de azért azokat még kiegészítettem 8 további lemezzel Szabó Gábortól, Chico Hamiltontól, Wes Montgomerytől, Alice Coltrane-től és Dorothy Ashby-től. Szabó Gáboréktól szólt az It Happens, Clevelandi 76-os koncertfelvétel, és olyan Chico Hamiltontól, Charles Lloydtól, Szabó Gábortól és Albert Stinsontól a Blues for OT Charles Lloyd szerzeménye. Szokás szerint a chat.ilos.hu oldalra írom, hogy mik hallhatóak. Szóval jazz lesz, aztán később majd ilyen hardbopos jazzek is, és várunk mindenkit szeretettel szerdán, pénteken a Tilos Rádió 35. születésnapját megünnepelni a Dürerkertben, ahol 4 helyszínen lesz legalább 3 koncert, Torta, Tombola, Pesgőzés és nagyon sok DJ koncertek, így fejből mondom, szerintem a Márton és Mártons formáció fog kezdeni, nagyon sok jó zenész és haver Mártonnal, mindenféle ilyen nyugat-afrikai, meg latin-amerikai témákkal, kumbiával, highlife-val és egyébben, gitárral, sok perkával és némi fúvosa, és utána szerintem a Bújdosó Oktet fog játszani, mint a koncertek közül, és később még a Gentry Sultan kiegészítővel többekkel, akik korábban is megfordultak a Popivánba, vagy a Gentry Sultanba, például Bújdosó Jánossal is, és a DJ-ket meg nem sorolom fel, mert 4 helyszínen estétől hajnalig játszanak. Gyertek, ünnepeljetek velünk a Tilos Rádió 35. születésnapját, most meg jazz a következő 2 órában, Tilos Rádió.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3 és benne Bosszabom Giatomanekkel, annak is jazzes turiszemlés adása. Az első egy és negyed órában ilyen lassabb témák szóltak, annak a közepét Alice Coltrane felvételeit dominálták, aztán itt az utolsó három negyed órára azért már jöttek néha temposabb hardbop cuccok is, itt az utóbbi percekben például nem volt elég, hogy Lee Morgan, Hank Mobley és Donald Byrd fúvos, illetve trombitás, tenor szaxofonos trombitás istenek után még így Horace Silver is nyomott egy kis zongora szólót, meg aztán még jött bőgőzés, és még a cseten a legnépszerűbb szám az volt, amit egyébként én is adáscímnek adtam előzetesen, Kariba című felvétel, West Montgomery-ek, Berkeley, kaliforniai beli, talán Cubónak ejtett helyszínen levő Full House lemezéről, úgyhogy arra jöjjön még majd a Full House című címadó szám, csak előbb még megragadom az alkalmat egy programajánlóra, az következik, ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton and Mártons, Bújdosó, Oktet és sötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kisterem a kertben, Sample Temple, DJ Clarvo, Titus és Nandes, a kisteremben a Gentry Sultan koncertje után Pop Dovec, Kanada Chaos és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi dattechno és önismereti diszkó. Ez egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken, ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját, és akkor még a Full House az biztos, hogy belefér az időbe, West Montgomery-ektől, aztán szerintem utána jönnek a hírek, és az amiről nem lehet beszélni. Szép nyarat mindenkinek, találkozunk a Dürerben, sziasztok, Tilos!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
2: Napjainkban többek között a tengerek túlhalászása miatt az emberiség mindinkább tenyésztett halakat fogyaszt, ám a nevelt húsevő halak, például lazacok, omega-3 zsírsav igénye kifizetődő módon csak halászott halak olajából fedezhető. A Malaygay Scott startup kilép az ördögi körből. Az omega-3-at valójában csak felhalmozó, nyílt tengeri halak kihagyhatók a folyamatból. A zsírsavakat algák termelik, az ő megfelelő táplálásukról kell tehát gondoskodni. Viszkicefre lepárlása után visszamaradó folyadékot adnak rozsdamentes tartályokban algasejtekhez. Majd ezt a biomasszát használják halolaj helyett. Jelenleg a Malaygay elsődleges piaca az állateledel szektor, amelynek zsákos szárított algát szállít, írja a Euronews. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni, a Rádió Filozófiai Magazin műsora. Szokás szerint itt vagyunk élőben, hárman. Élőben az azt jelenti, hogy 2026. augusztus 31-én utolsó nyári adásunkat halljátok. Szóval hárman vagyunk itt a stúdióban, itt van Jancsi. Igen, hát itt van. Majd...
1: Lelkes van.
0: Lelkes. Jancsi nagyon lelkes.
2: Nem, azon gondolkoztam, hogy akkoriban fogalmazottam már ki azzal, hogy úgy vagyunk, mint szoktunk. Még nagyon régen volt ez a kombó szerintem, hogy minden három.
0: Azt mondtam, hogy mint szoktunk? Lehet. Nem tudom. Na, mindegy. Szóval Jancsi majd beszélj a mikrofonba, léci. És akkor itt van... Jézusom, Laci!
1: Nem tudom, hogy Jézusod vagyok, de mindestét vagyok, sziasztok!
0: Majdnem, hogy előtt mondtam, azért volt. És itt vagyok én, Mike is, és így mi hárman összeszedjük magunkat, és mindjárt beszélgetünk. És mi a baj az a Laci?
1: Ja nem, az jó, hogy az piros?
0: Szerintem igen.
1: Akkor jó.
0: Folytatjuk az előző alkalommal, ami 4 hete volt, megkezdett témánkat az észlelés filozófiai elméleteiről, amik nagyjából azt a kérdést járják körül, hogy hogyan is kéne definiálni az észlelést, mi lenne az ő tárgya, meg milyen állapot lenne az, amikor észlelünk valamit, és ennek van egy ilyen különös a filozófia, hát hogy mondjam, így alakult, hogy speciálisan az a fő probléma, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni, tehát ez a definíció valami olyasmi kéne, hogy legyen, ami megkülönbözteti az észlelést hasonló állapotoktól, például attól, amikor hallucinálunk valamit, vagy amikor illúzió áldozatai vagyunk. Na most, mielőtt belecsapunk, ehhez kapcsolatban az első részhez kapcsolatban kaptunk egy kedves hallgatói levelet, így szól. Sziasztok, már várom az észlelés problémájának folytatását. Csak egy gondolat. Számomra meglepő, hogy nem evidens mindenki számára, hogy igen sok tanulás eredménye az az érzékelési kognitív képesség, amit úgy kezelünk, mintha közvetlenül férnénk hozzá a külvilághoz. Biztos ismert előttetek a kísérlet, amikor felnőtt korukban látóvá tett embereket vizsgáltak, hogy el tudják-e dönteni a látvány alapján, hogy mi gömb és mi kocka. Eleinte semmivel sem teljesítettek jobban, mint a véletlen találgatás. Ez nem támasztja le egyértelműen, hogy a látás igenis komoly tanulás eredménye. Számunkra felfoghatatlan, hogy miképp nem egyértelmű, hogy ami sima, az a gömb, és ami szögletes, az a kocka. Aki tapintotta már őket, annak a látvány is egyértelmű kell legyen. De ugyanígy nehéz elképzelnünk, milyen volt gyerekként úgy ránézni feliratokra, hogy még nem tudtuk elolvasni. Ennyi a hozzászólás. Na most gyorsan egy pár gondolatot válaszolnék, aztán mondjátok ti is. Igen, ismerjük ezt a problémát, ez a híres Molyneux probléma. Már nem tudom pontosan mikor fogalmazódott meg, de már jó 300 éve szerintem. Azt tudom, hogy Locke már foglalkozik vele a ismeretelméleti főművében. Hogy ugye, igen, tehát ugye ez a probléma, hogy amikor képzeljük el azt, hogy egy nem látó ember, aki megtanult a tapintás alapján azonosítani a tárgyakat, hirtelen lát, és be tudja azonosítani, hogy amit lát, az minek felel meg azok közül, amit korábban ismert tapintás útján. A kérdező belinkelt egy viszonylag friss tudományos cikket, aminek megmondom őszintén csak az absztraktját olvastam el, ami kísérletileg próbálták vizsgálni manapság ezt a kérdést, és ha jól tudom, arra jutottak, az van legalábbis az absztraktban, hogy valóban elsőre ez nem működik, tehát elsőre nem tudják a nem látó emberek ezt megoldani, de utána azt írja, hogy utána nagyon hamar megoldódik a dolog, és onnantól kezdve megy. Na most, amit a általánosságban felvetett a hallgató. Szerintem az viszonylag evidens, igen, ez ilyen manapság már ilyen közismert empirikus tanítják is pszichológiából, tény, hogy bizonyos értelemben tanulás kell ahhoz, hogy az észlelés működjön. Persze a tanulást itt egy ilyen nagyon tág értelembe kell venni, tehát ez nem ilyen iskolai tanulás, vagy ilyesmi. Tapasztalatok kellnek hozzá, már csak azért is, hogy mondjak egy még evidensebbet a Molyneux problémánál. Kismacskákon kísérleteztek, természetesen nem embergyerekeken, ma már kismacskákon se lehetne kísérletezni. Persze, hogyha nem, tehát hogy teljesen ilyen fénymentes körülmények között tartják őket születésüktől fogva, akkor hogyha ezt kellő ideig csinálják úgy, hogy úgymond bezárul ez az érzékeny időszak, akkor onnantól kezdve már nem fognak tudni soha jól látni. Úgyhogy persze, kell hozzá tapasztalat, hogy észlelni idézőjelben megtanuljunk. Én nekem két hozzáfűzni való van ehhez, tehát egyrészt teljesen igaza van a kérdezőnek, köszönjük szépen, másrészt pedig amúgy is az a, egyszer már azt hiszem volt, igen, volt egy műsorunk erről a úgynevezett innátizmus problémáról, tehát hogy mik azok az ismeretek vagy képességek, amik velünk születettek, és mik azok, amik tanultak vagy tapasztalatilag alakulnak ki, és abban én úgy emlékszem, igyekeztem hangsúlyozni, mindig ezt gondolom, hogy manapság már viszonylag evidens, hogy ez ilyen túl durva elválasztás. Tehát nem nagyon beszélhetünk ilyesmiről, hogy vagy teljesen magától velünk született egy képesség, vagy kell hozzá a tapasztalat, tanulás, hanem az a helyzet, hogy a velünk született képességek is bizonyos értelemben ilyen lehetőségek, amiket a tapasztalat aktivál, úgymond, és fejlődik ki a képessége az ő maximumára, ami benne van potenciál. Meg fordítva is a tanulás vagy a tapasztalás kép, hogy így tudunk szert tenni újabb képességekre, az is bizonyos velünk született adottságokon alapul. Tehát, hogy...
2: Igen, az válasz az, hogy minél több dolog született velünk, annak többet tudunk tanulni.
0: Ez is igaz. Bár inkább...
2: Nem ilyen vagy-vagyos.
0: Így van.
2: Érdekesen inkább úgy, hogy sok születik veled, akkor te jól fogsz tanulni. Kevés születik veled, akkor kevésbé tanulékon.
0: Illetve a másik, amit az előbb mondtam, azt szokták hangsúlyozni a bizonyos kognitivisták az utóbbi időben sokat, hogy a tanulás képessége az nem olyan egyszerű képesség, az nagyon is egy speciális képesség, és ez velünk születik. Igen. Jó. Viszont a másik, ami az észlelésre vonatkozik, hogy úgy tűnik bizonyos megfogalmazásokból, hogy a kérdező, hűha, akkor majd befejezem ezt a választ, először meghallgatjuk a betelefonálót. Megtaláltam. Halló, parancsolj, kedves betelefonáló.
3: Sziasztok, hallgatunk. Jenő vagyok. Figyelj, a háttérben, aki beszélt, vagy nincs mikrofonja, vagy nincs föltolva. Semmit nem lehet sajnos érteni belőle.
0: Jó, köszi, mindjárt kiderítjük. Nagyon köszi.
3: Oké, sziasztok.
0: Lehet, hogy veled van, de a zöld vagy, ugye? A zöld. Beszélj bele egy kicsit, Léci. Ez pedig szól.
1: De nincs, nem világít neki a piros.
2: Nem, mert ez nem.
0: Lehet, hogy megnyomtad. Aha.
4: Most jobb?
1: Hát most jó lesz szerintem.
4: Jó, csak mert
0: jó, igen, annyi,
4: mert
0: igen,
4: most a füles az nem hozzátartozik.
0: Igen,
4: nem,
0: igen. Jó, ezért. Megoldjuk ezt a technikai nehézséget. Remélem megoldod, ha még mindig nem, akkor szóljatok. Szóval bizonyos megfogalmazásokból úgy tűnik, hogy azt írja például a kérdező, hogy igen sok tanulás eredménye az az érzékelési kognitív képesség, amit úgy kezelünk, mintha közvetlenül férnénk hozzá a külvilághoz. Nekem ez nem világos, tehát hogy

0: nem lehet pontosan ugyanolyan, ami felteszi, hogy az a magyarázat, hogy itt ugyanahhoz az egységes egy külvilághoz férünk hozzá, az nem működhet. Azt hiszem, talán valami ilyen lehet a hátterében egy ilyen gondolatmenet annak a kérdezőnek, de szerintem az, hogy valamit tanulunk, vagy tapasztalunk, abból nem következik, hogy az többféleképpen is lehet, tehát, hogy simán lehet, és azt hiszem, hogy itt hajlanék rá is, hogy ez a helyzet, mindjárt átadom a szót, csak hogy egyféle, az összes ember azonos tapasztalatokon, vagy azonos fajta tapasztalatokon megy át ahhoz, hogy elsajátítsa ezt a képességet.
1: Szerintem ez se kell hozzá, mert lehet úgy gondolni ezeknek a képességeknek a kifejlődésére, ahol a tanulás, ez egy kicsit rossz kifejezés, lehet azt mondani, hogy ezek a képességek növekednek. Ez kicsit régies, de hogy a kezem is olyan, hogy kell hozzá mindenféle külső dolog, hogy kinőjön a kezem rendesen. Ugye kell, hogy az anyamében megfelelő táplálékot kapjak, sok minden kell hozzá, de és sokféle táplálékot kaphatok, ugye, nem ugyanazt teszi Értem. Mindenki mindenhol, de mivel egyszerűen csak azt mondjuk, hogy itt kell egy bizonyos behatás típus,
0: az most azért mondom, hogy a fajta vagy a típus azért hasonló, ami
1: igen,
0: kell hozzá.
1: Igen, de nagyon széles spektrumon mozoghat ez, hogy mi és az eredmény, az tök mindegy, az ugyanaz lesz az én esetemben. Tehát teljesen mindegy, hogy Európában vagyok az anyamében, vagy Ázsiában, teljesen más kulturális hatások, teljesen más ételek vannak, de a kezem az ettől függetlenül ugyanúgy fog kívülni.
2: Szerintem egyébként nem erre gondolt a hallgató, hanem amit te gondoltál, hanem arra, hogy tapasztalat kell ahhoz, hogy egy érett tapasztalatunk legyen arra, hogy tárgyakat lássunk, ne csak foltokat, ne csak színeket, meg ilyesmiket. Tehát, hogy egy rendezett, fogalmilag kitanított világban éljünk, szerintem erre gondolt, és arra, hogy ennek, hogy ehhez kell viszonylag
1: sok tanulás. De azt a kísérletéken nem támasztja alá, mert hogy ugye gyorsan megtanulják, tehát nem kell nagyon sokat tréningezni őket, hogy meg tudják különböztetni a gömböt a kockától, hanem csak hát van egy rövid ideig, amik... De egyébként szerintem ez a kísérlet azért nem konklúzi semmilyen filozófiai értelemben, mert amúgy, hát... Tehát egyszerűen meg vannak zavarodva nyilván ezek az emberek. Hát ezt már el sem tudom képzelni, hogy miféle tapasztalat
0: Jó,
1: lehet ez.
0: Tehát szerintem el kell olvasni a módszertanát, nyilván a kísérletnek talán
1: mindegy, hogy miért ezt megnéztem, mert volt egy szakdolgozatom, amit kellett bírálnom, nagyon rég, és hát most már, és lehet, hogy nem is ugyan, bocsánat. Tehát volt egy ilyen tanulmányom, ami szembe jött velem meg minden, és egyébként a szerzők maguk is óvatosan fogalmaztak abban, szerintem az azonos, hogy ha nem, akkor bocsánat. És hát ugye nehéz, tehát sok alternatív magyarázatot lehet kitalálni arra a spétességre, ami jelentkezik. Persze, azt mindenki elismeri, hogy ez, ugye a Locke és a Leibniz vitatkozott ezen, a Leibniz volt azon a állásponton, hogy fölismernék, és a Locke volt azon, ha jól emlékszem, hogy nem, csak azt nem tudom, mennyire volt határozott a Locke. Most ez egy jó kérdés, bennem. A Leibniz meglehetősen határozott volt, arra emlékszem, és hogy hát nyilván abba az irányba tolja a dolgot, hogy a Locke-nak volt összességében igaza, de pontosan ilyen szőrszálhasogatás, finomkodással, meg bizonyos körülmények figyelembe vételével, magyarán az, hogy annyira meglepően melbevágó a hát gondolkodni se tudnak szinte. Tehát képzeljük el, ez olyan, mint amikor mondjuk állunk valahol, és nem tudjuk, hogy mellettünk van egy hangfal. Jó, csak képzeljük el ezt. És képzeljük el, hogy valaki hirtelen egy dallamot 1000 decibellel elkezd lejátszani, és utána valaki megkérdezni, hogy dur volt-e, vagy mol volt-e. Mi van? És akkor arra a következtetés, hogy na látjátok,
0: nem lehet elsőre felismerni
1: a durnamot.
0: Igen, igen. Jó, ebben teljesen igazad van, de a másik meg én azt gondolom, hogy abban a filozófiai kérdésben, hogy vajon az észlelés során a elmefüggetlen külvilág jelenségeihez férünk-e hozzá, vagy sem, nem számít ez, hogy ez most egy tanult képesség, vagy sem. Ha tanult, ha nem tanult, mind a kettő lehet. Tehát így keresztbe metszi ez a felosztás egymást. Ha nem tanult, akkor is lehet, hogy nem ahhoz férünk hozzá, ha tanult, akkor is lehet, hogy ahhoz
2: és itt. Én arra gondoltam, hogy a kérdező nem erre volt kíváncsi.
0: Úgy tűnik, mozogott itt valami
1: majd
0: ilyesmi
1: háttérben.
0: Majd talán
1: a kérdező majd tisztázza egyszer. Ja. Itt van egy ilyen esélyünk.
2: Jó.
0: Na jó, szóval ennyit a levélről. Reméljük, hogy megválaszoltuk, amennyire tőlünk telt, hanem akkor majd pontos hit a kedves kérdező, és akkor folytatjuk az észlelés témát, és egyébként várjuk a telefonos hozzászólásokat, kérdéseket.

0: minket is a 0612-1537-73-on. Jancsi, szerinted hogy állunk mostan?
1: Valami rövid összefoglaló, most rövid összefoglalóként, tehát én azt mondtam a múlt alkalommal, hogy az észlelés, hogy utaltam arra, amit mondtál, hogy az észlelés egy ilyen extra fontos filozófiai probléma a filozófia kezdetei óta, és hogy mondjuk úgy durván, hogy itt két értelemben volt ez fontos, egyrészt a bizonyos szkeptikus kihívások miatt, másrészt meg ugye amiatt, amit mondtál ma már, hogy itt meg kéne alkotni valamilyen plauzibilis jó észlelés elméletet, ugye, és akkor csak egy nagyon röviden, mert szaladjunk végig, hogy a szkepin még egyszer, tehát ugye a szkepticizmuson még egyszer, bocsánat, ugye a szkeptikus érvek, amint az ilyen észlelés, érzéki tapasztalat a kapcsolatos szkeptikus érvek ugye abból indulnak ki, abból az empirikus tényből indulnak ki, hogy vannak illúziók, vannak érzékcsalódások. Okay? Vannak érzékcsalódások, és ez inkább az illúziók, vagy általában az illúziók volt a példa, és ilyen például a múlt órán említett eset, amikor oldalról nézünk egy kerekérmét, ellipszisnek tűnik, oldalról nézünk egy téglalapot, akkor az parallelogrammának tűnik, ha sín közepén állunk, akkor úgy tűnik, hogy összegörbülnek a végtelenbe, ha evez valaki, akkor úgy tűnik neki a szemébe, hogy az evező el van törve a tapintásával úgy, hogy nem, hogy nincs eltörve és egyenes, és akkor vannak ilyen trükkös esetek, azt hiszem, hogy a Locke-tól, hogy ugye az illető egyik kezét mondjuk áztatja 15 fokos vízben, a másik kezét áztatja mondjuk 30 fokos vízben.
0: És legyen akkor a 15 helyett 5.
1: Jó, oké, tehát köszönöm szépen.
2: Jobban tudunk számolni,
1: erősebb így, igen. Megint igazán van a Mike-nek velem szemben, tehát hogy a bal kezét egy 5 fokos vízbe áztatja, a jobb kezét pedig egy, tudod mit, 50 fokos vízbe áztatja egy darabig, jó, 40 fokosban, és utána egyszer csak mind a két kezét kiveszi a vízből, a balt az 5-ösből, a jobbot a 40-esből, és berakja mind a kettőt egy 25 fokos vízbe, és akkor tulajdonképpen hogy az lesz az érdekes, hogy egyik kezével ugyanazt a vizet melegnek tapasztalja, jelesül azt, amikor abban
0: értjük.
1: Oké. Tehát akkor így kell belefolytani a szó. Nagyon jó művel. Így van, tehát vannak ilyen esetek, amikor így a dolgok másképp tűnnek számunkra, mint ahogy vannak, tehát az amúgy kerekérme, az nem ellipszis alakú, stb. És ugye akkor a szkeptikus érve az valahogy úgy futna le, durván mondva, jó, pontatlanul, már nem teljesen pontatlanul, inkább kiegészítésre szorulóan, inkább hogy úgy futna le, hogy ahhoz, első premissza az lett, hogy ahhoz, hogy az érzéki tapasztalatra megbízható tudásra legyünk szert a valóságról, ahhoz nekünk meg kéne tudnunk különböztetni nagyon magabiztosan és megbízhatóan az illúzió eseteit és a veridikus eseteket. A második premissza azt mondja viszont, hogy nem tudom egyes szám első szemű nézőpontból, ahogy a dolgok nekem tűnnek, megkülönböztetni az illúziót és a verdikus tapasztalat, és akkor az jön a konklúzió, hogy az elmefüggetlen valóságról nem érhető el megbízható tudás az érzékszervi tapasztalat alapján. Okay? És ugye itt két ilyen dolog segíti ki két háttérpremissza működik itt, és mindkettő triviális, ami igaznak tűnik. Az első ugye azt mondja ki, hogy az illúziók azok nem igazolnak megfelelően külvilágra vonatkozó hiteket, és a második feltétel, ami még itt működik, az ugye az, hogy az illuzórikus esetek és a megfelelő valósághű esetek azok lehetnek szubjektíve megkülönböztethetetlenek. Csak hogy azért még egy picit maradva még a szkeptikus érveknél, hogy az tök látható, hogy nagyon hasonlóan működnek azok az érvek, amikről azt hiszem valamelyik adásban volt szó, de nem vagyok benne biztos, például az álomargumentum. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy volt álomargumentum, hogyha emlékeztek rá, esetleg, vagy máshonnan tudjátok, az álomargumentum kicsit hasonlóképpen működik, mint az előbbiekben említett illúzióból vett érv, vagy az lett az első nagy premisszája, hogy ahhoz, hogy én tudjam azt, hogy itt ülök ebben a stúdióban, ahhoz tudnom kell, hogy nem álmodom. A másik premisszája azt mondaná ki, hogy de hát nem, pontosan így mondom, az első azt mondja ki, ez jobb, hogy ahhoz, hogy én tudjam, hogy itt veletek ülök ebben a stúdióban, az tudnom kell, hogy nem álmodom éppen most. Igen. A második premisszája az lett az évek, hogy de hát éppenséggel nem tudom, hogy nem álmodom-e éppen most, és ha ez így van, akkor ebből következik, hogy nem tudom azt, hogy veletek ülök éppen itt ebben a stúdióban. És itt is ugye két háttér premissza működik, és mindkettő elég erős. Ugye az egyik az az, ami az egyes támasztja alá, vagy támasztja alá, hogy az álomtapasztalatok azok nem igazolnak megfelelően külvelről vonatkozó hiteket. Van a Wittgensteinnek egy ilyen szép mondása, ez a Bizonyosságról című művek, az utolsó passzus. Azt hiszem, hogy ha azt álmodom, hogy esik az eső, még ha a hitemet az nesz, valódi, a külvilágban történő eső nesze okozza, és akkor sem igazolt az a hitem, hogy külvilágra, hogy az eső esik. Vagy valami ilyesmi, de valami szebben van megfogalmazva, mint olyan kicsit olyan bunkón mondtam, vagy nem kellően talpra esettem. Szóval az egyszer az, hogy az államtapasztalatok nem igazolnak a valóságra szóló hiteket, vagy vélekedéseket, megfelelően is nem érhető tudás. És a másik premissza pedig az, hasonlóképp, mint az illúzióknál, hogy tulajdonképpen minden tapasztalatot, ami csak lehetséges érzéki tapasztalatot lehet álmodni. Tehát lehet attól szubjektíven megkülönböztethetetlen álmodni. Hogyha pedig ez így van, és ezeket végig gondolja a kedves hallgató, vagy kedves hallgatók végig gondoljátok, akkor ez elég kemény kis érv, amire úgy nagyon kíváncsi volnék, hogy esetleg reagál valaki, mert amúgy mindenki őszintén azt hiszi, hogy ő aztán biztosan tudja, hogy éppen nem álmodik, de hát ezt nagyon nehéz a szkeptikussal szemben igazán védeni. Oké, és a harmadik dolog, és ezt már tényleg csak a marcipán a tortán, ugye erről viszont biztos esett szó a későbbiekben, hogy ha emlékeztek, és biztos, ha kihallgatja, és biztos emlékszik rá, régen több alkalommal is foglalkoztunk az úgynevezett démon argumentummal, vagy agyakat tartályban érve. Az is hasonló séma, vagy minta alapján működik, ugye az első premissza azt mondja ki, hogy nem tudhatom, hogy itt vagyok ebben a rádióban a két barátommal, ha agy vagyok a tartályban, ha a démon becsapeng, démon világban vagyok, stb. Kettő, nem tudom, hogy ebben vagyok, démon világban vagyok-e, vagy sem. Következésképpen nem tudom azt, hogy nem ott vagyok, tehát. És na, másik például azt mondják, hogy nem tudom azt, hogy nem vagyok a démon világban, vagy a tartályban, és ugye ebből az következik, hogy nem tudom azt, hogy éppenséggel nem vagyok ebben a stúdióban, és itt is ugye két hasonló dolog van, tehát ha vagyok a tartályban, akkor a hitem az igazolatlan, hogy itt vagyok, a másrészt pedig ugye, hogy vagyok a tartályban, vagy a démon szenárió pont úgy van kitalálva, hogy szubjektíve megkülönböztethetetlen a két szenárió, a valóságos meg a nem valóságos. Tehát itt csak annyit akartam mondani, hogy ez az észlelés, ami már észléssel kapcsolatos szkepticizmus, amilyen indult a görög filozófiában, mit tudom én, 2500 évvel ezelőtt, vagy
0: nagyjából.
1: Nem tudom. Nagyjából, igen, nagyon, ez bizonyos értelem, ez egy belső poén, ez fontos hangsúlyozni, ugye csak nagyjából, és nem pontosan, vagy évre pontosan, igen, annak ilyen nagy hagyománya volt, és mai napig meghatározza az sportás ismertelmeti vitákat.
0: Igen.
1: Esetleg?
0: Én csak az, hogy haladjunk, ugye tovább haladhatunk az, hogy a múltkor már beszélgettünk az érzetadat elméletről.
1: Azt szeretném most jobban elmondani.
0: Ja, értem.
2: Ez nem is olyan nehéz az érzetadat
1: elméletről. Nem azt akarom elmondani, mert egy általánosabb képet akarok ennél jobban elmondani, amiből ez kipotyog.
0: Akkor csak annyit fűznék, hogy ilyen nagyon homályos, ilyen előzetes, hogy szerintem aztán így a 20. század második felére az derült ki, hogy érdekes módon el tud válni az a kérdés, hogy hogyan válaszolunk erre a szkeptikus kihívásra, aminek van köze az észleléshez, de mégsem, hogy mondjam, ettől függetlenül lehet foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogyan definiáljuk az észlelést, és lehet olyan definíciókat adni, amik egész jólak néznek ki, de egyébként nem válaszolnak erre a szkeptikus kihívásra. Tehát, hogy itt nekem sokszor ez az érzésem egyébként, hogy a, és azért mondom, hogy ez kellően homályos ilyen összetés, de hogy a, ez sokszor történik a filozófia történetben, hogy bizonyos problémákból indulnak ki nagy filozófiai diskurzusok, és aztán az kiderül, hogy ott össze voltak kezdetben ott a több különböző, valójában később kiderül, hogy több különböző kérdés össze volt mosva, talán ez nem akarok ilyen pejoratívat, mert érthetően miért tekintett, szóval világos, hogy miért került egy csomagba, csak később kiderül, hogy ezeket szét lehet választani, ezeket a dolgokat. Nekem szintén
1: így tűnik.
0: Jó, igen. Van. Tehát, hogy ez a szkeptikus probléma, ez azért nem, vagy nem csak az észlelés kérdése.
1: Nem, csak az, nem is ezt mondtam, nem. Azt jó. Mondtam, hogy az észlelés az egyik
0: így van.
1: Forrása annak, a szkeptikus egyik fő forrása. És valóban, amit mondasz, az tök igaz, hogy általában azok az elméletek, azok nem feltétlenül abban a motivációból fakadtak, vagy kevés kivételtek, nem abban a motivációból fakadtak, hogy megválaszolják a szkeptikus kihívásokat. Esetleg az érzetetelméletek vannak bizonyos olyan változatai, de szerintem alapvetően nem.
0: Uh-huh. Hm? Jó, majd meglátjuk, nem biztos.
1: Jó. Na jó, tehát hogy a múlt órán...
0: Órán. Így van,
1: a múlt
0: így
1: órán, van. Na, jó van. Olyan elvétés volt ez, mint hogy tanítanék sokat.
0: Igen, nézzék el nekünk, kedves hallgatók, nézzétek el nekünk, mi mindannyian tanítunk.
1: De épp azt mondom, hogy én, mint hogy nem is tanítok.
0: De azért mostanában szoktál.
1: Mostanában megint szoktál,
0: igen.
1: Viszont lehet, hogy amiatt van. Tehát, akkor de az nehezebben jön embernek a szerve, hogy 4 hét, mint 4 hét
0: korábban.
1: Szóval mint 4 hét korábban láthattuk, ugye, próbáltam elmondani nyilván nem pontosan, és messze elmaradva az ideálistól és az optimálistól, valami olyasmit, hogy akkor értetjük meg szerintem a leginkább az észlelésnek a problémáját, tehát nem a szkeptikus részét, nem a szkepticizmussal kapcsolatos részeket, hanem magát a nagy elméletalkotáshoz, a nagy elméletek alkotással kapcsolatos problémákat, hogyha picit, vagy nagyjából képet kapunk arról, hogy hogyan fest az érzéki tapasztalatoknak a fenomenológiája. Hát ez egészen biztos, hogy maga az észlelés elméleteknek ez egy nagyon fontos eleme, hogy valahogy jó lenne a fenomenológiát valahogy tiszteletbe tartani. És akkor hoztam néhány rövid ilyen fenomenológusok leírásait, hogy ők hogyan próbálták leírni az érzéki tapasztalatokat, és nem olvasok föl sokat, csak egy párat, tehát amit úgy szerintem olyan kifejező. A egyik így hangzik, hogy pusztán fenomenológiai szempontból a látás osztenzív szaltó egy speciális szakadék megugrásának tűnik az észlelőtest és a tér távoli régiója között. Közvetlen kapcsolatba hoz bennünket távoli tárgyakkal az észlelés. Feltárja azokat. A másik, ez egy híres mondat, hogy az érzéki tapasztalat rajtunk kívül levő dolgok közvetlen tudataként jelenik meg, tehát rajtunk kívül levők közvetlen tudataként. A következő, ha tapasztalatra reflektálunk, akkor az egyetlen, amit találunk, az a világ, legalábbis néhány érzéki epizód, a tapasztalat független realitás prezentációja, az élet paradicsom úgy tűnik, mint ami közvetlenül adott számomra, nem vagyok semmilyen kognitív távolságnak a tudatában köztem és a szcenáriók között. És akkor
2: Jancsi, igen, nincs egy olyan kapcsolat, hogyha komolyan veszed a szkeptikus problémákat, akkor az egyet jelent azzal, hogy ezeket nem fogod annyira komolyan venni? Tehát ugye megkülönböztethetetlen a fenomenológiája, nekem úgy tűnik a legdurvább ilyen hallucinációknak, tehát tényleg azt hiszed, hogy tárgyak úgy ott vannak előtted, én epilepsziás voltam régen, és láttam mindenféle menő látomásaim voltak, oroszlán tanította a gyerekeket, még ilyeneket láttam, és tök úgy nézett ki, mint egy oroszlán tanítani a gyerekeket, és tök úgy nézett ki, hogy az osztenzív szaltót azt így megugrottam, tehát kapcsolatba hozott engem a oroszlánnal a látásom, de hát ugye nyilvánvaló volt kis idő után, hogy ez nem történt meg, tehát, tehát ez nem volt észlelés, ugye, abban az értem, hogy nem... hanem ez volt egy ugyanolyan fenomenológiája volt, mint az észlelésnek. Igen. Tehát, hogyha az észlelésről elméletet akarok adni, hogy az micsoda, akkor ahhoz persze hűnek kell lennem, hogy az veridikus, mert eleve úgy definiáltuk a fogalmat, hogy csak akkor észlelünk, ha tényleg úgy van, ehhez hűnek kell lennem, de nem azért, mert a természetben van valami, hanem úgy definiáltuk, aztán kész. Most már muszáj ezt hűnek lennünk, de ehhez, mikor annak, ami nyilvánvalóan nem észlelés, pont ugyanaz a fenomenológiája, mint annak, ami észlelés, miért kéne ez ragaszkodnom, vagy bármit kezdenem vele?
0: Szerintem, hogy mondjam, ez egy ilyen gyenge módszertani megkötés vagy követelménynek tűnik nekem, tehát hogy törekedj arra, hogy ha valamilyen elméletet adsz az észlelésről, azt tartsa tiszteletben az észlelés fenomenológiáját.
1: Azért, mert lehet olyan elemet, ami ezt tiszteletbe tartja, és vannak olyan elemet, amit nem
0: kérdés, tartja tiszteletbe
2: tartani. Szerintem van egy ilyen grafikon, hogy minél inkább tiszteletbe tartja, annál inkább nehézséget fognak neki okozni a szkeptikus problémák.
0: Ez így van. Tehát nyilván...
1: Egyfelé meg mások.
0: Tehát, hogy azt akarom mondani, tehát, hogy a kettő együtt, tehát, ha te meg tudod oldani a szkeptikus problémát, hogy van két megoldásod a szkeptikus problémára, és az egyik tiszteletben tartja az észlelés fenomenológiát, a másik nem, akkor válaszd azt, ami az észlelés
2: fenomenológiát. Tehát ez a priori kizárt, mert hogy azért, mert a fenomenológiája ugyanaz a hülye halucinációimnak, vagy mik ezek.
0: Hát akkor... kivéve, ha ezt tagadod, ezt a...
2: Ja, jó, hát sok mindent lehet tagadni.
0: Igen.
2: Hát ez azt jelenti, hogy nem veszed komolyan nem, a szkeptikus problémát?
1: Nem veszem komolyan, ez egy nagyon pontatlan fölös, nem veszem komolyan, hanem eltekintek tőle.
2: Nagyon jó.
1: Ez egy tiszta, egészen rosszul.
2: Mert mind a kettőt az ignor, abból szóval fordítanak.
1: Tök fonák az érvés, ebben az értelemben semmi metafizikai kérdésről nem lehetne értelmesen beszélni, mert felmerülök, nem ez a kérdés. Tehát, hogy érted, én nem látom,
0: nem egészen az a baj, nem menjünk
1: el. Nem egészen, de nagyon sok kérdésről nem lehetne.
2: Hát a számomra ez így nem fog felmerülni.
1: Hát igen, például arra nem.
2: Na ugye. De például
1: csomó másra igen.
2: Mint például? Szerintem az észlelés a speciális, mert ott biztosak vagyunk benne eléggé, vagy nagyon erős ez a premissza, hogy van a fenomenológiai megkülönböztethetetlenség. Mert ez nagyon... Képzeld el, hogy mondjuk képzeld el, hogy a kosárlabda fogalmát kéne definiálni. És tök világos lenne, hogy vannak labdák, amik teljesen olyanok, mint a kosárlabdák, tapintásra, látásra is, meg mindenre, de azok nem kosárlabdák. És kiderül, akkor nem lehet az elméletet, hogy hű maradjon a fenomen, semmi értelme nem lenne. Ilyen esetben valami olyan elmélet kell, mint mit tudom én, ha egy cég azt mondja, hogy kosárlabda, akkor kosárlabda.
1: Ezek az elméletek azt gondolják, hogy amikor, tehát most még nem mondtam el ugye a két karakterét, de tulajdonképpen maga a csak hogy megpróbálsz elmagyarázni, de kicsit távolabbról kell, mert ugye ezek a definíciók, amit leírások, amit elmondtam előbb az érzéki tapasztalat fenomenológiáról, a legjobbat már nem fogom felolvasni.
2: Hát is, az osztenzív ugrás elég jó volt szerintem.
1: A...
2: Osztenzív szaltó mortára úgy kellett volna egy kicsit
1: fokozni. Szóval, ebből az a kép rajzolódik ki, amit múltkor szerintem elkezdtünk, jól felmerült, vagy világosan felmerült, egyik ugye az, hogy ezek a leírások, ezek egyfelől tartalmaznak egy tézist arról, hogy milyen típusú dolgoknak vagyunk közvetlenül a tudatában az észlelés során, és másrészt pedig tartalmaznak egy olyan tézist, ami azt határozza meg, hogy maga az általunk észlelt tárgyak, azok milyen módon adódnak számunkra az érzéki tapasztalatban, és ugye ezekből a leírásokból, plusz amit nem olvastam fel a Laci miatt,
2: a
1: bűnrajzról ennél hosszabb, most csak egyelemmel. ezekből a jelesokból, és egyébként, hogyha valaki a kellően figyelmes, az introspektálja az érzéki tapasztalatot, akkor ugye az derül ki, hogy érzéktapasztalat mutatja, hogy maguk az észlelt tárgyak azok olyanok, amik az elméjétől függetlenül léteznek, úgy tűnik, hogy, hogy közvetlenül hozzáférjünk egy olyan világhoz, ami az elménktől függetlenül létezik, nem tűnik úgy, hogy olyan dolgoknak vannak a tudatában, ami az elménkhez tartozik, ami elmény tartozik, vagy egy fogalmazza. Uh-huh. Egyik szerző nem látunk semmiféle ilyen távolságot, ilyen fenomenológiai, uh-huh. Okay. A másik pedig ugye az, ezek a fenomenológiai leírások próbálnak közölni, az, hogy van valami sajátos adódása az érzéki tapasztalatok esetében a tárgynak, és ez valamiképpen ilyen robosztus adódásnak uh-huh. fogják fogalmazni, vagy prezentálódásnak.
0: Igen, szóval szemben is sajtottuk az elképzeléssel, ilyen vizuális képzelettel.
1: Itt valami olyasmi, hogy miért rátudják a Lacira, tehát most még egy kanyar, aztán utána vagyok célgyenesben.
2: Várom.
1: Jó, de te türelmesen.
2: Csak aztán nehogy úgy jár, mint Démon Hill, hogy egyszer csak eltűnik, mielőtt beér a célgyenesbe.
1: Jaj, nem, hogy a célgyenes tűnjön el?
2: Nem a célgyenes, a Démon Hill tűnt el. Mindenki várta a célgyenesbe, hogy befordul, azt nem
0: kicsúszott a kanyarba.
1: És akkor ugye tehát hogy valójában az akar itt a mondás lenni, hogy kicsit radikálisabban megfogalmazva, hogy az érzéki tapasztalatok, azok attól érzéki tapasztalatok, és nem érzéki tapasztalatok, hogy ezzel a két karakterisztikummal rendelkeznek. Tehát például a prezentatív aspektusa, én régen végeztem ilyen fenomenológiai, ilyen egyes szám első személyű fenomenológiai kísérleteket, például az utóképek, azok tipikusan olyan tapasztalatok, amikor a prezentatív aspektus és ennek a tapasztalatnak az adott, ugyanakkor maga az utókép az nem tűnik elmefüggetlennek. Az a fenológia föltárja azt, hogy az elmét tartozéka. Aha. Ugyanakkor például a elképzelések vagy a gondolatok esetében pont az van, hogy míg a gondolati aktusok, míg a elképzelések, ezekhez nem szükséges az, hogy maga a tárgyuk jelen legyen, prezentálódjon, robosztusan adódjon, ott legyen jelen, addig az érzéket aztán során igen. Tehát, hogyha mondanám így, hogyha ilyen Husserli terminológiában mondanám, hogy magának az érzéki tapasztalatoknak a lényeg struktúrája, inherens és distinktív karakterisztikuma az abban van, hogy nekünk egy per egyből úgy tűnik, hogy egy elmefüggetlen tárgy prezentálódik, és amit a múltakorommal mondtunk is, hogy amikor például le kell írni naivan, vagy, tehát a fenológiának a koncentrálva az, hogy mit észlelünk vizuális, ez a vizuális tapasztalat első van igaz, akkor például azt mondanám most, hogy ebben a helyzetben, amikor most éppen vagyok, ezt már ti látjátok, a hallgatók nem, csak hallják, lefőbb is elhiszik, hogy számomra például ennek az asztalnak a színe, az a nagyon sajátos ennek a tapasztalatok a fenológia szempontjából, hogy ez a szín valami, amit úgy tűnik, hogy kívül tűnik nekem valamilyennek. Tehát a tapasztalatom valamilyensége az, hogy az elmémen kívüli tárgyon tapasztalat.
2: Ez egy kicsi túlzás volt, hogy azt mondtad, hogy ez a distinktív, ezek distinktív jelzők. Azok, mert a halucinációk
0: de nem... Az érzéki tapasztalat fogalmában benne van a halucináció is.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy önmagában...
2: Új fordulat.
0: Ez nem észlelés.
2: Lehet, hogy mégiscsak Démon Hill kicsúszott? Hát nehogy
1: már. Nem csúszott ki, nem viccelj. Azt akarom mondani, az érzéki tapasztalatoknak az elméletre akarunk eljutni, akkor olyan elméletet kell alkotni, ami erről a dologról szól, ami ezt a két fenológiai karakterisztikát tudja produkálni. Ha jól nem lehetett alkotok meg, amiből nem jön ki, hogy erről szól, nem például azért, mert az elmélet olyan, amiből az következik, hogy valójában nem, amihez hozzáférek, az elme függő, akkor az a gyanús, hogy valójában nem arról arról tapasztalatról szól.
2: Hát, nem is értem ezt. Mit a gyanús?
1: Értem, tehát, hogyha... Oké, tehát azt csak mondani, hogyha valaki abból indul ki, hogy ez és ez a két karakterisztikum határozza meg magát, ezért tapasztalatokat, akkor azok az elméletek szólnak az élettapasztalatokról, amik ezt a két karakterizmust névértéken tudják venni.
0: Ezt értem, Jancsi, csak amúgy, szóval messze vezet, itt egy nagy komoly ilyen módszertani kérdés van a háttérben, mert amúgy ugye ezt két módon is lehet támadni. Mi? Az egyik csak egy enyhén, ezt, amit most mondtál, ezt a kvázi módszertani követelményt. Az egyik az az, hogy ez csak egy enyhe támadás, hogy lehet vitatkozni azon, hogy ezek tényleg helyesen írják le az érzéki tapasztalat fenomenológiát, csak úgy, mert én nem akarom ezzel most elvinni itt a beszélgetést, de nekem lábjegyzetben, nekem mindig gyanús volt ez az elmefüggetlenség, hogy ez megjelenne fenomenológiailag, nem vagyok ebben biztos. De jó, tehát egyrészt lehet támadni, hogy tényleg helyese ez a leírása az érzéki tapasztalatok fenomenológiának. A másik, meg az meg a komolyabb kihívás, hogy miért nem mondhatná egy filozófus azt, hogy igen, helyesen írtad le az érzéki tapasztalatok fenomenológiát, de megtéveszt minket ott, tehát hogy nem kell ebben bízni.
1: Igen.
0: Valójában itten baj van, valami hát baj van itten.
1: Hát nyilván van, és tulajdonképpen nyilván, és azt nyilván Lassi tudja, hogy arra utal, amire én is utaltam volna egy perc múlva, ugye, hogy nyilván ezt a, amikor az ember arra fókuszál, hogy ez a veredikus tapasztalatok fenomenológiára, akkor ott a probléma nyilván, hogy viszont vannak, vagy elképzelhetők, vagy is lehetségesek metafizikailag halucinációk, ugye, amelyek fenomenológiai karakterüket tekintve, vagyis egyes szemesszemészből megkülönböztethetetlenek a veredikus tapasztalattól, és már pedig, hogyha vannak ilyenek, akkor ez fölvet egy rakat nehézséget. Ez nyilván.
2: Jancsi, az a mi a baj az az elmélet, ami szerintem a legtermészetesebb a szkeptikus kihívások fényében, meg szerintem ezt majd a Májki megerősíti, szerintem természettudományosan se annyira elruhavaszkodott, meg sehogyan sem, hogy így bejön egy rakás ilyen inger, meg mit tudom én, mi ér minket az a szemünk, ahogy mozog, meg mit tudom én, és akkor az agyunk ott valamit ott a mahinál, és megkonstruálja ilyen értelmezői szándékkal, vagy mit tudom, ez egy nagyon kantiánus kép lehet, de értitek, tehát meg ezek, amiket mi látunk, képeket, tehát ezek a látványok, ezek ilyen konstrukciók, amik jó ég tudja, hogy pontosan milyen viszonyban vannak a valósággal, de mindesetre ezek nem maguk a dolgok. És ez szerintem egy tök természetes elmélet, hogy amikor van ez a kép, amiről persze most hétköznapilag úgy beszélek, hogy közvetlenül látom, persze, de pont a szkeptikus problémák szerintem azt mutatják meg elemi erővel, hogy hát nem nagyon érdemes azt gondolni, hogy közvetlen ez a látás, hanem itt van valami, ami egy konstrukció, néha, hát reméljük, hogy úgy van megkonstruálva, hogy kint vannak a dolgok, hát reméljük, de hát néha mondjuk az álmainkban meg úgy vannak megkonstruálva, hogy semmi közük ahhoz, ami kint van. Aztán kész.
0: Meg tudjuk jól, hogy sok hétköznapi eset is van, amikor...
2: Még az amikor, is, igen.
0: De azt akarom mondani, hogy...
2: De mi a baj ezzel?
0: Nem mondom, hogy szerintem én ezzel sokat töprengtem, hogy vannak ilyen elemi, hogy úgy mondjam, építőkövei ennek a konstrukciónak.
2: Vannak.
0: Tehát
2: persze.
0: Odáig le kell vinni. Tehát, hogy az a kérdés, hogy a mondjuk például a legklasszikusabb jelölt az ilyen, amiket úgy szoktunk mondani, hogy ilyen érzéki minőségek.
2: Mondjuk ilyen, a piros pacsma.
0: Igen,
2: meg,
0: ilyen tudom, elemi szín, meg nem tudom, ilyen taktilis érzéki minőségek, mint keménység, lássa, stb. És ezek kapcsán akkor tett fel a kérdést, hogy vajon itt valami tőlünk független minőségnek, tulajdonságnak kerülünk el a tudatába akkor, amikor észleljük, vagy érzékeljük őket. Tehát érted? Tehát, hogy meddig a nullából nem lehet konstruálni.
2: Hát nem, de ezeket én soha nem úgy képzeltem el, amik kívülről jönnek, hanem ezek olyan, úgy képzelem el egyszerűen, mint hogy vannak, jönnek utasítások, és neked van egy, mint régen a festőket, hogy újjá ábrázolták, hogy hívják a paletta, vagy
0: paletta,
2: mi? Paletta, ott áll a palettával, fogja a ecsetét, és azzal ottan kifesti. És ami,
0: a palettán ami, van valami, a paletta honnan van, érted? Tehát,
2: hát azt a jóisten odaadta neked, vagy az evolúció, vagy akármi, ez tök mindegy. Ez az észlelés problémát nem érinti. Ott van a cucc, amivel dolgozik. És az nem a külvilágból jön a cucc, amivel dolgozik.
0: Akkor mi jön a külvilágból?
2: Az utasítások. Ezeket úgy képzeld el, mint utasítások. Tehát amikor a palettát fogja a csávó, akkor valaki mondja neki, hogy figyelj, most használd a sárgát, rakd ide, mit tudom én. Azok nem sárga dolgok, amik mondják neki, hogy mit csináljon, hanem azok dolgok, amik erre utasításokat adnak neki, hogy mivel melózzon. Aha. És ez azért nagyon jó, mert ugye az utasítás akkor is bejöhet, hogyha a forrás nem hasonlít, meg akkor is, ha hasonlít. Több különböző oka lehet annak, hogy miért kapja az utasítást. Kész. Persze. Van oldva a probléma, én nem látok semmi problémát, mehetünk tovább.
1: Hát, de már ez, de nem mindenki gondolja ezt.
2: Hát azt tudom, de nem értem, hogy miért. Arra várom, hogy ez valaki elmagyarázza. Azon kívül,
0: hát
2: hogy van egy
0: a
2: ilyen...
0: szkeptikus probléma, szóval nagyon, nekem valószínűleg a legtöbb filozófus azt mondaná, én nekem is ez az első reakció, hogy ez egy nagyon szkeptikus megoldás.
2: Hát és? De mi a baj vele?
0: Hát az, hogy...
2: Az, hogy nem tetszik, nem tudom, ez
0: nem az, hogy nem tetszik, hanem meghallgatjuk, hogy a hallgatók mi a baj vele, aztán meg tartunk egy kis szünetet, mert eldumáltuk az időt.
2: Ajaj.
0: Ami nem baj. Halló, parancsolj, kedves betelefonáló, hallgatunk. Te hogy látod a helyzetet?
3: Nagy megbecsülője vagyok a fantasztikusan érdekes műsorotoknak.
0: Nagyon köszönjük.
3: Direkt vártam ezt az álommal kapcsolatos epizódot, mert... Láthatok is nagyra tartott harmadik utasban jó sok éve, tehát 2 évvel ezelőtt volt egy agykutatóval, egy 2 órás beszélgetés, aminek az egyik epizódja éppen az volt, hogy mi zajlik le álom közben, és ő nyilván nem filozófiai oldalról, hanem nagyon is kutatási oldalról azt vélelmezte, hogy az agyban, tehát az almásnak a szerepe az, hogy a nappal összegyűlt szinopszisokat, tehát emlékképeket kiselejtezze. És az álomban azért kerülnek voltak éppen megélt kicsike ilyen fragmentumok egymás mellé, hogy fölmérhessük, hogy azokra szükség van-e, megőrzendő, archiválandó-e, vagy pedig ki lehet hajítani. És ezért ilyen kusza az álomkép, én persze ebben sem vagyok hozzáértő, csak nagyon érdekes ezt a párhuzamot hallani, és lehet, hogy érdemes a beszélgetésetekben tényleg, akár egy későbbi időpontban interdisziplináris tudományokkal, természettudományokkal foglalkozókat bevonni.
0: Oké, köszönjük szépen a tippet és a
3: hozzászást. Igazán örülök, hogy hallgathatok benneteket. Sziasztok.
0: Én köszönöm. Na jó, tartsunk egy rövid szünetet szerintem, akkor válaszol. Jó, oké.
1: Nem, a Lassi kapcsán az, hogy totál, tudod, hogy én nekem a szkepticizmus az sokkal fontosabb, mint az észlésem, és hogy én ezt nem szeretem, ezt a témát már. Csak elég be tudok helyezkedni abba, hogy nagyon sok filozófus szeretné fenntartani azt a vélekedését, hogy maguk, ahogy a dolgok tűnnek számunkra érzékileg, különösen vizuálisan, az nagyjából olyan, nagyjából úgy mutatja a világot, mint amilyen valójában. Szeretné fenntartani ezt a vélekedését, és a kérdés, ez egy bizalom. Tehát ezt megszavazta. A szeptikusnak nem szavazott bizalmat. Megszavazta azt a bizalmat, hogy valahogy a világhoz hozzáférünk, és valamilyen értelme a világ, hasonló, legalábbis nagy vonalakban, mint ahogy érzékileg nekünk, érzéki tapasztalatunk számára tűnik, és ezután merül föl tulajdonképpen az a kérdés, hogy azok a rivális elmetek közül, amik erről a viszonyról szólnak, hogy érzéki tapasztalat, milyen viszonyban van az elme független valósággal, melyik az az elmélet, ami a legtöbb bónusz tudja nyújtani a legkevésbé költségesen. Tehát amiről, szerintem ez maga a téma, amiről most szó, hogyha te azt mondod, hogy ez a kérdés föl, ez a vita már olyan, ami kanyarba sincs, vagy nem tudom mi, vagy
2: nem voltál kanyarba, a vita az lehet, hogy ott van, csak nem tudtam, hogy mikor jutunk el oda, ami engem érdekel.
1: Értem csak, hogy ugye az van, tudod, hogy a hallucinációk, tudod, hogy a hallucinációk jönnek, mert magát az észlés problémát a hallucinációk mezvilletőség kelti, hogyha te előre kérdezel rá, mi előtti, nem tudok, hát hogy mondjam, lehet.
2: Jó, hát nem mondtam, hogy sportszerű vagyok, de sosem erről voltam híres, csak kíváncsi voltam valamire. Hát,
1: én nem tudom, én mindig azt gondolom, hogy ha veled beszélgettem volna erről a témáról, akkor ez körülbelül 1 perc alatt lezajlott volna. Most érted, beszéltünk is, oké, beszéltünk is a rádióban, beszéltünk úgy, egy perces ilyen izékkel, és akkor szerintem nem fog senki semmit érteni, mármint aki ebből bármit is szeretne tanulni, vagy esetleg úgy gondolja, hogy fontos, vagy megérteni, vagy valami, akkor ebből nem tud kapcsolni semmit. Szívesen csináljuk úgy, hogy
2: végül válaszoltál rá, hogy félnek az emberek a szkepticizmustól, és ezért nem szeretik ezt az embert.
0: Igen. Majd eldöntjük akkor szünetben, hogy melyik irányba menjünk tovább, az észlelés elméletek irányába, vagy a szkepticizmus probléma irányába. Most tartsunk egy kis szünetet, jó? Oké. Egy kis szünet, addig John Coltrane fog nektek muzsikálni. Jövünk vissza, ne menjetek messze.

0: visszatérünk a rendes
1: kerékpárjára. Szervusztok, jó napot, vagy lassan jó estét, kedves hallgatók. Folytatjuk az Amiről nem lehet beszélni filozófiai magazin műsor mai adását, az észlelésekkel. No, mondjad akkor, Jancsi.
2: Szerettünk, hogy volt egy kicsit verbális vita volt, mert hogy amikor én érzéki tapasztalatokat emlegettem, tehát ez a perceptuális tapasztalatokat, akkor ezt abban az értelemben semlegesnek használtam, hogy beleértettem mind a hallucinatív érzéki tapasztalatokat, mind a valósághű érzéki tapasztalatokat, és ezért, mivel ezek megkülönböztetik, ezért bátorkodtam ennek a természetért, fenomenológiai természetéről beszélni, míg Laci nem tudom, miért nem vette észre.
0: Miért nem vette észre,
2: hogy nyilván így van, mert az érzéki tapasztalatban nem érti bele a hallucinatív érzéki tapasztalatokat.
0: Az észlelés kontextusában én azt hittem, hogy azon megyünk, hogy itt próbáljuk a észlelést megmondani.
1: Az lesz.
0: Igen. Csak mondom, hogy rá az összemosódott, mert ez volt a cél.
2: Az észlelés elméletek egy olyan része a filozófiának, ami az érzéki tapasztalatokról szól. Tehát, amit én próbáltam elmondani, ez a két fenomenológiai karakter, ez az érzéki tapasztalatoknak a fenomenológia akart lenni, ami igaz egyfelől a hallucinatívra is, és igaz a veridikusra is, hiszen pont arról van szó, és ez okozza a problémát, mint a Laci helyesen rámutatott, hogy ezek szubjektíven megkülönböztetettek egymástól, hogy sokak szerint pedig úgy lehet érteni, hogy valójában ugyanazokat a fenomenológiai tulajdonságokat, vagy fenomenológiai...
0: Az a két vonás volt, hogy az egyrészt az a prezentálódás, igen. A másik pedig az az volt, hogy kívül, elmefüggetlenség. Tehát igen, jó, oké. Okay.
2: Ez igen. Szóval ezeknek a másik, ami szerintem tényleg fontos, hogy ez az egész vita, amit úgy tettnénk fel, hogy milyen viszonyban van mondjuk az észlelésemnek a nagy kérdés lehet, az, hogy milyen viszonyban van az érzéki tapasztalata a szubjektumnak az elmefüggetlen valóság, vagy hogyan, milyen kapcsolatban vannak. Ez tényleg valamilyen értelemben túl van, vagy elkülül, vagy ignorálja, vagy zárójelbe teszi magát a szkeptikus kérdés. Ez inkább egy metafizikai kérdés. Egy reláció természetéről szól, milyen viszonyban van, milyen viszonyban van az elme, milyen viszonyban van benne az elme a elmefüggetlen világban, akkor, ha lehet pontosan ugyanolyan tapasztalata, mint a verdikus tapasztalata hallucináció során is.
1: Igen.
2: Hát, hogy ez így felvet egy kérdés, hogy ha az elme olyan, hogy képes hallucinálni, pontosabban, ha a világ olyan, amelyben lehetségesek hallucinációk, olyan érzéki tapasztalatok, amelyek szubjektíven megkülönböztetetlenek a valósági tapasztalatoktól, hogy egy értelmes kérdés ezek után, hogy jó, de akkor milyen viszonyban van a verdikus tapasztalat során az elme független valóság.
1: Így van. No.
2: Nem? És akkor tulajdonképpen a dráma, tudod, ami most nem fog úgy részletezni, az az, hogy ha abból indulunk ki, hogy durván mondva három nagy elmélete van az észlelésnek, mondjuk, hogy durván tényleg három, mondjuk az érzetadat elmélet, az egyik, mondjuk, hogy intencionális vagy reprezentációs elmélet a másik, és a diszjunktív elmélet a harmadik, akkor mindegyikben van valami ilyen nagyon-nagyon rossz. Tehát az érzetadat elmélet azt gondolja, hogy amikor valaki halucinál, és a megfelelő verdikus érzéki tapasztalata van, tehát a kettő egymástól szubjektíven megkülönböztetetlen, azok ugyanolyan típusú dolgok. Azt is gondolja az illető, hogy a prezentálódási aspektus igaz, és ebből arra fog következtetni a végén, most ez lehet, hogy ilyen szempontból gyors, hogy tulajdonképpen nem férünk hozzá az érzéki tapasztalatunk során közvetlen az elme független világhoz.
1: Így van.
2: Van egy fátyol köztünk és a világ között. Erre lehet mondani, hogy ez nem érdekes, vagy valami, csak meg, hogy és akkor mi van? Hát ebben az a baj, hogy ebben a helyzetben magának az izzatott elméletnek, hogy beszélgettünk, kell valamilyen tovább ilyen error elméletet magyarázni arról, hogy jó, de akkor miért tűnik úgy nekünk mégis, hogy az érett tapasztalat az úgy mutatja a dolgokat, mint amelyek elmefüggetlenek volnának, és ez egy nehéz dolog, és sokak ezt meg eleve úgy értelmezik, hogy maga az a tapasztalat, vagy az a fajta mentes állapot, vagy nem tudom, esemény, vagy mentes, nem tudom mi, amiről az érzetet beszámolsz, vagy nem tudja megragadni az érzéki tapasztalat fogalmát, hiszen annak egyik karakterisztikuma éppen az, hogy valamilyen elmefüggetlen entitás prezentáló elmefüggetlen entitás adódik a szubjektum számára. A másik...
1: Egy pillanatra még tettek egy kiegészítést, szerintem az érzetadat elméletnél nagyon fontos, hogy ott ezt a, ahogy mondtad, ugye ezt a közös jelleget hangsúlyozzák, tehát hogy az illuzórikus meg hallucinatív tapasztalatok azok megkülönböztethetetlenek a valós észlelési tapasztalatoktól, de még egy fontos dolgot beletesznek, hogy minden ilyen érzéki tapasztalatnál a lényegi elem, ilyen konstitutív lényegi elem a tárgya. Tehát, hogy
2: igen.
1: Úgy, tehát, hogy egy érzéki tapasztalatról úgy szeretünk gondolkodni, hogy hát ez egy jó kérdés, hogy ez a fenomenológia, de igen, szerintem akár lehet a fenomenológiája is betenni, hogy annak van valami tárgya, irányul valamire. És akkor ők ezt radikálisan úgy gondolják, hogy hát hogyha ezt a kettőt összerakjuk, hogy itt a tárgya az egy ilyen konstitutív alkotóeleme, plusz teljesen megkülönböztethetetlen a hallucinatív meg a valós, akkor a tárgya is ugyanaz. Tehát, hogy ez lesz szerintem a sajátossága az érzetadat elméletnek, hogy azt akarja mondani, hogy amikor érzéki tapasztalatunk van, mindegy, hogy az hallucinatív vagy valós észlelés, ugyanaz a tárgya. Egyfajta ezek volnának az ilyen érzetalatok.
2: Igen, erről beszéltünk múlt alkalommal, hogy ezek ilyen privát mentális
1: mentes
2: természet, mert hogyha el vagyunk ilyen értelemben zárva, mindig van ilyen sajátos színháza, ilyen privát színháza, amiben vagyunk. Egyébként, ami még egy szerintem valaki azt mondja, hogy mi van, hogy miért nem jó ez, akkor ugye például az is egy nagyon fura következménynek az elméletnek, amit az ember kicsit az elméletnek a mélyebbre ás, hogy minden konzisztens, vagy igazán koherens érzetadat elmélet azt állítja, azt a nagyon fura dolgot állítja, hogy minden egyes tapasztalat esetében, amelyben van fenomenális különbség, akkor különböző tárgyalás relációban. Tehát, hogyha te nagyon lassan a fejedet mozgatod,
1: ja.
2: És észreveszel fenomenális különbség tapasztalatod között, akkor te ekkor egy másik mentális tárgyalát a relációban, mint korábban.
1: Tehát kicsit más perspektívával látod ugyanazt a tárgyat, akkor igenis más a tárgya.
2: A tárgya más.
1: Így van, mert más milyen a tapasztalat.
2: Fura dolog.
0: Ami... Ilyen ekvivokáció, és szerintem ez nagyon-nagyon kicsit geny a dolog. Nyilván úgy gondolná egy ilyen érzetadat elmélész, hogy abban az értelemben igen, másik a tárgya, hogy most filozófilag nagyon szigorúan beszélsz, hogy nyilván amire reflektálsz, az egy másik dolog, egy másik mentális tárgy van akkor, amikor a ceruzát az egyik aspektusból nézed, meg a más aspektusból nézed. De nyilván gondolom a legtöbb érzetadat elmélész úgy gondolná, hogy ezeket, hát most nem ilyen démonvilágban vagyunk, mégiscsak egy ugyanaz a ceruza okozza.
2: Persze.
0: Csak a fejedet arrébb mozgatta. Ilyen értelemben egy tárgy kettő értelmében ugyanaz a tárgya van, mert ugyanaz okozza ezt.
2: A közvetett
1: vagy a távolabbi.
0: Most ezt nem értem, hogy miért baj, hogy ezt nem is értem, azért, hogy ez most milyen kívánom, hogy ez ebbe a filozófiai értelemben értitek, baj, hogy ugyanaz a tárgy
1: azért, legyen. Igen, hát minek? Valaki szerinted ebben semmi baj nincs, nem vannak értem. Ilyenek, ezt már mondta múltkor is a Jancsi, hogy persze vannak olyanok, a mai napig vannak emberek, akik ezt szeretik, és elfogadják, akik nem, azoknak az a bajuk vele, hogy valahogy szeretnék azt gondolni, hogy azért a valós észleléskor közvetlenül valamiképpen a külvilág valós tárgyaival jutó
0: kapcsolatban. Vannak marva, ezt értem, mindig kapcsolatban. Ide, hogy egy ilyen nagy szeretném van, és tökre működne, és ennek, az egész, ennek... tökre működne az egész, hogyha nem lennének ezek a halucinatív tapasztalatok.
1: Igen, és, de hogy igen, ilyen persze.
2: De értem, tehát mindig elmenet meg valamit mond a halucinációkról, és én értem, mert mindig nem mondhatja Laci azt, hogy és az minden jó, vagy mi a baj
0: azzal. Én csak próbálom megérteni, mert én semmilyen, nem
2: éreztem, hogy semmit. Oké, tehát akkor mondom így, mondom, ilyen, nagyon ilyen cinikusan. Oké, vannak olyan tudósok, akik nagyon-nagyon szeretnék azt a hitüket fönntartani egyfelől, hogy igen, én közvetlenül hozzáférek az elmefüggetlen valósághoz az érzéki tapasztalataim során, az észlelés során, közvetlenül érzed, nincs fátyó, nincs idákfájtla, nincs közvetítők közém, és az elmefüggetlen világ közé horgolva. Nincs ilyen. Illetve, amelyet is rohadtul ki szeretnék tartani, hogy ha egy hallucinatív tapasztalatom a szubjektíven megkülönböztethetetlen a valóság tapasztalatomtól, akkor azok ugyanolyan típusú mentes állapotok. Mind a kettőkkel! Akkor viszont le kell nyelnem azt a békát kell nyelnem, hogy... melyiket mondtam először? Akkor le kell nyelnem azt a békát, például, hogy maguk a tárgyak nem adódnak, nem prezentálnak szükségképpen.
1: Igen.
2: Mert hogyha prezentálódnának a tárgyak, akkor nem volna igaz az, hogy a hallucinatív és a genuin tapasztalat az ugyanolyan típusú. Hát, neki ez volt a fontos, neki fontos volt a hallucinatív és a genuin tapasztalatok közti azonosság mondjuk, illetve fontos volt mondjuk az, hogy eléri az elmefüggetlen világot, ezért neki le kell nyelni ezt a békát, hogy nem tud valójában igazán elszámolni azzal a tulajdonságával, amit úgy nevezik, hogy prezentatív aspektus a tapasztalatoknak.
1: Okay.
2: Valakinek pedig rettetesen fontos az, hogy maguk hogy kitartson amellett a tézisem mellett, hogy a érzéstapasztalatban prezentálódik valamilyen entitás, az is nagyon fontos neki például, hogy azt állítsa a lucin tapasztalatok ugyanazok, mint a megfelelő genuin tapasztalatok, és akkor utána pedig jön abba, hogy hát persze van egy ilyen, van köztem és nem is a világ között egy ilyen horgolt egy ilyen mentális fátyol, és azok az emberek, pedig akik rettetesen szeretik kitartani mind amellett, hogy érzéki tapasztalat során az általunk észlelt, az elmefüggetlen, mind amellett, hogy ezek a tárgyak prezentálódnak számunkra, nem pusztán úgy reprezentálódnak, hanem ott vannak, jelen, robotosan adódnak, azoknak pedig azt kell állítani, hogy valójában a hallucinatív tapasztalat és a genuin tapasztalat nem ugyanolyan típusú, annak ellenére, hogy a kettő egymástól szóval megkülönböztethetetlen. Mind a három valami árat akar megfizetni, és az ember cinikus, akkor azt mondja, hogy kinek mit tetszik, azt fizeti meg.
1: Így van, csak szerintem nagyon absztraktak voltunk.

0: lássuk, szerintem egy kicsit fussunk rajtuk végig konkrétabban.
1: Biztos nézte az időt, meg az órát,
0: igen,
1: és látta,
0: igen.
1: Igen.
0: Úgy görgetném tovább, hogy jó, tehát van, aki nagyon nem szeretik. Mondok egy másik ilyen, szerintem ilyen nagyon ilyen common sense dolgot, amit persze bele lehet kötni, de van, amit szoktak gondolni, hogy sokak szerint az is iszonyú furcsa, hogy az érzetadat elméletből az következik, hogy minden egyes embernek külön, tehát minden egyes embernek az észlelési, amikor bizonyos észlelési állapotban van, akkor a észlelések közvetlen tárgya az más. Még ha ugyanazt a piros paradicsomot is nézzük, akkor mind a hárman, a közvetlen tárgya az mind a hármunknak valami más. Amikor, és ez sokak szerint ez nagyon kontraintuitív ez a dolog, mert igenis tök ugyanazt nézzük, és ugyanaz a tárgya. Akkor nézzük azt az elmélet, amiről már múltkor szó volt, amit ugye intencionalizmusnak szokás hívni, amelyik ugye az ötletet a kognitív állapotokból veszi, van, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a kognitív állapot, hogyha valakire rágondolunk, az volt a példád múlt alkalomra, hogy gondolok Kasparovra, mint valaha volt egyik legnagyobb sakkozóra, ha rágondolok, akkor az észleléshez képest sokkal kevésbé, sokkal abszurdabbul hangzana, hogy itt a közvetlen tárgy valami más. Nem rágondolok arra jó emberre, aki grúz származású, most nem tudom éppen hol él, hanem valami, itten van valami közben, mint az érzetadat elméletnél. És akkor ezt próbálják az észlelésre is rátenni, hogy tehát amikor észlelünk, akkor amikor ténylegesen észlelünk, akkor valójában a külvilág egyes dolgai, a közvetlen tárgya az állapotainknak. És akkor itt persze rögtön egy, hogy na jó, de mi van a hallucinációval, és ha jól tudom, aztán javíts ki, Jancsi, ha rosszul mondom, vagy akár Laci, azt mondanák, hogy amikor hallucinálunk, hogy hát ugyanaz a helyzet, mint szintén a gondolatoknál. A gondolatoknál is előfordul, hogy nem létező dolgokra gondolunk, a Mikulásra gondolunk, vagy mit tudom én, micsoda, a kentaurokra gondolunk. Ilyenkor ez egy jó kérdés, hogy ilyenkor mi van. Ilyenkor egy bizonyos módon, hogy mondjam, egy bizonyos módon irányulunk szintén a külvilágra, ami nem töltődik be.
2: Pontosan, inkább ezt a szót használtam.
0: Igen. Tehát, hogy ellentétben a genuin valós észlelési esetekben, ahol betöltődik, ilyenkor nem töltődik be valójában. Tehát amikor mi hallucináljuk azt, hogy egy oroszlán tanít gyerekeket, mondjuk,
1: nem töltődött be.
0: Akkor nem töltődött be. Így van. Tehát, hogy valójában nincs ott semmi. Ilyen egyszerű a dolog. Így van.
2: Ez fontos, az érzetadat elméletnél akkor is ott van valami.
0: Az érzetadat elméletnél akkor is ott van valami. Így van.
2: Pont ugyanaz a dolog van ott,
0: így van,
2: mint amikor genuin tapasztalatunk van.
0: Így van. Így van. Esetleg ezt az elméletet lehet az ilyen gondolat, tokról szóló elméleteknek azzal a válfajával is okonítani, nem? Ezzel most csak hangosan gondolkodom. Ugye vannak olyan elméletek, amelyek azt gondolják, hogy de bizonyos értelemben létezik a Mikulás is, meg a Kentaur is, csak azok nem ilyen fizikai,
2: tudom,
0: konkrét tárgyak, hanem ilyen absztrakt.
2: Bennem is felmerült egyébként az, hogy ilyen Meinong János, meg mit tudom én, milyen típusú dolgoknak, próbálják párhuzamot állít, párhuzamot állít, párhuzamot állít, mert ez nem nagy...
0: Nem az érzetem, ez az intencionális elmélet.
2: De miért azzal?
0: Azért, mert nem belső mentális tárgya van, és nem különböző, hanem létezik egy tőlünk független absztrakt tárgy. Ez nem egy fizikai konkrét tárgy, mint az asztal vagy a paradicsom, hanem egy ilyen absztrakt tárgy, a Mikulás vagy a Kentaur, vagy ilyesmi, és olyankor, ahogy mikor gondolunk rá, akkor arra az absztrakt tárgyra gondolunk, amikor halucináljuk, akkor pedig ezzel az absztrakt tárgyat halucináljuk. Valószínűleg ez furibb lesz, most tovább gondolkozom hangosan, mert azt jobban el tudjuk képzelni, hogy absztrakt tárgyakról gondolkozunk, mint az, hogy absztrakt tárgyakról érzéki tapasztalatunk van.
1: Igen,

0: Valahol született elmélet neki mindenki.
1: Egy picit talán igen, mert hogy... De hogy ugye az a lényeg, kanyarodjunk vissza a kvázi hivatalos verziójába, hogy az intencionális elmélet az valami olyasmit mond, hogy az érzéki tapasztalat lényege nem a tárgyában van, hanem az irányulásában. A tárgya való irányulásában. És aztán ez egy, most kicsit hülyén mondom, vagy kicsit ilyen hanyagul mondom, az, hogy az most aztán betöltődik, vagy nem töltődik be, az már nem olyan nagyon lényegi kérdése a dolognak. Igen,
2: és ugye a fő probléma a fenomenológiai értelemben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon más értelme adódik nekem a Kasparov, amikor én Kasparovra gondolok, mint amikor éppen látom Pacekba Kasparovot. Azt mondani, hogy ez tulajdonképpen ugyanúgy egy reprezentáció, mint a gondolat esetében, az nagyon sokak szerint nagyon implauzibilis, és valami, amikor valaki és valami kimarad az intenzíven sem érzetából akkor, amikor az érzéki tapasztalatot, a gondolati aktusok és a hitek mint erre értelmezi. Jelenső pont ez a prezentatív aspektus, és emiatt gondolják sokan, hogy hát akkor megette a fene az egészet, mert valami fontosul nem tud számot adni. Magyarán pont az egyik legfőbb karakterisztikumáról az érzéki tapasztalatnak.
1: Igen.
2: Amikor ha üti egymást az érzetet, a emelés és a...
1: Már pedig azt nem mond, csak még tegyünk egy gondolathoz, azt nem mondhatja, hogy deprezentálódik, ugyanúgy, mert ugye akkor ezt kéne mondani a halucinatívról is.
2: Igen. Hiszen azt állítja, hogy a halucinatív tapasztalat az, ha megkülönböztetetlen szubjektív legyen tapasztalat, akkor pont olyan szerkezettel rendelkezik.
1: Így van. Tehát, hogy ez egy, egyébként emlékszem, 20 évvel ezelőtt volt egy tök jó hasonlatod, hogy ez az intencionális elmélet, azt úgy kell elképzelni, hogy az észlelési állapotaink ahhoz hasonlítanak, mint van egy ilyen gyerekjáték, egyébként az egy gyerekeimnek is volt, amikor egész kicsik a gyerekek, amiben az a lényeg, hogy van egy ilyen nagyon sokszögű műanyag cucc, aminek ilyen, vannak ilyen lapjai, nem tudom hány oldalú, vagy nagyon sok oldalú, bocsánat, műanyag ilyen játék, és minden oldalán van egy bizonyos egyszerű geometriai alakra kivágott luk. Tehát van az egyik oldalán háromszög alakú luk, másik oldalán kerek luk, harmadik oldal négyzet alakú luk, és akkor vannak ilyen pici gömbök, meg háromszögek, meg kockák, és akkor a kisgyereknek ez egy ilyen fejlesztő játék, akkor így meg kell keresni, hogy oda tegye be a háromszöget, ami beleillik. És hogy tekintsünk el attól, ami belemegy, a lényeg az, hogy az a különbség, amikor két különböző észlelési állapotban vagyok, hogy ez a look milyen, ez az irányulás, az vár oda egy háromszöget, az meg vár oda egy négyzetet, és így tovább, aztán vagy betöltjük azt a négyzetet, vagy háromszöget, vagy nem.
2: Kegyes ahhoz, hogy
1: vagy kegyes, így van.
2: Akkor pedig, azt mondom, ha nem kegyes, akkor pedig ha...
1: Így van. De nincs ott egy tárgya neki, még egyszer ezt hangsúlyozom, ez a nagy különbség az érzetadat elmélet megek között. Igen. Szuper. És akkor a harmadik nagy jelöltünk pedig, ez a diszjunktív. Te vagy a nagy szakértő, de azért fölvezetem. A harmadik, az pedig voltak éppen, ő ezt a közös, a harmadik az a közös jelleg, vagy közös tényező tézist igyekszik tagadni. Hát igen, a McDowell egyik korai cikkében ugye közös tény common factornak hívta.
2: Igen.
1: Szóval, hogy azt akarja mondani, hogy de igenis különböző a valós tapasztalat, mint a halucinatív, és valami egy az a trükk, hogy a magát a tárgyat, amit a valós észleléskor észlelünk, ami a külvilág tárgy is közvetlenül észleljük, azt valahogy bele kell tenni a definíciójába. Csak az az észlelés, mikor tényleg észlelünk egy ilyet, és na most ez messze vezet, maradjunk utána első kiinduló pontnál az, hogy mi ezt nem tudjuk megkülönböztetni, az a mi problémánk. Tehát, hogy e felé kezdenek elmenni első kanyarba, hogy hát pénák vagyunk. Ez a mi problémánk, hogy nem tudjuk jól megkülönböztetni, de amúgy egyébként tökre különbözik, két teljesen különböző állapot az, amikor van neki egy tárgya, meg amikor nincs neki. És hát mi bénák vagyunk, mi ügyetlenek vagyunk, nem tudjuk jól megkülönböztetni.
2: Ez is olyan fura, mert hogy az önismeretünket nyírbálja meg, hiszen mind a kettő Tehát van nekünk, tehát ez, mert az a furaság következik, hogy a hallucinatív tapasztalat és a genuin tapasztalat az egymástól szubjektíve megkülönböztetetlen, mégis más típusú dolgok. Ebben van valami furám. Azt gondolnánk, hogy hát mi a fene más individuálan, vagy határozna meg egy mentális állapot típust, mint azok a karakterek, amihez egy per egyből hozzáférek. Uh-huh. Tehát itt is van valami, tehát hogy minden embernek, ha valamit üzenetre van ennek a majnak, akkor az lehetne, hogy bármilyen elmenet vannak, valami kellemetlen nehézség lesz, mindazon felül, hogy ezt szkepticizmussal nem tudnak birkózni, szóval az valahogy nem tud elszámolni azzal, hogy nagyon másképp adódik a gondolattárgya, mint az érzéki tapasztalattárgya. Uh-huh. Ez
1: az intencionalitás.
2: Az érzetetelmet az nehezen tud elszámolni a tapasztalat ama karakterében, hogy úgy tűnik, hogy aminek tudatában vagyunk, az valami elmefüggetlen dolog, és közvetlenül férjünk hozzá az elmefüggetlen, vagy tapasztalatlan független valósághoz, és a diszunktív elmélet pedig az önismeretet nyírbáján meg mondván azt, hogy nem férünk hozzá azokhoz a tényezőkhöz, amelyek a fenomenológiánk révén, amelyek meghatároznak egy bizonyos tudatos tapasztalatok a típusát. Uh-huh. Szerintem ez lehet itt tanulság.
1: Ez igen. Egyébként még a hátralévő 2 percben én most egy picit igazat adnék a Lacinak, hogy én is, amikor ilyen természettudósokat, agykutatókat, meg ilyesmiket hallgatok, azok mintha afelé mennének, hogy nem olyan nagy baj ez, hogy az derül ki, hogy nem férünk hozzá közvetlenül. Persze, hogy nem férünk hozzá közvetlenül, az agyunkat, vagy az elménk, és az elménket, most ezt így ne különböztessük meg hirtelen, az elménket, azokat az úgy van berendezve, hogy az, hát igen, ilyen inputokat, jeleket kap, aztán ezt így maga konstruálja meg azt, ami észlelés van, most hogy annak során, ami mondjam, ennek a végeredménye, az nem valami olyasmi, amit így befogadnánk a közvetlen külvilágtól. Ők ezt hajlamosak afelé menni, nekem...
2: Sőt, afelé is nagyon könnyen elmennek, hogy alapvetően egy szélsőséges kantianizmus felé is elmennek, hogy alapvetően a világ totálisan más, mint amilyennek tűnik. Sokkal érdekes módon, azt gondolják, hogy sokkal radikusabb filozófusok sokkal konzervatívabbak ebben az értelemben, közvetlenek a józanészhez, nyugodtan, persze, hogy más.
1: Igen, bár itt...
2: Tök más. Miért is van a hasonló?
1: Szerintem ez változó, hogy mennyire gondolják másnak. Szerintem lehet, hogy sokan meg azt gondolják, amit a Laci úgy nevezett, hogy hát kegyes hozzánk a világ meg a teremtőnk, és sikerül úgy megkonstruálni, hogy az kb. Hasonlítson, vagy így nagyjából olyan legyen, mint amilyen a külvilág. Itt mindig az az érzésem, és akkor részemről ez a végszó, de mondjátok még egy mondatot nyugodtan, de hogy nem nagyon érzik ennek a súlyát, hogy azért milyen vékony dolog ez a kegyesség. Tehát, hogy erre bízni azt, hogy úgy tűnik, hogy közös világban élünk, az egy sok filozófusnak ez olyan kevésnek tűnik, hogy a kegyre bízni, hogy így lettünk megalkotva. De hát nem tudom ti, hogy látjátok.
2: Hát a diszunktív elméletnek egyik nagy alakja, már megdobált szóba osztott pont az, hogy azt mondja, hogy a diszunktív elmélet az, ami a legkevésbé szorul rá erre a kegyre.
1: Uh-huh, uh-huh. Így van. Jó.
2: Mert ezt most nem indoklom.
1: Azt hittem, hogy befejezted, de amúgy vége is időben az adásnak,
3: végünk van.
1: És megjöttek az építészek is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgattatok, 2 hét múlva szerint jövünk szépen. Újra élőben, még nem tudjuk milyen témával, majd kiderül. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió híreit halljátok!
5: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-kal gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az Ibajántúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtársak látnak, az a foltok által visszavert Ibajántúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyett, írja a HVG. A León, Asztúria és Kantábria hegyei közt élő egyes hím barna medvék, hogy elriasszák megtermettebb vetélytársaikat, hazudnak a saját testméreteikről. A Journal of Mammalogy-ban megjelent tanulmány szerint a territóriumokat jelölő medvék hátsó lábukra állva úgy 2 méter magasan szokták otthagyni a karmok nyomát. Azonban a megfigyelt 164 Ursus arctos közül 7-en 3 méteres magasságba tették a jelet. A ravasz fickók fölálltak, fölmásztak valamire, amint a jelzés alatti letört ágak is mutatták. A veszélyeztetett hispániai barna medvék mára 400-nál többen vannak. Nem fenyegeti őket a kihalás, mint az 1970-es, 80-as években. A hímek a cseller egyéb iránt önnön szaporodási esélyeiket is növelték, tudatta a Euronews.
4: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Szevasztok! Itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület, éppen zenét próbálunk csiholni, de lehet, hogy az most nem fog menni. Lackó, rád bízhatjuk a beszédre a mai napot, nem megvan.
6: Nem reménytelen, nem reménytelen.
3: 267, 782, egyenes arány adásban. Szuper, köszönöm szépen, akkor ideülök. Közben köszöntöm vendégeinket. Bardóczi Sanyi másodszor van itt, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagy. És egy Tilos Rádiós műsorvezető, illetve két, ti magatokat hogy fogalmazzátok meg, hogy távfutók?
6: Terepfutók, és hogy tudták ezt mondani, amikor aki...
7: Amatőr megfigyelők.
6: Amatőr megfigyelők.
3: Szuper, szuper, akkor most egy rendkívül rövid ideig zenét teszem be, és aztán el is kezdjük az adást.

0: Na hát akkor szevasztok, elkezdjük műsorunkat. Lackó, tiéd a szó.
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Két hete egy picit ilyen bús, meg komor hangvételű műsorunkot vedünk el Bald utca Sándorra részvételével, és mivel ugye nem jutottunk valójában a téma végére, valószínűleg az lehetetlen is, megkértük, hogy két hét múlva folytassuk ezt az egészet, ezt az egész témát. A helyzet nem lett sokkal jobb, viszont a téma körüljárása az még bőven elég sok időt igényel. És akkor volt egy ötletünk, vagy egy ötletem, hogy megszólítunk két, mondjuk azt, hogy outsider, de valójában nem, mert hogy két terepfutó ül itt nálunk, Lembacher Viktor és KM, aki inkognitóban van jelen a stúdióban. És az apropóját tulajdonképpen az, hogy Viktor legutóbb volt nemrégiben a Kazinci 200-on, ahol második helyezést ért el. Jól hallottátok, igen, ez 200 kilométer, tehát van annyi tapasztalata az erdőben levésről, hogy erről be tudja nekünk számolni, de ugyanúgy ismeri a Mátrát, a Börzsönyt, a Pilist is, nem hasonlóképpen M, aki szintén járja az erdőket, sőt, tegnap jött haza az Alpokból, úgyhogy arra gondoltunk, hogy csak egy, mert ugye múlt héten két hete beszéltünk városról, kiskertekre, nagyobb léptékű tájról, egyéb ilyen dologról, most picit koncentrálnánk legalább az elején egy picit az erdőkre, és ezt majd nyilván majd Sándor kommentálni fogja, vagy helyre teszi ezeket a dolgokat. Úgyhogy amelyikőtök akarja, Viktor.
2: Kezdjem én? Hát igen, nekem három észrevételem van így. Az egyik az, hogy elég korán elkezdtek ugye sárgulni a levelek, ami elég szokatlan szerintem, és ez társul egy nagyon meleg hőmérséklettel. Elég fura ez számomra. Idén éreztem először azt, hogy ilyen, hogy ez a sárga levél, és akkor közben 30 fok van, ez egy teljesen ilyen idegen, vizuális élmény, úgymond.
1: Hát, bocsán, ezt annyival kiegészíteném, hogy valamelyik nap azt vettem észre, hogy olyan állati fura fények voltak, tényleg ilyen téli fényállapotok voltak, igen. És ugye meg is láttam, hogy körülnéztem az egyik ilyen ismertős fényen, és hát nyilván ennek az volt az alapvető oka, hogy rengeteg fáról hiányzott a levél, és tök máshogy vág be a nap. Tehát ez igen, teljesen új jelenség.
2: Ezt én is tapasztaltam. A második, ami így főleg futószemmel, vagy túrázó, erdőjárók tekintetében kellemetlen, azok a vízvételi lehetőségek. Tehát ez a patakok, források, amikből így tudtunk eddig inni, azok így most idén olyanok is megszűntek létezni, amikből eddig így bármikor lehetett inni bátran. És ugye ez azért érdekes, hogyha csinál az ember egy hétvégi hosszabb edzést, kimegy 3-4 órára, általában annyi szokott nekünk lenni a hétvégi edzés, hogy akkor megrajzoltam előtte való nap az útvonalat, és akkor tudtam, hogy ott van egy forrás, vagy abból a patakból tudok inni, akár szűrős kulaccsal is, és ez most itt teljesen megszűnt. Igen. Igen. Pont egy-két hete voltam a Mátrában, az Ilona völgyi vízesés alatt van egy patak, amire így kb. 100%-osan lehetett számítani, és az most teljesen üres volt, nem ment.
1: Eltűntek ezek a vízvételi helyek.
3: Nekem egy új hang az erdőben az, hogy így lehajolok, fölveszem a leveleket, és ez már nyár elején is így volt, és hogy szétmorzsolom őket, és ez a... Hát ilyen ősz végén volt, meg ilyen nagyon hosszú, vagy emlékeim szerint, amik simán csalhatnak, ennyire hosszú csapadék nélküli időszakokra az utóbbi pár évet leszámítva nem nagyon emlékszem. És az, hogy porzik a talaj gyakorlatilag tavasz végétől szerintem az ősznek egy adott időszakáig, ez se volt így.
0: Mm. És az állatok viselkedésében láthatok valami különbséget? Igen. Nem nyilvánvaló.
2: Igen, be vannak lassulva teljesen, így közel engednek magukhoz. Eddig az volt, hogy így elfutottam az erdőbe, ott volt egy szarvas, egy őz, akár egy muflon, vaddisznó, megijedtek és egyből elszaladtak. És hát leginkább én az őzeknél veszem észre, hogy nagyon közel lehet menni hozzájuk, nyilván nem szeretnék, meg nem is fogok oda menni hozzájuk, de hogy így futok, ott van, megállok, nézem, ő így néz rám, és így tényleg annyira le vannak lassulva, hogy elképesztő.
3: Tehát azt a kifejezést ismertük, hogy bágyatőszi légy.
2: Az most már igaz a vadállatokra is.
3: Igen, bágyatőszi, a nyári őzek. vannak.
1: És hát ami még szintén egy észrevétel, hogy eddig a, én legalábbis fejbe a talajeróziót azt mindig ilyen nevesebb esőzést, nagyobb fagyók, meg egyéb ilyen dolgokhoz kötöttem. De például vannak olyan single track-ek a Budaiba, ilyen egynyomos útvonalak, amik tulajdonképpen be vannak szakadva, amik eddig évtizedekig ott álltak, semmi probléma volt vele, de nyilván megindul egy kiszáradt fa, és viszi magával a teljes track-et. És ez nem egy helyen van, hanem több helyen van ez a...
2: Igen, kidőlt fák is szerintem egyre több kidőlt fát látunk.
3: Ami nagyon erős, ja, bocsánat, mondjad, ami nagyon erős látvány szerintem, és pont a legutolsó ilyen, ez a múlt héten volt, a hármas határ egy tetején álltunk meg egy páran, és átnéztünk a normafa felüli erdőre, és hát a késő sziszinek nyáralejétől fogva, tehát amikor így egészben látsz egy magaslatból egy ilyen nagyobb területet, egy erdős területet, akkor abszolút nem azt nyújtja, mint mondjuk nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt. Uh-huh. Úgyhogy összörök,
2: és ez párosul egy 30 fokkal. Például tegnap délben mentem ki direkt futni a hármas határ egy környékére, és sárga minden, és közben meg rendesen izzadok 30 fokban.
1: Igen.
0: Sanyi, és az, hogy mondjuk a tavalyi év sem volt piskóta, de hát az idei az még fölé ment, bár a légköri asszály az tavaly is meg volt, hogy ez erdőszinten két év az mit jelent? Tehát, hogy ez most már nagyon durva helyzetet jelent a következő évre előre is?
4: Hát egészen biztosan. Jelenleg egy olyan 190 mm csapadék hiányzik a talajból, ami nagyjából egy ilyen egyéves csapadék hátrány, hogyha azt nézzük, hogy igazán 570-600 mm szokott leesni általában Magyarországon, de hát ennek tavaly is gyakorlatilag a töredéke esett le, idén meg még kevesebb. És hát túl azon, hogy az erdő az tulajdonképpen a legkiegyenlítettebb klímájú társulásunk, hogyha ezen is látszik, akkor nem csoda, hogy mondjuk a városi zöld felületeken ennyire látszik. Az biztos, hogy ez még nem az erdő végét jelenti, tehát az, hogy hamarabb jött az erdőbe az ősz, ez egy önkéntelen ilyen védelmi reakció a fák esetében, mert gyakorlatilag van egy pont, amikor ők eldöntik, hogy már nem éri meg fenntartani a turgornyomást, párologtatást, előbb bezárják a gázcserenyílásaikat, vagy előbb szűkítik, és próbálnak kevesebbet párologtatni, leállnak az anyagcsere folyamataik, és ezt így a szakirodalom úgy írja le, mint a havis ősz jelensége, hogy valójában még nincs itt az idő, hogy levessék a levelüket, de ők úgy döntenek, hogy azért vetik le a levelüket, hogy ne száradjanak ki teljesen, és akkor behibernálják magukat gyakorlatilag egy ilyen télszerű állapotba. Ez azért sokszor és sok fajnál az szokott történni, hogyha jön egy mondjuk csapadékosabb ősz, akkor ezt úgy érzékelik, mint hogyha itt lenne a tavasz, és akkor elkezdenek rügyezni, meg időnként elkezdenek virágozni, tehát ez például a vadgesztenye fajoknál nagyon jól megfigyelhető itt a városon belül is. Nekik ugye van egy külön betegségük, az aknázómoly, ami gyakorlatilag szintén tönkreteszi a leveleiket, és azért hullajtják le, de egy hasonló ilyen élettani folyamat az is, hogy lehullajtom a leveleimet, majd megjön egy csapadékosabb ősz, azt hiszem, hogy tavasz van, új leveleket hozok, kivirágzok, és akkor jön egy téli fagy, amin lefagy az egész, és gyakorlatilag az élet energiáimat erre a hamis őszre, hamis télre, hamis tavaszra pazarolom. És hát nyilván ezt lehet egy darabig csinálni, de a fák azok lassan halnak meg, egy 10 év azért kell nekik. De hogyha ez tendenciává válik, akkor iszonyatos erdőpusztulások elé nézünk.
0: Hát ezt jó pár éve lehet megfigyelni, hogy az örök zöldeknél elindult egy ilyen...
4: Igen, hát az örök zöldek azok azért kifejezetten kitettek ennek a helyzetnek, mert nincsenek nekik hajszálgyököreik, és nagyon sekélyen gyökerezik a legtöbb örök zöld, tehát a felszín közelében, és rá vannak utalva olyan fonalgomba kultúrákra, amik segítenek nekik vizet fölvenni. Na most, hogyha a felszín közeli talaj ilyen lesz, amit elmondtok, hogy gyakorlatilag betonkeménységű, akkor ez a gombafonal kapcsolat ez megszűnik, a gombák azok meghalnak, mert nincs víz. Ők ugye egy vizes, enyhén savas közegben érzik jól magukat. Nagyon izgalmas ilyen Európa térképeket lehet mostanában látni arról, hogy hogyan változik a Európának a mikoriza készlete a talajban. És ezt lehet látni, hogy mennyire, milyen mértékű a csökkenés. És ugye nem csak a fenyők, hanem a legtöbb nagyfa is azért szimbiózisban él ezekkel a gombafonalakkal, tehát tökre segítenek nekik tápanyagot fölvenni, meg mindenféle olyan ellenanyagot termelni, sőt, ugye van ez a kifejezés, az erdőben megfigyelték azt, hogy a fáknak a gyökerei ezeken a fonalgombákon keresztül összekapcsolódnak, és akkor valaki elnevezte ezt Wood Wide Webnek, ami valójában tényleg egy ilyen élő organizmus, ami valamiféle ilyen hálózatot teremt közöttük, és abban már vannak viszonylag előre mutató kutatások, hogy akár egy anyafa a fiatal fával van ilyen kapcsolatban, akár mondjuk a szomszédaival, és hogyha megbetegszik az a szomszéd, akkor tud neki adni olyan anyagokat, amivel valamilyen mértékig tudja gyógyítani a sebeit, és hogyha ez a nagyon finom hálózat ez szétszakadozik, vagy megszűnik, akkor az egészségi állapotokra is egy nagyon rossz hatással van. A fenyőknél meg ugye ez még inkább érintett, mert ugye nekik nincsenek a mélyben gyökereik, tehát hogyha a felszín kiszárad teljesen, akkor nekik annyi.
5: És az erdőpusztulás ellen mi tudunk tenni valamit, vagy ez azt fogja jelenteni, hogy mondjuk szárazságtűrő fajok fognak megtapadni, vagy az invazív fajoknak tesz ez jót, szóval, vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 20 év múlva mondjuk egyes erdőrészek, ahol most burjánzó erdő van, azt mondjuk pusztasággá változik.
0: Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy mármint, hogy még komplexebben tudja válaszolni, hogy jó pár éve szó van arról, hogy az őshonos fajtáknak van esélye, de ebben az új helyzetben is megmaradt ez alapelvként?
4: Hát vannak olyan őshonos fajok, akiknek még van esélyük ebben a szárazságban is, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyobb esélyük van, mint mondjuk a bükknek, ami szintén az van, hogy ez a magas hegységi, nedves, párás, nagyon telített, páratartalmú levegő, ez már nem nagyon van Magyarországon, és így a bükkfák ugyanúgy hanyatlanak, ahogy mondjuk a fenyvesek, és ez egy nagyon rossz hír, mert egyébként a bükktársulások azok egy nagyon fontos erdőtársulás volt Magyarországon, vagy még most is az. Hát a kérdés másik felére valószínűleg az a válasz, hogy mindegyik egyszerre történik, tehát az erdész kollégák azt mondják, hogy az Alföldön föl kell arra készülni, hogy ezek a zárt, viszonylag zárt erdők, ezek föl szakadnak, és ilyen ligetes, fás és sok mezőt is tartalmazó társulássá alakulnak. Ugye van egy ilyen jó kis erdészmondás, hogy a Kárpát-medencében minden erdő akar lenni, hogyha hagynánk ezt természetesen, és ez a klímaváltozással ez a helyzet megváltozott, tehát hogy most valószínűleg azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében minden ligetes erdő szeretne lenni, hogyha így magától történne, és igen, itt az is egy nagy veszély, hogy ebben a nagy erdőpusztulásban az invazívok fognak benyomulni, tehát nekünk például van most egy ilyen erdőrekonstrukciós projektünk a Mocsárosban, ahol az örök erdő elve szerint ilyen lékeket vágtunk a papírnyaras klónerdőbe, azért, hogy ilyen őshonos fafajokkal egy kicsit a biodiverzitást megerősítsük, és ugye hát most tavasszal sikerült elültetnünk ezeket a csemetefákat, és hát nézzük, és borzalmas. Egyrészt nagyon nagy a pusztulási arány, másrészt pedig az látszik, hogy így tör előre az invazív ezekbe a lékekbe gyakorlatilag beszabadítottuk az invazívokat, és hát
0: Hát és akkor már múltkor is beszéltünk egy kicsit az invazívokról, de most tedd már meg kérlek szépen, hogy még erről beszélsz egy kicsit, hogy tulajdonképpen mi az igazi baj az invazívokkal?
4: Hát tulajdonképpen az invazívokkal a legfontosabb baj az az, hogy ők arra törekszenek, az az ökológiai programjuk, hogy mindent elfoglalni, és nagyon gyorsan benépesíteni a bolygót, és nem hagyunk teret más fajoknak, ezáltal leszegényítjük a biológiai sokféleséget, és hogyha ez így történik, akkor kiszorítunk olyan őshonos fajokat, amik adott esetben annak a társulásnak a több ezer éve a tagjai, és elfoglaljuk a területüket, és ráadásul ezt egyneműen tesszük, tehát egy ilyen monokultúrás valami történik benne, és hát ugye vannak ilyen nagyon ismert invazívok, mint a köznapi nevén ecetfának hívják, de valójában bálványfa, de ugyanilyen invazívként kezdte Magyarországon a pályafutását az akác, ami most már hungarikum, és tehát több mint 250 éve van. Tehát ugye a botanikusoknál az a határzóna, hogyha egy faj már 250 éve itt él, akkor az már tulajdonképpen őshonosnak tekinthető, úgyhogy nem tudom, hogy nézzünk az akácra, de az akácnak egyébként van egy olyan nagyon furcsa tulajdonsága, hogy egyrészt nem tűr meg mást saját maga körül, másrészt nagyon hatékonyan kiszívja a talajból az összes nedvességet, ami csak még van, és harmadrészt az összes tápanyagot is kiszívja, tehát elszegényíti a talajt, úgyhogy például ez az akáccal való homok megkötés a Tesedik Sámueltől, az nem volt a legnyerőbb ötlet állítólag, mert hogy a homokhátság az emiatt szárad ki még jobban. És akkor hát nagyjából ezek a bajok vele, és hát iszonyatos vita van egyébként az ökológusok, erdészek, tájépítészek között, hogy mit kezdjünk ezzel az invazív jelenséggel.
0: Szia!
6: Szevasztok! Rövid leszek, de amit a Vardóc jól elmondott az invazív leírás során, hát ez majdnem igaz az emberre.
4: Hát igen.
0: Ja,
4: nincs mit szépíteni rajta, így
0: igen,
4: van.
0: Köszönjük, hello.
4: Igen.
6: Hello.
4: És még a macskákra is, hogy még egy népszerű témát belobjak, de tényleg, tehát, hogy igazából ez velük a baj, és közben pedig ugye a vitának a másik része az az, hogy ha már ezek itt vannak, és legalább életképesek, és mondjuk tudnak olyan ökológiai szolgáltatásokat nyújtani, mint árnyék, vagy párologtatás, vagy valami, akkor hát ha ők legalább megélnek, akkor legyenek ők. Tehát, hogy mondok egy egyszerű példát, hogy a 6. kerületben összesen 300 fa van a kerületben, és éppen arra készülnek, hogy egy bálványfát védetté nyilvánítsanak, mert annyira, tehát ez egy nagy bálványfa, 6. kerületben ez egy érték, és hát nekik ez a fa jutott.
0: És már van Magyarországon mondjuk ilyen kínai bálványfa erdő? Tehát, hogy kiirtják, amint csak lehet, vagy...
4: Hát gyakorlatilag az erdőszegélyeken mindenütt ezt találat, különösen mondjuk a mezővédő erdősávokban púrjánzik.
0: Igen, igen. De hogy arról van tapasztalatunk, hogy a monokultúrák azok mindig problémásak, de hogy egy ilyenfajta monokultúra mit jelentene, hogyha mondjuk erdő nagyságrendben lenne jelen? Igen. Nagyon sűrű lenne, ha jól ismerem, tehát hogy elképesztő a sar.
4: Ugye ezek az invazívok általában pionír növények is, ami azt jelenti, hogy ők nagyon gyorsan nőnek, gyorsan tudják elfoglalni a rendelkezésre álló teret, de cserébe nagyon hamar meg is halnak. És hát ugye a bálványfa esetében ugye ezt Kínában koporsófaként használják, mert nagyon könnyű a fája, és nagyon gyorsan termeszthető, viszont nem él nagyon sokáig. Törékenyé válik, tehát mondjuk, ha az ember tájfutó, akkor nagyon hamar a fejére esik egy bálványfa az erdőben.
0: Hát meghaladni is nehéz közöttük, szóval, hogy nem
3: tájfutásokat. Csak eszembe, amit mondasz, hogy azért így a főleg a hőhullám alatt, hogyha fölmentünk a 3-as után egy olyan normafára, hogy minimum 5 fokkal hűvösebb volt. az erdőben.
4: Igen.
3: És ez egy ilyen elképesztő élmény volt, ha nem tudom, 48 fokhoz
2: képest. Igen, és most ugye megjelent.
3: Ezt felejtsük el gyakorlatilag, hogy...
4: Hát ugye még mindig ez lesz a legstabilabb történet, ugyanakkor meg be fog kúszni a képbe egy Magyarországon eddig nem, vagy léptékében nem nagyon tapasztalt jelenség, és ez az erdőtűz. Tehát az, ami most a Mediterránban gyakorlatilag ilyen napi hírek, az most már elkezdett Magyarország, tehát hogy Budapest környékén az elmúlt egy hónapban legalább 5 erdőtűzről tudunk, ami nyilván mindig úgy történik, hogy egy felelőtlen ember meggyújt valamit, vagy egy eldobott szemétből, vagy cigicsikből keletkezik ez az erdőtűz, de annyira száraz az erdő, hogy hát nem véletlenül van tűzgyújtási tilalom, amit nagyon sokan nem tartanak be. Most épp legutóbb 3 napja égett le a újpalotai erdőből egy 150 négyzetméter emberi mulasztás miatt.
2: És most már a kabócák is megjelentek itt a Budai hegységbe idén, úgyhogy ez már tényleg a mediterrán irány.
0: Igen. És akkor most ezt átfordítva Budapestre, hogy itt azok a nagyobb növényegyüttesek, mint mondjuk Népliget vagy Városliget, hogy a problémák itt másként jelentkeznek kicsit, illetve hogy a beavatkozási lehetőségek gazdagabbak, mint ami egy erdőnél lehetőség?
4: Hát annyiban gazdagabbak, hogy bizonyos parkjainkat képesek vagyunk öntözni. Uh-huh. Tehát mondjuk egy Városligetet vagy egy Margit-szigetet, ott egy meglehetősen jól kiépített öntözőrendszer van, de mondjuk egy Népligetnél nincs kiépített öntözőrendszer, és ráadásul a Népliget az egy olyan helyzetben van Budapesten, ott a Pesti síkon, ami egyébként is egy ilyen homokosabb történet, maga a Népliget az eredetileg egy homokbánya volt, és tudunk olyan geológiai kutatásokra, ugyanis a Népligetben van egy 1600 méter mély termálkút, mert hogy a termálvíz az ott nem 1000 méter mélyen van, mint átlagosan ezen a dunai geológiai törésvonal mentén, hanem ott van egy ilyen lépcsős törés, és azt is tudjuk, hogy eddig az 1600 méterig egyetlen vízzáró réteg nincs, csak egy 1600 méter magas homok pad, amiben hát, hogyha elkezdünk öntözni, akkor elég sokáig tart, amíg föltöltjük ezt a medencét.
0: És akkor mondjuk még ebben a nagyobb léptékben hogy látod a jövőt? Tehát, hogy mondjuk az a faállomány, ami a Margit-szigeten van, vagy a Városligetben, ez hogyan fog, vagy hogyan kell változzon?
4: Hát én úgy látom, hogy a vízigényes fajok azok egyre jobban hátré fognak szorulni, és a pótlásban is el kell kezdenünk ilyen szárazságtűrő fajokban, meg társulásokban gondolkodni, plusz azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fogunk érkezni abba az állapotba, amikor a parkjainknak egy részét az sokkal természetszerűbben kell fönntartanunk annak érdekében, hogy mondjuk ne száradjon ki az egész. Tehát mondjuk egy rövidre nyírt, öntözött gyepnek most már Angliában sincs nagy jövője, ahogy a médiában megjelent képeket látom, és hát Budapesten meg már 10 éve megérkeztünk ebben a periódusba.
0: Aha, és megérted ezt a 100 klíma álló növénylistát, ezt ennek tulajdonképpen konkrét fővárosi haszna is lesz, tehát hogy ezt úgy lehet kezelni kicsit, mint egy bibliát?
4: Na, igazából én nagyon óckodnék, hogyha ezt úgy kezelné bárki is, mint biblia. Én azt azért írtam meg, mert minden újságírónak az első kérdése, hogy na de akkor mit mutassak a kertembe. Aha. És kifejezetten olyan növényeket raktam össze, amik mondjuk egy enyhén öntözött, vagy de azért öntözött kertben, úgy átlagosan Magyarországon azért egyrészt elérhetőek, mert mondjuk a faiskolák vagy az évelőkertészetek árusítják, viszont az emberek nem nagyon veszik, hanem helyette vagy tuját vesznek, vagy valami mediterrán, vagy távol-keleti egzotikumot, és akkor erről le kéne őket szoktatni. és egy kicsit terelni, főleg az őshonosok, meg szárazságtűrők irányába, és akkor talán mondjuk, hogyha sok kert tulajdonos csinálná ezt Budapesten, akkor tudnánk egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen masszívabb háttérbázist, zöldfelületi bázist adni az egész városnak, mert hogy azért egy magánkertnek a zöldfelületei azért a köznek is tudnak nagyon sok hasznot adni, tehát ugye ők is a lehulló csapadékot tudják hasznosítani, a szivacsváros részei tudnak lenni, párologtatni tudnak, hűtik ugyanúgy, ahogy mondjuk egy erdőben hűvösebb van, egy kertvárosban is sokkal hűvösebb van, mint mondjuk a pesti belvárosban, és hát ugyanígy mondjuk egy ilyen belső udvaron is, hogyha ez nem keramit kockás, hanem be van ültetve növényekkel, akkor az tud hűvösebb lenni.
5: Uh-huh. És ha már, bocsánat, városi erdő, akkor ugye több, úgy tudom, hogy Budapest is, illetve több város is kísérletezett ezzel a Miavaki erdő koncepcióval, hogy erről tudnám mesélni, hogy ez miből áll, és ez hogyan működik, és ez segíthet-e akár az ilyen közparkjaink fásításában?
4: Hát, a közparkjainkéban igen. Tehát mi azt tapasztaljuk, ugye ez egy olyan fajta kísérlet, hogy nem előnevelt fákat ültetünk, amiknek mondjuk sokkal nehezebb begyökeresedni, és a klímának sokkal inkább kitettebbek, hanem legalább a közparkokban van annyi hely, hogy úgy ültessünk, mint ahogy az erdészek ültetnek, tehát kicsi csemetéket, és nagyon sűrűn, és ebből kialakul egy társulás, és azok egymással versenyeznek, egyrészt dajkálják egymást, árnyékolják egymást, mint az erdőben, és akkor közöttük van egy verseny, kialakulnak közöttük győztesek, akik majd nagy lombkorona tömeget fognak növeszteni, és a többiek azok pedig elsorolnak, mert a győztesek leárnyékolják őket. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen klímaadaptív növényültetésnek tűnik, aminek ráadásul megvan az a haszna, hogy az erdészeti csemetéknél megmarad a karógyökér még, és az lefelé tud nőni, oda, ahol a víz van. Míg mondjuk egy ilyen előnevelt, többször iskolázott fánál az iskolázás során egy ilyen U-alakú késsel elvágják a gyökereit azért, hogy a földlabdát viszonylag kompaktan tudják tartani, és éppen ezért nincsen neki karógyökere, tehát szerencsétlen, amikor elültetjük, akkor 3 évig gondolkodik, hogy merre nőjek, megmaradjak, nem tudom mi, tehát van egy ilyen sok hatás ezeknél a nagyobb fáknál. Tehát ilyen szempontból ez szerintem előremutató, illetve hát itt nem csak az történik, hogy elültetjük ezeket a növényeket, hanem ennek van egy ilyen talaj része is, tehát a talaj előkészítés az úgy történik, hogy egy ilyen lencse alakú területet hozunk létre, gyakorlatilag egy ilyen vízgyűjtő lencsét, amit aztán megtöltünk vizet magába abszorbálni tudó anyagokkal, szerkezeti talajjal, komposzttal, bioszénnel, ilyesmikkel, amik azért adnak egy ilyen extra hátteret annak, hogy ezek a gyökerek ezek tudjanak jól fejlődni, meg össze tudják gyűjteni a vizet, és hasznosítani tudják. Nagyon izgalmas volt, mert 2 évvel ezelőtt járt Budapesten egy üzbék csoport, akiknél ugye 200 mm Üzbegisztánban a éves csapadékmennyiség, és hát vagy sóshivatalok vannak, vagy pedig ilyen a folyóvölgyekben esetleg vannak pisztáciaerdők, és kb. Ennyi. És ott a helyi autoriter vezető az kiadta a parancsot, hogy akkor ebből a sivatagból elég volt, és akkor az évtized végére 1 milliárd fát kell ültetni. És elzavarta az erdészeket, hogy akkor menjetek nyugatra, és tanuljátok meg, hogy kell ezt csinálni. És akkor eljöttek szerencsétlenek, és akkor mutogattuk nekik ezeket a előnevelt fából készült fásított köztereket, meg parkokat, megmutattuk a Blahát, és akkor itt tanácskodtak, hogy ez nekik hogy lesz majd ebből ennyi fa, és hogy nem fogják őket lenyakazni a végén. És akkor elmentünk a Tabánba, megmutattuk nekik ezt a Miavaki erdőt, ugye az első ilyen ültetés volt, és akkor már volt két és fél éves, azt hiszem, és egy elég nagy lomtömege volt, és akkor itt elkezdtek bólogatni, hogy ez az, megvan, meg fogunk maradni, és nem kerülünk börtönbe, és szóval...
0: Hát például a Csalogány utcában van kettő is, és az egyik az nagyon jól néz ki, a másik az olyan csenevészebb.
4: Ez hol?
0: A Csalogány utcában. És eleve ilyen fura, hogy mintha egy ilyen díszkertként képzelte volna el az egész Csalogány utca. Arról is érdemes lenne beszélni, hogy mit kéne vele kezdeni. Egy olyan utca, ami rávezet a Országház kupolájára, azért nincs túl sok a városban, és teljesen magára van hagyva. És ott van két ilyen kis Miyawaki, és az egyik nagyon rendben van, a másik olyan szomorúbb. De hát, hogy ezek gondozást mit igényelnek?
4: Hát ugye elültetés után azért az első évben biztos, hogy öntözni kell őket. De mondjuk az első év után ezeket magukra lehet hagyni, míg mondjuk az előnevelt fáknál már 3 év az, amíg nem szabad őket magukra hagyni. Tehát minden elültetés után azért van egy kritikus időszak, és hát nagyon függ attól, hogy milyen talajba kerültek, milyen volt a talaj előkészítés, stb. Tehát lehet az, hogy én nem ismerem ezeknek a történetét, mert ezek ilyen kerületi projektek voltak. Lehet az, hogy ez azért van különbség közöttük, mert az egyik mondjuk 4 éves, a másik meg még csak egy. Passz. De hogy az első évben még mindegyik szerencsétlennek néz ki. És hát azért is kell körbekeríteni, mert az egyszeri budapesti felhasználó az nem venné őket észre, és keresztül gyalogolna rajtuk. Úgyhogy...
0: Persze, ez is be van kerítve, összetörnek az emberek.
3: A szemléletformálás, ez hogyan tud jól működni szerinted? Én is olvastam a posztodat, és nincs saját kertem, mert társasházban lakom, de hogyha lenne, akkor biztos,
1: hogy... Hát az a tiéd is.
3: Természetesen. Közgyűlési többségkel mindenhez. Hogy, mert szerintem ezt lehet, hogy egy csomóan nehezen engedik el ezt a... Igen. Kis túlzással, de a kisolóval nyílt pázsitot, meg a nem tudom, azokat a növényeket, amiket megszoktunk így gyerekkorunk óta itthon.
4: Nem tudok jó receptet, szerintem nagyon sokszor kell elmondani, sokszor, vagy többször, mint az ember ne unná meg. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy az én anyósomnak 20 éven keresztül mondtam, hogy komposztálni is lehetne a leveleket, nem csak bele gyömeszölni egy zsákba, vagy elégetni. Először az elégetést hagyta abba, aztán a zsákba a gyömeszölést, de 20 év kellett hozzá, míg a fülétől az agyáig eljutott ez a gondolat, és valójában szerintem, hogyha ezeket a nyarakat valaki itt éli, és eddig körömolóval vágta a gyepet, akkor most, ha máskor nem, akkor 26 nyarán rájött, hogy ez nem egy fenntartható történet.
3: Kíváncsi vagyok, bocsánat, csak még egy, hogy ezek a gyönyörű, most divatos úgynevezett lakóparkok, ahol nem tudom, az AI-os prospektusban ilyen tökéletes kerttel, hogy ez a közönség olyan, hogy fog szemléletet, hát, vagy az ő szemléletüket hogyan lehet formálni?
4: Nagyon mélyről indulunk, tehát Magyarországon a kertkultúra egyébként sem volt soha egy izmos dolog. Nem tudom, borzasztóan sok szemléletformáló műsorra van szükség, szerintem. Én egyébként a közösségi médiában nagyon sok olyan tartalmat látok, és egyre többet, ami jó tartalom. És én ebben bízok, hogy ebben egyre többen rátalálnak a helyes útra.
1: Még két héttel, két héttel ezelőtt még napokig motoszkált a fejembe ez az egész műsor, illetve a műsornak a témája, és kutakodtam egy-két ilyen podcast dolgot, és te biztos ismered, vagy neked mondanak ezek a nevek valamit, hogy Rácz Lajos környezettörténész, illetve Jakab Gusztáv biológus.
4: Nem.
1: Na most tőlük hallottam, tőlük hallottam egy podcastet, és mondjuk ahhoz képest a mi két heti előzőtti műsorunk az egy ilyen Monty Python, tehát az tényleg egy ilyen vicces show. Amit ők felvázoltak, az egészen rémes volt. És hogy itt most az a kérdésem, hogy csak ki fogunk futni ebből a nyárból, ugye van egy ilyen elég szenzitív tapasztalatunk, hogy mit tud okozni ez a fajta klímaváltozás, hogy kis léptékben, tehát mondjuk a M-nek a társasház kertjében, vagy akár nagyobb léptékben, hogy tudunk felkészülni mondjuk a következő május elejére? Hogy vannak esetleg ilyen technikák?
0: Vagy a főváros, szóval, hogy mit teszel te, vagy mit tesztek, mit tesz a főváros azért, hogy valami javuljon?
4: Hát mi gyakorlatilag 5 éven keresztül nagyon sok olyan pilot projektet csináltunk, ami az erre való fölkészülést segíti. Az egyetlen problémánk, hogy ezeket nem tudjuk fölskálázni, mert egyszerűen olyan szegények vagyunk, mint a templom egere. Tehát gyakorlatilag a főváros jelenleg is a csőd közeli állapotban van. És hogyha ebben nem lesz egy kiigazítás, vagy egy változás, akkor mi ezeket nem tudjuk saját erőből megcsinálni. Fejleszteni még ennek ellenére is lehet, hogy tudunk, mert van egy csomó előkészített Európai Uniós projekt, és most úgy tűnik, hogy a kormány hazahozta erre a pénzt, tehát hogy lesznek ilyen fejlesztési projektek, csak az a baj, hogy ezeket a fejlesztett projekteket fönn is kéne tartani, és erre meg egyre kevesebb forrásunk van. Szóval mi ezeket tudjuk igazából csinálni.
0: És mondasz esetleg konkrétumot, hogy mondjuk az EU-s pénzekből mi lesz a következő dolog, igen, ami majd látszik, igen, a városban?
5: Illetve ehhez kapcsolódó nekem, hogy úgy tudom, hogy 17-ben egy radódezső tervet elfogadott a főváros, hogy az, és ehhez is kapcsolódik, hogy akár itt az, hogy ránk rontott ez a klímaváltozás, amit évtizedek óta tudunk, mondjuk ez 17 óta, és ha úgy tudom, 30-ig tart terv, hogy ezt frissítitek-e, változtatjátok-e, vagy hogy milyen ilyen fő, vagy ilyen koncepcionális nagy elképzeléseitek vannak.
4: Igen, 17-ben még egy ilyen, ennek az elődjét az még egy koncepció volt, azt fogadta el a főváros, és 21-ben lett aztán ez a radódezső terv, ez már kijelöl ilyen akcióterületeket, meg ilyen zászlós hajó projekteket, és akkor ezekben vannak ilyen közparki rehabilitációk, vannak új közparkok, új zöld felületek, fasor rekonstrukciók, kis vízfolyás rehabilitációk, meg van egy csomó olyan kezelési ügy, amiben gyakorlatilag ezek nem pénzkérdés, hanem inkább szemléletváltás a zöld felület fenntartásban, és adott esetben ezzel spórolni is lehet, mert mondjuk fenntarthatóbbá tudjuk tenni. Tehát mondjuk az elhíresült mélylegelő program az egyike ezeknek a változásoknak, de aztán, mit tudom én, vannak ilyenek is, hogy elkezdtünk a parkjainkban a nagy matuzsálem fák köré ilyen televény szigeteket építeni, ez az elmúlt 2 évnek a folyamánya. Azért már azt vettük észre, hogy olyan mértékig tömörödött a talaj a közparkjainkban, legfőképpen a rendezvények miatt, ami már a nagy fáinknak az egészségi állapotát rombolja. Ugyanis ez a tömör talaj aztán, hogyha jön az eső, nem képes a csapadékot fölvenni. Úgyhogy ezeket nem csak körbekerítettük, hanem elkezdtük azt csinálni, hogy az ő lombjukat, azt ott tartjuk meg, ezt sűrítjük komposzttal, ami komposzt egyébként a zöld hulladékból állítódik elő a főkertnek a telephelyén, meg a fűnyesedéket is oda rakjuk, és akkor elkezdünk talajt építeni. Például ez egy ilyen. Aztán van esőkert programunk is, amivel meg amikor éppen esik a csapadék, akkor az zöld felületek azok kiválóan alkalmasak arra, hogy tározzák a talajban a vizet. És ezt nagyon-nagyon kevéssé használjuk, tehát gyakorlatilag a burkolatokról minden víz a csatornába megy, és onnan központi szennyvíztisztító, onnan Duna, és elvezetjük, és tulajdonképpen elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből a vízelvezető országból egy vízmegtartó országot csinálni, akár a városban is, erről szól a Szivacsváros program, ugye ez is egy ilyen tematikus programja a Radódezső tervnek, és hát mondjuk a legkomplexebb ilyen szivacsváros építmény az a Blaha Lujza tér.

0: zöld sávjai ezeknek a fáknak, aminek a környezetében szintén egy ilyen vízmegtartó réteget fogunk építeni, amiben szintén szeretnénk bevezetni a tetővizeket, és akkor így alakítjuk át, hogy amikor éppen esik eső, akkor ez ne a csatornába végezze, hanem a zöld felületek szívják be, és párologtassák el, és hűtsék a várost.
1: Tehát egy ilyen program az még egy gazdag országban is egy elég komoly.
0: Abszolút. Tehát ugye amiket most sorolok, és ugye a kérdésnek az első része az volt, hogy milyen uniós programok vannak betárazva, hogy egyrészt ez a Nagykörút komplex rehabilitáció, ez teljes egészében uniós programból megy, ráadásul kettőből, egy TOB-ból, meg egy ICOP forrásból. Van egy egészséges utcák program, amit mi dolgoztunk ki, és vertünk át az uniós, meg a nemzeti rendszeren, és a kerületek pályázhatnak olyan utcarekonstrukciókra, ahol tulajdonképpen az a cél, hogy az utcák azok zöldebbek legyenek, vízmegtartóbbak legyenek, kerékpározhatóbbak legyenek, közteresebbek legyenek, tehát ne csak egy ilyen belvárosi autópályaként tekintsünk rá, vagy az áthaladás terei, hanem mondjuk a pihenés tereiként is tudjunk rájuk tekinteni. És hát itt az van, hogy a kerületek egy ilyen 29 milliárdos pályázati forrásra pályázhattak, és például ugye, amit látunk, hogy nagyon hamarosan el fog indulni, az a Budafoki útnak a belső szakasza ott a Műegyetem mellett, ami ilyen egészséges utca programként alakul át, tehát például a Budafoki úton lesznek fák.
2: De tulajdonképpen akkor a magánkertekben is valami ilyesmi lenne jó, nem?
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy ugye a magánkertekben a Radó Dezső tervnek három ilyen pályázati programja fut. Úgy próbáltuk felosztani a forrásokat, hogy legyen egy belváros, ez vagy az égigérő fű, ahol egy ilyen a belső gangos udvaroknak a zöldítésére lehet pályázni. Aztán van az átmeneti zóna, lakótelepek. Ott ilyen lakótelepi zöldítésekre adunk társasházaknak pályázati forrást, és akkor van egy kertvárosi, az meg a gyümölcsöző kertváros. Ott azt gyümölcsfákat osztunk olyanoknak, akik azt vállalják, hogy fotóval dokumentálva elültetik, fölnevelik, árnyékot csinálnak, stb. Mert egyébként azt veszük észre, hogy a legjobban a budapesti zöld felület ez a kertvárosokban pusztul. Tehát ott csökken a legjobban a zöld felületi arány.
3: Ahogy így meséltél, mert pont előtte ezen gondolkodtam, hogy mennyire nehéz az, hogy van mondjuk egy fővárosi koncepció, de hogy ugye a főváros azért a kerületektől, vagy nem független entitás, de hogy mennyire van hatása, vagy mennyire lehet így egészbe gondolkodni, mert ugye vannak önkormányzati vagy kerületi területek, vannak fővárosi területek, és hogy akkor ezek szerint pályázati pénzzel, illetve tanácsokkal tudjátok a kerületeket motiválni arra, hogy mondjuk ebbe az egész koncepcióba illeszthetően olyan Budapest legyen, amilyen jó, ahol 10 év múlva is jó élni, és vannak fák.
0: Igen, hát próbálunk olyan programokat csinálni, hogy a kerületek egy idő után kövessenek bennünket. És ennek van egy nagyon érdekes mostani az idén nyár elején történt egy áttörés, hogy nagyon sok kerület ezt a vadvirágos Budapest per mélylegelő programot ezt inkább kritizálta, és mindenféle szavakkal illette. Addig a pillanatig, amíg a Gajdos ki nem posztolt egy olyat, hogy kaszálatlan május. Már onnantól kezdve az összes kerületvezető mindig is óceánia ellen viselt hadat, és beállt ebbe a sorba, hogy akkor náluk sincs kaszálás, és eddig gyakorlatilag tarra vágták még a tarlót is, és itt van egy áttörés, de egyébként azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sok kerületnél van fogadókészség arra, amit a főváros csinál. A kerületeknél viszonylag kicsi szakmai stábbal dolgoznak az öt felület fenntartásban, meg a fejlesztésben, meg végképp, tehát vannak olyan kerületek, ahol nincs is ilyen típusú szakembergárda. Viszont, hogyha csinál valamit a főváros, adott esetben kiad egy ilyen zöld fizetet, hogy hogy kéne ezt csinálni.

0: tehát ilyen tervezési útmutatókat, meg minden egyebet, akkor azt meg nagy örömmel forgatják, és akkor próbálnak ilyen kerületi projekteket csinálni belőle.
1: Sándor, szóval eléggé egyszemélyes arca vagy ennek a küzdelemnek Magyarországon. Igen, hogy nincs egy olyan kezdemény a szakmán belül, ami próbálna téged megtámogatni, vagy hírvivője, vagy tényleg. Tehát, hogy ne egy ember vigye a vállára, mert nyilván egyrészt ebbe úgy bele lehet roskadni egy idő után, hogy formálódik a szakma körülötted ezzel kapcsolatban?
0: Hát ezzel kapcsolatban is van egy érdekes történet, mert amikor 5 évvel ezelőtt én beléptem ebbe a világba, és legelőször ugye a települési zöldfelület fenntartásban foglalkozóknak minden évben van egy ilyen nagy seregszemléje, szakmai napoknak hívják, és akkor az rengeteg előadással és mindenféle ilyen bemutatóval párosul. Nagyon-nagyon sokan vannak ott, tehát nagyon sok településről érkeznek, nagyon sokféle háttér, és amikor 5 évvel ezelőtt én elkezdtem pedzegetni, hogy klímaváltozáskori zöld felület fenntartás, és változtatni kell, akkor hát nagyjából hülyének lettem nézve, hogy mit akar ez itt, ez a őrült. És egy ilyen 3 évvel ezelőtt azt tapasztaltam, hogy egyre többen elkezdtek nem hülyének nézni, és egyrészt hozni olyan előadásokat, amik nagyon rímelnek arra, amit mi csinálunk. Másrészt pedig éreztem egy olyan áttörést, hogy hú, basszus, ebben a klímaváltozásban tényleg van valami, tehát hogy ezt tényleg komolyan kell venni, és hát az idei nyár az meg végképp ilyen. Tehát nekem nem volt nyaram, pihenésem, mert stúdióról stúdióra kellett mennem, miközben egy ilyen lehetetlen introvertált alak vagyok, tehát én legszívesebben egy sötét sarokban olvasnék egy könyvet, és ehelyett meg ilyen állandóan elő kell magam adni. De egyébként én, ez nem teljesen igaz, hogy én ebben egyedül lennék, mert egyrészt több kerületnél is vannak hasonló, bár kisebb felületen látszó, de azért ugyanezt csináló, meg ott a helyi közösségeket azért formáló szakemberek. Látok olyan szakmabelieket is, akik ilyen influencer kedve kicsit, de azért egy jó szemléletet közvetítenek, úgyhogy messze nem érzem magam egyedül ebben a sztoriban, csak az tény és való, hogy még kevesen vagyunk.
2: És Sanyi, neked van saját kerted?
0: Nekem is társasházi kert, az én kertem, egy ilyen 4 lakásos sorházban lakunk, aminek közös a kertje, és közösen is gondozzuk, és
3: ott, vagy a főnök?
0: Nem, végképp nem én vagyok, de ott is az történik, hogy így mutatok mintákat, és akkor vannak erre fogékonyabb családok, meg kevésbé fogékonyabbak, és akkor így csiszoljuk egymást. Azt például elértem már, hogy a fűnyírónak a magasságát az 7 centire állítsuk. Ez egy nagy fegyvertény. 5 év alatt.
1: Mindig jobban jártál, mint az anyósoddal. De figyelj, Sándor, mindig vannak ilyen hívószavak, meg ilyen topikok, amik ugye bejárják általában a közvéleményt a társadalomba napokig, hetekig. Ugye ilyen most a fenékküszöb kérdése, és mindenki fenékküszöbről beszél. Igen. Akár tudja, hogy mi az, akár nem. Te megszólaltál ebbe a kérdésbe is, hogy ezt egy picit világíts már nekünk. Majd nincs sok időnk, sajnos. 3 percbe kéne ezt az egészet összefoglalni.
0: Ez a kedvencem.
2: Elsősorban írtam fel, hogy kihagytam.
1: Hogy nyilván mindannyian érezzük ennek a súlyát most, de mi van akkor, amikor mondjuk jobbra fordul a helyzet?
0: Ugye azt kell tudni rólam, hogy én egyébként elég sokat, több mint 15 évet foglalkoztam a Duna rehabilitációjával, és hát volt tapasztalatom fenékküszöbökben is, például a 95-ös 96-ban épített, a Sziget közben épített fenékküszöbről ódákat tudnék zengeni, hogy annak az előnyeiről, meg a hátrányairól. Ami Paksnál megépült, az nyilván egy ilyen havária helyzetben majdnem, hogy elkerülhetetlen volt. Tehát az hogy meg lehessen menteni Paksnak az utolsó blokkját, hogy ne kelljen az erőművet teljesen leállítani, és utána ki tudja, hogy újraindul-e. Ezt én abszolút egy megalapozott lépésnek látom, csak közben azt látom, hogy ez nem maradhat így. Azt viszont nem látom, hogy erre lenne, van-e szándék, vagy ennek az áttervezésére, mert egyrészt ez egy ökológiai akadály, tehát akármennyire is átbukik rajta a víz, az egy hordalékcsapda, az bizonyos élőlényeknek a szabad mozgását az nem tudja biztosítani. Ráadásul ennek lesz egy olyan hatása az alvízen, meg most még összes az árult már van, tehát ugye azok a hírek, hogy azért nem tudják összezárni, mert miközben két oldalt elkezdték építeni, aközben elkezdte folyóásni magát, és már 12 méter mélyen jár, és hát ezt nagyon nehéz kövekkel föltölteni, ugye ott a medert mindenképpen stabilizálni kell, de az alvízen ennek az lesz a következménye, tehát Paks alatt, hogy tovább fog mélyülni a meder. És ez így mondjuk a nem jó hír a homokhátság alsó vidékének. Úgyhogy ezt mindenképpen, ezt az egész történetet úgy, ahogy van, át kell gondolni. Ez biztos, hogy nem két perc alatt történik. Itt most egy nagyon sürgős segítségre volt ahhoz szükség, hogy némi vízbe jusson az üzemvíz csatornába, de szerintem mostantól kezdve el kell rajta gondolkodni, hogy ezt hogyan és milyen módon lehet átalakítani egy olyan szabályozó művé, ami nem ennyire drasztikus, és sokkal jobban idomul a folyó morfológiájához. Van egyébként rá jó példa, a nagymarosi keresztgát is majdnem megépült, és azt is vissza kellett bontani, és jelenleg ott Dömös térségében üzemel a Magyarország első mederszűkítő műve, csak senki nem tud róla, ami a dömösi sziklagázlónál néhány deciméterrel megemeli a vízszintet.
2: Hát az biztos lehetett érezni, hogy vízügyi szakembereket kértek fel ennek a problémának a rendezésére, hogy ez egysíkú lesz, de valóban olyan helyzet volt, hogy ez így kb. Elképzelhető, csak az kéne, hogy most egy olyan holisztikus szemléletű megoldás legyen, ami megtartja ennek az értékeit, és kiegészíti azokkal, amik kellenek. Hát az épp elég volt vaskapu a tokhalaknál, szóval, hogy tudjuk ezt történetileg, és mivel jár, hogyha az ember beavatkozik így keresztbe egy ilyen folyamon, és hát, hogy rendkívül nagy árat kell fizetni minden ilyenért. Sajnos vége az adásunknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon izgalmas volt, és hát igazából bármikor folytatnám, biztos, hogy el fogunk még hívni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Sziasztok, és két hét múlva újraépítési terület lesz.
1: Köszi.
0: Köszönjük.
2: Sziasztok.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Csukás István, Orizatriznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vette zacskó pattogatott kukoricát. Majd szólt a rágcsáta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Mór meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
2: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
3: Óriás jutalom a megtalálónak.
1: Mér Müller merengett.
3: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
1: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és mirmúra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
4: Ni, egy macska, kacska, locska, rocska.
5: Oroszomorva, szomorszorva.
4: Nem láttad, hogy ki hozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
6: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
4: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
1: Mér Mór megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
6: Nem tudtok rendesen beszélni?
4: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
1: Mér Mór gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
2: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
1: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
2: Felkeresem inkább Orizatriznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
1: Orizatriznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Mór puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
7: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
1: Mér Mór az orra alá dugta az újságdarabot.
2: Olvasd! Elveszett egy festmény, és óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
1: Orizatriznyák azonnal felébredt.
7: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
1: Aztán legyintett.
7: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
1: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
7: És mit ábrázolt?
8: Egy szép nagy kerek sajtot.
1: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Mór mormogott.
2: Sajt? Sajt? Valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
1: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
7: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
2: És a levegőben?
1: Kérdezte Mér Mór, majd felragyogott a képe.
2: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
9: És a föld alatt?
1: Kérdezte a téglagyári megálló, de Orizatriznyák rögtön rávágta.
7: Az est alakú giliszta!
1: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
2: Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
4: Világos! Világos! Fágosli!
7: Keresd meg, és hozd ide az est alakú gilisztát.
1: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
9: Itt van ebben, ebben alszik, fúj bele!
1: Orizatriznyák belefújt.
10: hamis, hamis!
1: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
10: Mit fújkálsz, a bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
7: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
10: Akkor rajta.
1: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
7: De még azt sem tudod, hogy mit kell keresni.
1: Kiáltott utána Uriza tűznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
7: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
1: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
4: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
1: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
10: Nem láttam.
1: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
11: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Nip, már is késtem 5 másodpercet.
1: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda sem figyelt.
3: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot. Jó szívvel adom.
1: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
4: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
1: Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
10: Nem láttál egy festményt sajttal?
12: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
1: Másodszor egy kútásóval találkozott.
10: Nem látott egy festményt sajttal?
13: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
10: Víz van, sajt nincs.
1: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
14: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
1: Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Uriza tűznyák kiadta a parancsot a kutyának.
7: Rajta, szimatolj!
1: Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
9: Jaj, erősödik a sajtszag, utánam!
1: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
15: Mi tetszik?
1: Kérdezte a boltos. Uriza tűznyák dünnyögött a bajusza alatt.
7: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
15: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
7: Semmit, nincs pénzünk.
15: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
1: Uriza tűznyák töprengett az utcán.
7: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
2: Vedd elő! Még úgy sem láttam, hogy az soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
7: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
3: A sajtot mindenki szereti. Például én...
1: De Uriza tűznyák tovább erősködött.
7: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni? Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
1: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve továbbment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Ők létrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
4: Jaj, a fogam! Kitett! Jaj, a fogam! Jaj!
7: Utána! Ez a forró nyom!
1: Kiáltotta Uriza tűznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhias egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhias egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
2: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
1: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
9: Ez az!
1: Uriza tűznyák levette a falról a bűnyélet.
7: Visszavisszük!
1: Az egerek siránkozva előbújtak.
4: Menj, gyönyör, köcsi!
9: Csak ránéztünk. Összefutott a nyál a szánkban.
7: Tessék, itt a műsajt. Ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
1: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
8: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
1: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
16: Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom.
1: Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málnaszörpel kocintottak. Ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaró seregélyeknek és az S alakú girisztának. Orizatriznyák még visszaszólt a kapuból.
7: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is neki repülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjolaine Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az Ibajántúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtársak látnak, az a foltok által visszavert Ibajántúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
1: A Föld szélfuttatók dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna, bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza, a jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Piros Rádió FM 90.3 Budapest Eklektik műsor vagyunk, állandó vendégünkkel a kettes villamossal, és három meghívott vendégünkkel, akik a fesztiválozásnak egy számunkra, vagy ebben a korszakban egy új formátumát keresik. Én viszont elfelejtettem mindegyiketek nevét, Jóci, mutatt.
1: Én viszont Bulacki Gergő, én is megtenítek, bemutatkoztak nekem, és műsorvesző társadalmat Latorcai Balázsnak.
2: Sziasztok, én Szina Kráj vagyok, a Hobba Toba Lakás Fesztivál egyik szervezője, és itt jönnek mellettem a társaim.
3: Nekem is van egy mikrofonom. Pásztor Máté vagyok, a Hobba Toba Lakás Fesztivál egy másik szervezője.
4: Én pedig Csizmezi Alma, szintén egy szervező.
0: Na és akkor elmondtuk azt a szót, ami már a komplementerünk, ez pedig a Lakás Fesztivál. Hadd ne találgassak, meséljetek róla egy kicsit.
3: Jó, kezdem én. Legalábbis az jött le. Szóval, lakásokban lesz, ez nagy megfejtés. Ami azt jelenti, hogy különböző kedves arc emberek odaadják a lakásukat egy délutánra, éjszakára, és ott rendezzük meg a programjainkat. Mondjuk ennél többet is nem tudom beszélni.
0: Akkor belekérdezzük.
3: Jó.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt, vagy mennyire jó, amit ismertünk régebben az Lakás Színház, ami arról szól, hogy akkor berendezünk egy performance-ra egy privát teret, oda megyünk és megnézzük. És akkor nekem fel van a szemlődök, amire tudom, hogy kivettek a vendégek, mert hogy a Lakás Fesztivál, a fesztivál az nem csak arról szól, hogy egy programot megnézzük és csendben végigünk, hanem a találkozás, minősége, hogy a fesztiválnak az ambientje, a környezet az nagyon-nagyon meghatározó azt, hogy abban hogyan vannak az emberek, és itt most az maga a fesztivál, hogy valaki interjúban benne vagyunk, az emögötti ideológiát, vagy pszichológiát, hogy nektek miért van arra váltatok?
2: Szerintem erre meg inkább azt tudnánk mondani, hogy igazából abból indult ki, hogy az egyik szervezőtársunk kint volt Hollandiában, ahol már van egy működő lakásfesztivál, ami Stukafest néven üzemel, és nagyon tetszett neki ez a formátum. Aztán hazajöttek mondani, és elmesélte nekünk, hogy ez mennyire király, és mi is igazából első hallomásra beleszerettünk a dologba, meg többünknek van szervezési tapasztalata helyeken, fesztiválokon, vagy akár ilyen egyetemi környezetben, és sokszor belefutottunk abba, akár zenekarokkal kapcsolatban, vagy csak mint helyszínbiztosító dolgozók, hogy olyan megfizethetetlen költségei vannak a helyszínbérlésnek, vagy annak, hogy valahová vigyünk egy előadást, vagy egy beszélgetést, amit nem mindenki tud magának megengedni tulajdonképpen, és szeretnénk egy olyan alternatívát biztosítani erre, amire nem biztos, hogy ezek előtt nagyon gondoltak az emberek.
3: És még ahhoz, hogy mondjuk a lakásszínház és a lakáskoncert és a lakásfesztivál között mi a különbség és mitől fesztivál ez. Azt hiszem, ami szerintem egy tök fontos élmény a fesztiváloknál, és pont beszéltünk az Erkély Fesztivál szervezőjével, és ez egy nagyon jó dolog, amit mondott, legalábbis nekem nagyon tetszik, hogy a fesztiválban benne van az, hogy kimaradsz valamiből. Nem leszel mindenhol ott, és éppen ezért ahol ott vagy, az azért élmény, mert te azt élted meg, és közben szimultán egy rakat élmény történik egymás mellett, és nekünk is van tizen pár darab lakásunk, ez még a végleges szám, az még a napokban fog kiderülni, és egyszerűen az van, hogy van ahova a hely véget, van ahova azért, mert kívül esik, és távolabb van, nem fog tudni eljutni az ember. És éppen ezért viszont ahova eljut, azt annál jobban meg tudja becsülni, és kiválasztja azokat a programokat, hogy nekem mi a nagy. És szerintem, ami nagyon jó egy fesztiválban, én kifejezetten ezért szeretem a mondjuk az Ördögkatlant, vagy a művészetek völgyét, az, hogy különböző helyek és az utazási idő ezek között a helyek között is, hogy van az egésznek egy ilyen szétszórtsága, ahol az is egy élmény, hogy te A-ból B-be átjutsz, és akkor ott megismerkedsz emberekkel, és mozogsz velük akár együtt, akár nem, és lehet, hogy valóban nem tudsz eljutni, és akkor ott találod magadat valami random udvarba, vagy éppen egy random lakásba ebben az esetben, és valami olyan programot nézel meg, ami lehet, hogy nem feltétlen ez volt az első, amit kiválasztottál, de pont attól lesz nagyon értékes, hogy most ez van, és...
0: A szervezői oldalról mindig egy dilemma, hogy meg kell szervezni egy fesztivált, amiben mindig ez az élmény és ez az emlék, ami spontán jön össze. Tehát, hogy annyira meg kell szervezni, hogy spontán ne történhessen semmi, mert ez a biztonságos, és ami mégis létrejön, az benne az élmény. Viszont szervezői oldalról ilyen említem, még nem találkoztam, aki eleve úgy kezdik neki a szervezésnek, hogy neki miről marad le?
3: Ez nem az én ötletem, az újpesti RK-koncertes srác mondta, akinek a neve.
4: Tamás
0: az RK-t.
3: Igen, de kurva jó a gondolat.
4: Nem Újpesten,
3: Újlipótváros. Bocs, nem vagyok.
0: És akkor ez rögtön első lakásfesztivál, amit szerveztek, ugye? Bologatnak.
3: Igen.
0: És rögtön több mint 10 helyszínnel.
3: Igen.
0: Miért?
4: Hát igazából ilyen nyílt jelentkezés volt, mint fellépőknek, mind lakásoknak is. Először azt gondoltuk, hogy csak a barátaink fognak jelentkezni, de nagyon kellemes meglepetés volt számunkra, hogy egyáltalán nem ez történt. És annyira fantasztikus helyszíneket találtunk, hogy igazából arra jutottunk, hogy nem szeretnénk alábbadni ennél, akár mekkora logisztikai rémálomnak is tűnik ez néha.
5: Néha az is. De egyébként nyilván az is benne van, hogy nagyon sok helyszín van, és nem feltétlenül akkora a befogadó képességük, amekkorát egy fesztivál helyszínként meg tudnál teremteni. Ezért minél több helyszín van, annál több ember tud eljönni.
0: És akkor annál több program is van, gondolom, főleg kis. Tehát Quimby az feltételezően nem lesz akkor a nappal olyan senkinek.
3: Nyitottak vagyunk rá, hogyha most még jelentkeznek, velük teszünk egy kivételt, hogyha gondolják, jöjjenek. Én őszintén azt gondolom, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy ad egy én vérszemet kaptam, ad kettő. Így vérszemet kapott mindenki, aki hallott erről a dologról, és ilyen szürreálisan sok jelentkezés van, mind fellépők, mind pedig lakások szempontjából, és azt hiszem, hogy lehet, hogy több lakás is lehetett volna, de így elértük a kapacitásunk végét, és ennyit tudunk megnézni, ennyivel tudunk dolgozni.
0: Mondok egy dátumot, programajánló következik a médiatörvény nevében. El kell mondanom, szeptember 12-én lesz a lakásfesztivál, programajánlót hallottatok. És ez egynapos lesz, ugye?
3: Most igen.
0: Pedig egy 3-4-et elképzeltem ilyen kempingnek, vagy ilyesminek, hogy... Vagy esetleg olyan lakások, hogy akkor oda elmész koncertre, aztán van egy másik cím, negyedik emelet B-autó, ahol vannak a zuhanyzók meg a WC-k, Damjanich utcában van a szálláshely, és egy ilyen nagy kollégiumot még akkor nem, de mekkora sugarú körben van ez, és Újlipótváros, vagy melyik részén Budapestnek?
4: Nem, igazából leginkább a 7.-8. kerületből jelentkeztek helyszínek, a 6. is van egy pár lakásunk, azt hiszem a leghosszabb táv, ami a fesztiválon megtehetendő, ezt így ragozzák? Gondolom, hogy igen, az 33 perc tömegközlekedéssel. Az egyik az első kerületben van, a két végpont közül, a másik pedig a Damjanich utcában.
0: Na, azt valahogy itt betippeltem az előbb. Igen. Azt hiszem, hogy a zuhanyzókat raktam oda, de úgy tűnik, hogy művészet is lesz.
3: Jelentkezett egyébként egy szakkollégium, ami vicces lenne, de ösztúzás, hogy jelentkezett, de feldobták közelebb a mikrofont.
0: Meséljetek a programokról egy kicsit, mert úgy hallom, hogy ez egy hosszú felsorolás lesz, hogyha mindent elmondotok.
3: Zenék.
4: Igen, hát az alapvető koncepció, amit szerintem a programok elmondása vagy részletekbe menés előtt muszáj megemlíteni, hogy úgy alakítottuk ki a fesztivált, hogy van fél óra programidő, és utána van fél óra, ami a produkcióknak átállási idő, a vendégeknek vagy látogatóknak pedig az átérési idő egyik helyszínről a másikra. Viszont ez ugye azt is jelenti, hogy
6: délután 4-kor kezdődik az első program, este 10-korban vége a fesztiválnak, és közben 6 aktív programsáv üzemel, mind a 10 pár helyszínen, ugyanakkori kezdéssel, ugyanakkori befejezéssel.
7: Tehát szóval... tényleg csak lemaradni lehet, esély sincs arra, igen, hogy most ide megyünk. Aha, nem lesz vonulás.
3: A kulturális programokról meg azt tudnám hozzátenni, hogy van 5 darab színházunk, ezeket most még nem lövöm le, mert maradjon is az 5 darab, és igen, egyet már bejelentettünk, az 5. emelet első.
1: Igen, bocsánat, ez a Messze lenne Bédes újrafeldolgozás?
3: Nem hallak, bocsi.
1: A Messze lenne Bédes.
6: Azt hiszem, igen.
1: Lehet. Biztos vagyok benne.
3: Aha, igen.
1: Na, engem ez nagyon érdekelt, és már délelőtt felírtam magamnak, hogy erről beszéltek már egy kicsit, Léci.
6: Gyere el, hogyha nagyon érdekel.
3: Bassza, meg szívesen beszélnék róla, de az a helyzet, hogy tényleg annyira fejkapkodás van így minden mellett, hogy éppen el tudtam olvasni a legtöbb dolognak az ajánlóját, és akkor kicsit belemenni, hogy mi van, és ha bár ismerem a szervezőket, mert a rendezőket, embereket, akik csinálják, de ez például nekem a legdurvább élményemben az egész szervezésben, hogy így csináljuk, és így az van a fejem, hogy bassza meg, a legrosszabb, hogy én nem tudok majd ott lenni. És ez, szerintem egyébként ez a legjobb és a legrosszabb érzés, hogy így vajók ezek a programok. Én nem fogom őket látni, mert telefonálni fogok, mint az őrült, és majd idegrohamot kapok 3-szor.
7: Nagyon jó, mert úgy szervezel fesztivált, hogy ne lássák az emberek, és azért szervezel fesztivált, hogy lemaradjál minden programról. Végre egy rendezvényen.
3: Ez illik a Tilos Rádiónak a...
7: Igen, a te sztorid, ez kimondottan jó ezzel a dologa. Nagyon érdekes, ugye van erről most így a Facebook események között lehet rákeresni, mi a neve Hovatova.
3: Kérdőjellel.
7: És ott sincsenek programok. Tehát egy fesztiválon azért meg szoktam nézni a line-upot, hogy na miért menjek oda, itt pedig az van, hogy valahol érdeklődjetek, Léci. Na most ez 2 hét múlva van. Beszélhetünk bármi programról, vagy minden meglepetés, vagy mit csináltok?
6: Igen, igazából az Instagram profilunkon már elkezdtünk bejelenteni programokat. Egyébként van egy pár tilos maratonos alumni a line-upunkban, például a Sakartió vagy a Berlin Hotel Kollektívnek 3 MC-je fog nálunk fellépni. De egyébként a zenei program az most már azt szeretném mondani, hogy mondjuk 81%-os készenlétben van, azt így valószínűleg a héten az összeset be tudjuk jelenteni, de...
1: És ehhez mit kövessünk? A Instagramot, Facebookot?
6: Az esemény? Instagramot. Az Instagramunkat kövessétek, ez kukachovatova.bp.
7: És van a most bejelenthető dolog? Most egy titkot elárultunk.
3: Én most keresem egyelőre a táblázatba, szóval.
6: Van egy produkció, aki ma fixálódott, és szerintem nagyon izgalmas, ez a Bianca Hajdú duó formációja, akik tavaly feléptek Veszprémben a Music Hungary-n, ott egy teljes felállással, de hozzánk eljönnek duózni, ez egy akusztikus gitár és egy ének lesz, illetve tegnap jelentettük be az 1-5-1 nevű zenekart, akik szintén akusztik felállásban fognak nálunk megjelenni.
7: Tehát van 2 zenekar, 1 színház, és több mint 10 program, úgyhogy még mondjatok, Léci.
3: 5 darab színház van, és akkor most egyet még hozzáteszek. A Barna Lilla és Boda Tibornak a Training Sport Társulat és KB 35 Színházi Nevelési Társulat koprodukció nálatok is esik. Ők alapvetően egy lakásszínházi, tehát ők lakásszínházat csinálnak egyébként is, és ezen túl még van még 3 darab, ami 2 felolvasó, illetve egy a félre társulatnak a valamilyen darabja, de mondjuk ami kevésbé színház, és szerintem nagyon érdekes, a Szólyba a papnak című program. Lesz 3 pap, azt hiszem 3, és akkor oda lehet menni, és lehet velük vitatkozni a testről, és a vallásnak a testi ilyen kontextusáról. De a Zóna folyóirat, ami egy ilyen szintén ilyen alulról induló kisebb... Nem régóta kisebb szerveződés, nekik lesz egy beszélgetése a kultúra tereiről, illetve a
8: tényleg jön a Fiatal Írók Szövetsége, ők is fel fognak olvasni, és Sakur Aram fog még beszélgetni az albérlői panaszokról.
7: Szóval... tényleg egy ilyen lakógyűlés, elmegyek a paphoz megkérdezni a testemet, miért ennyi az albi?
6: Nagyon sokat inspirálódtunk a belga számból, szerintem. Mindannyian.
7: Ez

0: Én szerintem nagyon izgalmasan ez a félórás programformátum, egyébként abszolút ilyen konferencia kompatibilis, de valójában otthon az, hogy leginkább az ilyen picit undergroundabb közeget sikerült most elérnünk, mind fellépők szintje, mind egyébként lakásokon is látszik, hogy főleg a 7.-8. kerület. Igen.
1: Én még nem látom, hogy ez a jövőbe feltétlen milyen irányba menne, de ami nekem most nagyon tetszik ebbe, és amit szeretnék, nem tudom úgy általában minden szempontból vallani, az az, hogy szerintem sokan így, de ez igaz a generációnkra, sokan alapvetően ilyen pozíciók között vagyunk. Egyszerre járunk egyetemre, vagyunk benne az akadémiai közegben, dolgozunk olyan helyeken, ami így e felé kacsint, és közben járunk el olyan ilyen underground emberek közötti programokra, és szerintem én azt gondolom, hogy ez egy tök vállalt és vállalható álláspont, hogy kössük össze kicsit a kettőt. Tehát legyen a fisz, és akkor utána legyen valaki, aki nem tudom, csak írogat otthon és akar valamit, de jöjjenek el nagyobb nevek, akár színházból is, ugye a Tápszínháztól lesz még egy Tápszínházhoz köthető, ami most megint kérdéses, hogy ez most mennyire fentlent, ők is talán így valahogy a kettő között kicsit, de jöjjenek el olyanok is, akik maguknak szervezik a színházat, és szerintem pont ez benne az érdekes, hogy legyen a kettő között. Annó, amikor én annó színészetet tanultam, és még amikor a regionális diákszínjátszó találkozóra mentem, akkor ott úgy nézett ki az ilyen line-up, úgy voltak írva a dolgok, hogy voltak ilyen hivatalos programok, akik a Kininek az ilyen ernyő szervezete alatt vannak, és vannak a nem hivatalos programok, amik meg ilyen vidéki drámatagozatok, drámaszakköröknek a programjai, és ezt nagyon szörnyű volt nézni, hogy volt egy ilyen nagyon erős kontraszt szelekció afelé, hogy akkor, hogyha te részt veszel ebben az egész ilyen licenszer rendelkező kultúra szervezésben, akkor arra elmennek, és aztán akármilyen jót csinálsz, tök mindegy, hogyha nem vagy benne az egész ernyőben, akkor az így kimarad mindenkinek.
2: Illetve szerintem azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek a műfajnak van egy intimitása, ami nem is feltétlenül engedi meg azt magának, hogy nagyon nagy kapacitással gondolkozzunk, és nagyon sok embert fogadjunk be. És tényleg ez szerintem a szépsége ennek, hogy igenis underground és feltörekvő embereknek is helyet tudunk adni.
3: Ezt valahogy majd próbáljátok moderálni, hiszen a fesztiválokon a színház van mindig a legjobban tele, és a legnehezebben mondja azt egy fesztivál, hogy jaj, legyen nálunk színház. Erre fel vagytok készülve, hogy egyszer csak 80-an lesznek egy 30 fős?
4: Meg ezt kiegészteném azzal, hogy mi van, hogyha az egyik helyen kevesen, a másik helyen meg sokan vannak, szóval amit tervetek, hogy hogyan legyen ez kiegyenlítve?
1: Nagyon agresszívak az önkénteseink, és elküldik azokat, akik nem férnek be.
4: Nagyon helyes.
0: Egyébként szerintem nagyon jó lesz a zenei felhozatal, és én inkább egy picit pont azt látom, hogy ez a közeg, vagy az a korosztály, amit egyelőre sikerült elérnünk, és szeretnénk ezt kiírni, ők sokkal inkább járnak zenés programokra, mint színházba. Én egy kicsit inkább azon aggódom, hogy a színház ne legyen üres.
1: Szerintem a napokba kijön, és szerintem a napokban küldünk is majd inkább a színházi széna felé, akár színház.hu, stb. Folyóiratok felé egy izét, mert be is jelent, sőt, ezt a napokon belül bejelenthetjük, csak taposunk, és nagyon magunk a saját lábnyomunkba vagyunk folyamatosan. Ez nagyon durva tapasztalat, de ez a saját lábnyomunkat taposunk, azt gondolom, hogy éppen csak időben vagyunk mindennel. De hát ez ilyen azt hiszem elsőnek.
4: Ez ilyen 2026.
1: 2026?
3: Hát, amit mondasz, igen.
1: Ja, hát igen. De majd lesz egy, szerintem egy nagyobb ilyen sajtóanyagot kiküldünk színházas dolgokkal is, mert tök jó színházak, és valóban nem értünk el annyira abba az irányba.
3: Na, viszont a színház felé vittük a dolgot, de ha jól értem, akkor kicsit még annál is több, mint összművészeti, hiszen beszélgetettünk papokkal, meg albisokkal, meg hogy akkor, ha ez több, mint összművészeti, akkor

0: Akkor mi?
1: Lakásszínház.
0: Fesztivál.
1: Fesztivál. Fesztivál. Meg.
0: És abba belefér akkor. Hát végül is igazad van minden, ami egy fesztiválon előfordulhat, hogy ott is beszélgethetsz akár papokkal, meg albérlőkkel.
1: Igen, és minden, ami a fesztiválon... nevettek, de ez a program alapvetően a papokkal beszélgetés, ez az ördökatlanról jön. Ezt onnan szalajztottuk.
0: Licenszeltétek a papokat.
1: Licenszeltük. Ja, egyébként az egyetemről, de na mindegy. Hát meg az, hogy azt gondolom, hogy tehát ami megtörténhet egy fesztiválon, az megtörténhet egy házi buliba is. Vagy hogy tehát ez ugyanaz a műfaj.
0: Sőt, én nem tudom, hogy most mi van, de mintha a házi buli műfaja azért úgy lejjebb csengett volna, nem? A 2000-es évek előtte.
2: És ez a legnagyobb probléma, amit hiánypótolni szeretnénk, hogy 20 évesek vagyunk, albérletben lakunk, marcos a főbérlő, nem tarthatunk házi bulit, vagy már pont annyira így picit beleöregettünk abba, hogy nem akarunk mások után takarítani, vagy már nem a szüleinkkel lakunk, akik kitakarítják a lakást utánunk. Úgyhogy egy kicsit szerintem ezt az űrt próbálja ez a fesztivál pótolni, hogy mégiscsak legyenek házi bulik. És itt nem arra van szó, hogy valakinek ezt meg kell szervezni, hanem mi nagyon sok szeretettel megszervezzük neki.
3: Pont erre gondoltam, hogy ez a fesztivál inkább szól a 90-es, 2000-es évek gyermekeinek, mint Balázsnak is nekem, vagy inkább azoknak, akik egyébként kimaradtak ebből szó az elmúlt 20 évben, kicsit más irányban ment a szórakoztatóipar, miközben hát csodálatos élmény a barátaiddal a saját vagy a barátaid lakásodban eltölteni az éjszakát. Úgyhogy akkor megkaptuk a választ, hogy amúgy mindenkit befogadtok, de azért inkább a 20 éves korosztálynak szólunk.
2: Én nagyon örülnék, hogyha nem csak ők jönnének.
3: Mi lemegyünk a Balázsral.
2: Kérlek.
0: És megmutatjuk, hogy milyen volt egy házi buli régen.
2: Nagyon meg fogunk sértődni, hogyha nem jöttek el tényleg.
1: De hogy ezt így mondod, ebbe az az érdekes, hogy eleve azt gondoltuk, hogy majd csak a spanyaink fognak bedobni lakást, meg csak majd ők jelentkeznek zenével, és így... Hát jó, sok-sok haverunk van.
3: Bocsánat, csak annyira szakítanák fel, hogy még lehet a lakásra jelentkezni. Én gondoltam arra, hogy amúgy jelentkezek a lakásommal, persze, hogyha ez nem jár ilyen nagyon rossz dolgokkal, de ezt be is mutathatnánk most a hallgatóinknak, és akkor közösen eldöntetjük, hogy vállalok-e, vagy nem vállalok ilyet.
0: Én nagyon várom valakinek, aki aludni ajánlja fel a lakását, tehát aki vidékről jön, meg minden, hát azért legyen már valaki, akinél aludni lehet.
3: Sőt, Kanadában volt egy olyan, hogy 72 órán keresztül tudtál nézni egy férfit, ahogy alszik, tehát ezt is lehet, hogy ezen az éjszakán én alszok, és nézhetitek akár, de ennél azért jobb ötleteket várok.
2: Amúgy nevetnétek, de van egy debreceni zenekar, akit meg nem tudjuk, hogy el kell szállásolnunk.
3: Tancsakba.
2: Ha valaki fel akar nekik ajánlani szállás helyet, könyörgöm, hívjon minket.
3: És akkor azt nézhetik a fesztivál látogatók, hogy alszunk a zenekarral.
1: Én nagyon-nagyon szerettem volna egy haveromat, de hogyha a hallgatók között van valaki, aki esetleg séf, és jönne, és eljönne, és főzne, és az lenne a produkció, hogy főz, és esetleg mondjuk közben valami érdekes dolgokat is mond, mert ez történetesen ez a haverom reppel és séf, ami nagyon vicces lett volna, csak Izlandon van. Ez a Csong, yes. De...
2: Berlin Hotel represent.
1: De én nagyon örültem volna, mert pont arról van szó, hogy és erre visszakanyarodnék, ha szabad.
3: Szabad.
1: Köszi. Hogy egy ilyen kis térben kb. Tök mindegy, mit csinálsz, az valami tök más lesz. Teljesen más érzete lesz annak, hogyha ha mondjuk én elkezdek főzni, és mondjuk közben, nem tudom, megvágom az ujjamat, vagy elkezdek sírni, és az életemről beszélek, és megvágom az ujjamat, vagy nem tudom, a hagymától elkezd folyni a könny a szememből, akkor ez most színház, vagy ez micsoda, vagy? És olyan sok ilyen lehetőség lenne ebbe.
0: A tanultam régen, hogy az a művészet, amire elhívsz egy fotóst. És végül is ti megcsináljátok abszolút, tehát egy fesztivál szervezel arra, hogy elvágja a haverod az ujját.
4: Egyébként remélem, hogy jövőre ebben már lesz több bátorság, hogy most ez mindenkinek valahol egy próbakör, és mindenki felbátorodik ennek a gondolatára, hogy egyébként ez egy kivitelezhető műfaj, és egy jó kezdeményezés, hogy ez eljut az emberekhez, hogy hogy mi is nagyon nyitottak vagyunk, és hogy nagyon sok mindenre van befogadó képesség és igény, és hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut ez, és színesebb programok, és érdekesebb dolgok is.
0: Ha neked ehhez semmi közöd nem lennél, mert Debrecenben laknál egy albiba, és nem állnál szóba papokkal, de megnézed, hogy két hét múlva csak fel kéne menni Pestre. Ha, itt egy lakásfesztivál. Miért mennél a lakásfesztiválra?
4: Szerintem főleg kíváncsiságból. Tényleg azért, mert nem ismert, illetve nyilván múlik a programokon is, hogy van-e olyan, ami felkelti az érdeklődésemet.
5: Egy színházra vagy zenére mennél először?
4: Egyébként valószínűleg színházra. Én személy szerint, de azt gondolom, hogy ami egyébként az egész társaságunkat nagyon jól leírja, hogy nagyon különböző körökből jövünk, és az élet nagyon különböző területein vagyunk jók, és van tapasztalatunk, és emiatt egy ilyen tök jó összmunka alakult ki, hogy mindenki másban tud segíteni.
5: Eddig ez egy ilyen remek társulásnak tűnik. Én hősésemben valam 5 percet kihagytam, de remélem erről nem beszéltek ebben az 5 percben, hogy egyébként mivel foglalkoztok, hogy alakult az egész, honnan jött az ötlet. Ha biztos megkérdeztük ezt az elején, de most már egy kicsit jobban összeismerkedtünk. És ki hogyan vesz részt ebben?
1: Ja, hát úgy látszik, én kezdem. A vallástudományon végeztem, ami a szabad bölcsészetnek egy specializációja. Aztán csináltam egy újságírói képzést, most a CEUN dolgozok, illetve dolgoztam még ilyen mindenféle ilyen adminisztratív dologban. Én kicsit így azért lettem berántva, hogy így Excel-eket csináljak, vagy stb. De amit szintén úgy élvezek, csak tényleg ez az, hogy a művészeti része az azt hiszem arra kevesebb idő jut, ami tök szomorú.
5: Hogy... De most ez így jön ki. Mármint, hogy pont ezt a dolgot, ezt most ugye csatornázod ki.
1: Hát igen, valakinek, ha jól hallottam, vagy nem értettem pontosan.
5: Hát, hogy ezt ide csatornázod ki ebbe a fesztivál szervezésbe.
1: Ja, igen, valakinek, yes. Yeah.
4: Én éppenséggel közgazdásznak tanulok, emberi erőforrásokat egyébként azon belül, és hát engem nagyjából emiatt rántottak be, és végül úgy alakult, hogy én a Máténak segítek sokat adminisztrálni, és kicsit alá dolgozom. Nyilván, ahol tudok, ott segítek. Úgyhogy nekem nagyjából ennyi a történet, amin dolgoztam alapítványnál is, és akkor több területről tudok, amit tudok hozzáadni.
2: Én is vallástudományt végzek egyébként, de ez nem egy releváns információ, csak a szolgálpapot nagyon
5: ajánlom. Egy ilyen vallásos oldala ennek a lakásfesztivál dolognak.
1: Esküszünk, hogy a többiek azok ilyen ágról szakadt művészek mindnyájan.
0: Szerintem ennél sokkal durvább.
2: És az összes ateisten.
1: És az összes ateisten.
0: Szerintem tök elgondolkodtató.
2: Szerintem Isten háza minden.
0: Én így tökre megértettem, hogy miért szerveztek egy olyan fesztivált, aminek a programjaira nem tudtok elmenni. Hát vallást tanulnak.
5: Itt fektetődik le az új vallás alapja.
2: Egyébként amúgy a fesztiválnak a zenei kurátora vagyok, meg egy kicsit az ilyen technikai felelőse, és a Manyiban dolgozom programszervezőként, meg zenekarokkal dolgozom menedzsmenti szituációban.
5: Szuper, maradjunk meg itt egy pillanatra, és egy kicsit a zenei felhozatáról, ha tudnál. Nyugodtan programajánló szinten is, de azért vannak itt ilyen tök izgi rap, DJ-zős dolgok.
2: Aha. Igazából azért egy nagyon érdekes kérdés ez, mert mivel ezek magánlakások, most hogyha elmondom, hogy mihol lesz, akkor egy picit doxolom őket, nem?
5: Még egyébként ezt talán nem hangzott el, hogy nem fogjuk megtudni, hogy hova menjünk. Ha melyik lakásba kell, mikor megérkezzünk, melyik koncertre.
1: Hogyha ezt elmondjuk, akkor nem engedhetünk ki erről a podcastről titeket.
5: Áó.
0: És olyan hangot fogunk a rádióba leadni, valami vallástudományi, ezek kitörnek az ablakok, senki nem emlékszik semmire.
5: Természetesen csak arra az információra vagyunk kíváncsiak, hogy így mit kell csináljunk Balázsra, hogy megtudjuk ezt, de a hallgatók ne.
1: Azt, hogy ti megtudjátok, regisztrálnotok kell.
2: Holnap kikerül, hogyha
5: minden hallgatónak is, aki szeretne menni. De minden hallgatónak is, aki szeretne hozzátok menni, annak regisztrálnia kellene.
2: Igen.
5: Ezt a linket egyébként hol érik el?
2: Igen.
1: Ez a link, ez holnap fog megtörténni.
2: Igen, a fesztivál egyébként adomány alapú, és egy ilyen előregisztrációban kell részt venni ahhoz, hogy mindenkit be tudjunk engedni a programokra. Nyilván van helyszínenként is egy limit, amit nekünk tartanunk kell. A lakástulajdonosok, vagy éppen a lakásbérlő házigazdáink kérésére, de igyekszünk azért maximalizálni a helyzeteket, amennyire lehet.
5: Játszhatunk egy nagyon gyors játékot, hogy mondjuk Balázs mellettem a részvevője a fesztiválnak, én pedig ma szeretnék jelentkezni a lakásommal. Ha tudtok, adtok valamilyen programot, ha nem, akkor én csinálom. Hogy induljunk el?
1: Hogy jelentkeznétek még, mint...
5: Balázs elmenne szórakozni, én megjelentkeznék a lakásommal.
1: Igen. Hát
5: Csak ugyanilyen, hogy még tök időben vagyunk, szóval most a hallgatóink közül még simán ott vagyunk, hogy bárki, én is jelentkeztek a lakásommal, és bárki mondhatja azt, hogy basszus, tökre unom már az Inotát, a Szigetet, a mondjatok még nagyot, Ozorát. Én lakás hova-tova... Én még a gyűjtment is nagy. Én a hovatovára, a rakpart is nagyon nagy. A hovatovára szeretnék menni, visszadom a szót.
1: Ez, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy fake news, hogy lakással még lehet regisztrálni. Időben vagyunk, de volt egy jelentkezési határidő, ami hogyha ajánlasz egy lakást, ahol 200 ember lehet, és nincsen semmi szomszéd, és olyan zenét rakhatunk, amilyet szeretnénk, akkor jelentkezz még. De tényleg a kapacitás... Olyan szinten nem sejtettük, hogy ez ekkorára növi ki magát, hogy ez...
2: Hogyha valaki...
5: Ez hány lakás? Bocs, mondjad, hány lakás?
2: Most úgy néz ki, hogy 13, de még nem fixálódott minden, úgyhogy
5: szóval
2: lehet, hogy
5: 14 is lehet az enyém.
2: 14 is lehet.
1: Én tegnap még azt tudtam, hogy 17, de...
2: De erről soha nem volt szó, mert egyet biztos, hogy visszamondtunk a 17-ből.
4: Egyébként meg visszatérve az eredeti kérdésre, egy formot lehetett kitölteni, és ott lehetett regisztrálni lakásként.
5: És akkor hozzá párosítottatok valami programot...
4: Pontosan.
5: Vagy valami kis házibuli jellegű sztorit. És akkor már nem jelentkeztek, de Balázs, műsorvezetőtársam, holnap ő a linken tud jelentkezni, hogy ő menne, és akkor őt kidelegáljátok, hogy Balázs, neked ezt a koncertet néztük ki, vagy ebbe a színházi előadásba mennél?
2: Hát az alapkoncepciónk az, hogy mindenki arra a programra megy el a fesztivál programján belül, amire szeretne. Ezt igazából saját magadnak válogathatod össze. Hollandiában ott már egy picit előrébb jártak, mint mi, de hát sokkal régebb óta is csinálják. Ők egy olyan rendszert építettek ki, amin külön a programokra lehet jelentkezni. Mi egyelőre overall úgy próbáljuk meg megoldani, hogy magára a fesztiválra lehet jelentkezni.
0: Ez most
1: tényleg nagyon-nagyon rémisztőek az önkénteseink, és ott állnak a lakások előtt, és amikor megtelik, akkor elmondják azt, hogy bocs, ide nem jöhetsz, de itt van 10 percre egy másik lakás, oda nyugodtan menj át, és akkor oda átmehetsz. Ezért fontos az, hogy voltak nagyon jó lakások, amik kívül estek azon, hogy ez egy bejárható legyen, és szerintem az tök fontos elmondani, hogy Budapesten azért akármennyire szidjuk a buszt, meg stb. Nagyon jó a tömegközlekedés, és tök jól el lehet jutni egyik pontról a másikra, és mivel az idősávok úgy vannak kiosztva, ezért van egy lakás, ahova te mész, és akkor oda nem jutsz be, de van mellett egy lepattanó, ahova szintén be tudsz jutni, és még el tudsz érni akkor is, hogyha ha akarod, és a másik meg az, hogy ugye délután 4-től este 10-ig mennek a programok, és...
5: Tehát ez nem egy hosszú idő, tehát itt 6 óra alatt tökre művelődni tudsz. Szerinted te például hány helyszínen fogsz ebbe a 6 órába megfordulni? 2, 3 vagy 4? Vagy 5-6?
1: Hát egy helyen leszek figyelni ugye a helyet, de hogyha ha lehetnék a fesztiválon, amit szervezek, mint akkor szerintem 3.
5: Így értetem.
1: 3-4, benne van, abszolút.
2: Amúgy szerintem abszolút ki lehet maxolni, mert vannak olyan lakások, amik nagyon közel vannak egymáshoz. Így van, nem fogom elmondani, hogy hol a Városiget ez közel egyébként, nem pont a Damjanics, amire már tippeltünk, de ahhoz nagyon közel. Egy közös kerttel rendelkező, egy kertkapcsolatos két társasház, ami szerintem nagyon izgalmas, ahhoz nagyon közel van egy Damjanics utcai lakásunk, van a Veselényi utcán is lakás. Szóval abszolút, szerintem ki lehet maxolni, el lehet menni 6 koncertre.
5: Nagyon az jut eszembe, hogy egyébként ugye a lakóközösségek annyira nem vevők erre a dologra általánosságban. Nagyon kevés olyan lakóközösség van Budapesten, ami kifejezetten vevő arra, hogy így valamelyik lakás, vagy szint, vagy bármilyen ilyen bérelt őrzethelység megjelenjen ilyen kulturális közösségi helyszínként. És itthon azt hiszem tényleg nagyjából csak egyszer láttam azt, hogy mondjuk egy 6-8 emeletes háznál valamilyen kulturális program úgy meg tudott valósulni, hogy többség egyetértett vele. Külföldön nyilván sokkal gyakoribb. Na, de látom, hogy már annyira van választok, hogy halljuk a választ.
1: Én régi élmunkás lakásokban lakok, és egyszer egy vasárnapi napon végtelenül másnaposan fölkeltem, hogy lemenjek kávét és péksüteményt venni a sarki albán pékségbe, és hogy visszafelé jöttem, azt néztem, hogy a lépcsőházamnak a utcafrontra nyíló óriási ablakaiban minden szinten kortárs táncművészeti előadások vannak, minden szinten egy ember, valaki tologat egy babakocsit, és néztem, hogy mi a fene történik, majd besétáltam, és köszöntem az egyik lánynak, hogy jé, te mit keresel itt? Mondja, hogy hát itt táncolok, mondom, én meg itt lakok. Szóval persze nem mindenki...
0: Te voltál ez a bácsi, akitől most tartasz.
1: Igen.
5: Balázstól kérdezném, hogy szerinted az Aurora vagy a Szondi utcáról beszélünk?
1: Egyikről se.
5: Na, végre hibáztunk. Miről?
1: Leheltér.
0: Na, azt hittem Káposztás megyer. Káp 1, Káp 2.
1: Tokszoltam magamat, most ezt történt.
4: De egyébként, bocsánat csak, hogy óriási szerencsénk van, mert nagyon sok olyan lakás jelentkezett, ahol már alapvetően egy szinten elfogadott ez. Hogy tényleg vannak lakáskoncert helyszíneink, vannak olyan helyek, ahol csak elmondták, hogy nagyon sok házi bulit tartanak, és soha nem szóltak. Valahol, aki jelentkezett, de végül nem sikerült őt beválogatni, ahol producer működik mellette, szóval, hogy nagyon sok olyan lakás van, ahol hozzá vannak már szokva, úgyhogy ott nem jelent problémát az, hogy beteszünk egy másmilyen programot, egy több órásat, és főleg azzal, hogy este 10-ig fog tartani csak a műsor, ezzel igazából nem is zavarunk senkit tovább, mint ameddig kellene.
2: És nyilván mi a programok összeválogatásánál kifejezetten nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy amit a lakás felajánlójakért, ezt figyelembe vegyük. Tehát, hogy ahol tudjuk, egy picit macerásabbak a szomszédok, de nem rakunk hangos programot, ahol amúgy is zene szokott lenni, és okésak a szomszédok, oda nyilván mehet a zene. Igazából leginkább ezekre a dolgokra kell szerintem így figyelni, meg benne volt a lakásjelentkezési formunkban is az, hogy írják meg nekünk, hogy ők szeretnének beszélni a közös képviselettel, vagy mi keressük meg, vagy a főbérlővel kell beszélni, vagy a szomszédoknak, ők szólnak, mi szóljunk. Egyébként sehol nem kellett nekünk, de ezt most le is kopogom, de sehol nem kellett nekünk ezzel foglalkozni, mindenhol nagyon segítőkészek voltak, és aki felajánlotta a lakását, el is intézte nekünk.
0: Kiderül, hogy az emberek jók, csak meg kell kérdezni őket.
2: Én amúgy abszolút ennek a bárkám vagyok.
5: Nulladik fázisnál vagyunk, tehát még nem voltak az első fesztiválból is.
0: Majd még jöttek elmesélni, milyen volt.
2: Hát akkor két hét múlva találkozunk itt megint.
5: Bocsát, akkor mi lenne, ami lehetne olyan program is, hogy színészek játsszák el a szomszédokat, akiknek nem tetszik. Szóval, hogy alapjáton csináljuk, amit csinálunk, nem zavarunk senkit, de valaki.
1: Könnyű alibát
5: csinálsz. Hát, hogy zavarja. Ez egyébként eléggé magyar, és eléggé ismert lenne mindannyiunknak.
0: meg lehetne így hekkelni, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha ti magatok így megszerveznétek, és akkor a lakó, akinek elege van, látja, hogy már van ott egy agresszívebb.
5: Végre hasznosíthatnánk a ideges lakókat.
0: Ja, átküldeni egy másik címre, ott is van ilyen.
4: Ki lehet tölteni egy formot jövőre, haragos lakók.
0: És akkor...
2: Amúgy lehet, hogy neki kéne egy fesztivál szervezünk, egy ilyen dühöngőt, egy egész lakást kivenni, és így berakni őket oda.
0: A játékban most ugye én vagyok a kultúrafogyasztó, hányok ettől a szótól, és kettő dolog nem tiszta nekem, mint kultúrafogyasztónak. Hogy most akkor meghirdetett programok vannak, vagy nem? Az Instán meg van hirdetve egy csomó minden, de hogyha kérdezünk valamit, akkor hallgattok.
1: Na jó, most szóval...
2: Nézzétek meg az Instánkat.
1: Igen, a másik meg az az, hogy csak kihúztatok belőlünk. Én azt tudom mondani, hogy a hét közepére szerintem, de ha nem a hét közepére, a hét végére már lesz egy fix minden programot tartalmazó, és addig is vannak folyamatosan programok kirakva. Egyszerűen annyian jelentkeztek, és olyan nehéz ezt összerakni, hogy most akkor mi lesz, és
5: hogy
1: mi nem.
5: Segítek, tehát, hogy annyira nem kell előre elmondanatok, hogy csak így lassan elmondjátok, és akkor az is tök elég.
1: Jó, szóval, jó.
5: Nem, hogy így, az van, hogy igazából ez a koncepció, ez nem azzal fogja eladni magát, hogy a Henry Gonzo fog egy 25 fős lakásban gitározni, hanem teljesen egyértelmű mindannyiunknak, hogy nem a Henry Gonzo, meg nem a Busa Pistával, nem is az önismerti diszkóval, Balázsral, vagy a Viaduk Bárral fogsz találkozni, hanem 10-20-25 emberrel fogsz találkozni, és semmi szükséged arra, hogy előre tud egyébként, nem? Egy-két héttel lesz az ott, az elég, ha tudod, hogy ezen a hétvégén így fogsz pár emberrel együtt. Na most minden súgó megérkezett a túloldalra, úgyhogy várjuk a súgó válaszatokat.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy ez a szigorúan titkos, és a módosít...
5: Top secret.
1: Top secret. Tilos ezt közé tenni.
5: Top tilos.
1: És a változtatásnak föntartjuk
4: a jogát, befejezem már, hogy mondom.
0: Azt kell a plakátra jelölni, az Excel táblánkat bármikor megváltoztathatjuk.
1: Belle, kak, kék.
5: Ezek mik, bocsánat?
1: Ezek most zeneiket mondok először.
5: DJ-k, zenekarok.
1: A zenei kolléga, az, őt elvesztettük, nem akar nyilatkozni.
4: Egyébként annyit szeretnék hozzátenni.
5: A bal szemeddel kacsincs, hogyha a koncert, a jobb, hogyha DJ. Mind a kettőt becsukta.
1: Korandé Dávid, Jimmy Dave Solo, Sakar Trio, Sunyata. Sunyata. Együtt egy akusztik. Mez, új lenyomatok. Pipacs.
5: Bocsánat, nem akarok félbeszakítani, ezek egy csomó helyszínen lesznek.
1: Csomó helyszínen.
5: De bocsánat, tehát az van, hogy van egyébként 15 percünk.
1: Yes.
5: Szeretném tisztával tenni nekünk is, és a hallgatóknak is, hogy egyébként, hogyha most azt mondod, hogy basszus, mindenki a Hovatova Fesztiválon szeretnénk lenni jövő héten, és úgy döntök, hogy ebbe a gyönyörű indián nyárba azért mindannyian látjuk, hogy körülbelül 26-7-8 fok lesz, tehát hogy így lehet, hogy legtökéletesebb hétvége arra, hogy például ne lakásokban legyek, de mégis lakásokban szeretnék lenni. Hol tudok jelentkezni? Tudom, hogy holnap jön a link. Hol tudom eldönteni, és hányan tudunk elmenni bizonyos programokra. Ebbe tényleg, hogy egy kicsit olyan gyakorlati segítséget tudsz adni, és make it easy, mint nekem, meg Balázsnak.
0: Főleg nekem.
5: Főleg Balázsnak.
1: A holnap jön a link, a hét közepén, ez a Facebook oldalunkat nézzétek majd, az a ilyen definitívvel.
5: Hova tovább.
4: Igen, a Facebookra nem fog kimenni úgy a line-up, mint ahogy most.
5: Már most mondják, hogy nem is fog kimenni Facebookra, mert ti már ilyen instások.
4: A Facebookra ki fog menni egy részletes line-up, de az ilyen egy csepegtetett bejelentések, csak Instagramon.
5: Akkor én nem értem, hogy hogy van az, hogy kiraktok 5 koncertet, és akkor így van mondjuk 300 ember, aki akarok ezekre menni, és akkor hogy lesz az, hogy egyiken, mindegyiken 25-en lesznek, aha, nem pedig igen, az egyiken 300-an.
4: Próbálunk arra figyelni, hogy kb. Egy idősebben ugyanannyira izgalmas dolgokat rakjunk, ami nyilván nagyon nehéz, mert mindenkinek más az izgalmas, de
2: De például arra is kifejezetten figyelmet fordítottunk, hogy a kezdősáv is olyan legyen, hogy már azt érezzék az emberek, hogy megéri oda menni. Például akinek ismerős az 1-5-1, annak elmondhatom most, hogy az 1-5-1 egyébként a kezdősávban lesz.
5: Abszolút.
2: És a Getsu és a fából ismert fa, ő is a kezdősávban lesz.
5: És holnap
2: a
5: kertészen mondjátok el,
2: szerintem többen
5: el,
2: a hallgatók közül is ismeri.
1: Hol? Egy lakásban.
2: A Budapest Jazz House-ban egyébként, ami egy működő koncerthelyszín. A Veselényi utcán.
5: 50 percben tűnt, de kiszedtünk infót belőlük.
0: Megyek fára, mindenki.
2: Nagyon várunk.
1: Jó. Fázni.
5: Tényleg nem viccelünk, én tényleg fogok még lakásra jelentkezni, van egy tök frankó lakásom, nem vicceltem, tényleg jelentkezem, maximum elutasítotok. Gyerünk.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy mit számolunk? Kb.
2: 250
1: a max férőhely. Most ebbe tegyük bele azt, és szerintem tök érdekes lesz, és majd ebből is tök sok kiderül a jövőre való tekintettel, hogy majd lesznek a zenészek, akik befejezték a zenélést, és akkor ők elmennek A-ból B-be, és a többi. És van, azt hiszem, nem tudom, 230-220 szabad férőhelyünk, amit én őszintén nem félek attól, hogy ez ne telne be.
2: Egyébként ennyi produkcióval ez egyharmadát betöltik a zenészek, hogyha tovább mennek. Szóval ettől annyira nem kell félni talán, hogy üresek lesznek a helyszínek.
5: Nekem örülök.
0: Eddig hogy? Vagy sok lakás, sok fellépő. A közönség eddig mennyire kaparózik? Olyan türelmetlenek, mint mi?
1: Igen, egyébként, abszolút igen. Hogyha a bejelentések estéje van, azt is hozzátehetem, hogy most abban, hogy ennek a finanszírozása hogy lesz, abban nagyon sokat gondolkodtunk, és egy tök fontos változás lett, mert eleve azon gondolkodtunk, hogy egy 2500-as jegyet fogunk szedni, és aztán rájöttünk arra, hogy ezt így nem szeretnénk csinálni, nem is tudjuk úgy csinálni, és végeredményében arra jutottunk, hogy, és ezt azért mondom, mert emberek írogattak maga a Hovatova Facebookra, de így ismerősök is, hogy hol tudunk már jegyet venni, és mindenki iszonyatosan be van zsongva, és végül arra jutottunk, hogy ez nagy vállalás, nem is tudjuk, a szellemiséghez nem is illik, úgyhogy ajánlott minimum adomány van, és adomány alapon fogjuk megcsinálni. Van egy regisztráció, ami azért kell, hogy nyilvánvalóan azért a lakásoknak a felajánlói szeretnék tudni azt.
2: Tudjunk kb. Ezzel számolni,
1: igen,
2: hogy hány ember fog bejönni.
1: Meg hogy legyen biztonság abban, hogy aki ide jelentkezett, az tudja, hogy miért van itt, és nem csak így betévedt azért, hogy szétrúgja a csempét meg a WC-t.
5: Hát meg végre valaki felvállalta Magyarországról is, ez egyébként jóval nyugatibb hagyományt, és te azt mondtátok, hogy jóval nyomjuk, csináljuk, de hogy ez azért most már tényleg kellének, ugye gondolom, hogy a egyetemi társak túl azok a budapesti fiatalok, mint például én, vagy Balázs, akik azt mondják, hogy jó, csináljuk. Én egyébként itt akkor simán élőben is feleállom, hogy pont itt leszám Buenos Aires-i barátom Diego Betesz, aki egyébként egy egész híres DJ Dél-Amerikában, meg Ázsiában, meg amúgy Európában is, csak nem Magyarországon, hogy egyébként, ha a műsor után elvesztek velünk a kapcsolatot, akkor simán nyomunk egy argentin DJ-szetet a lakásomban, mondjuk ugye 16-tól 22 óráig, semmiképp sem tovább.
2: És végig 16-22 óráig játszani fog?
5: Biztos, hogy meg lehet oldani, van egy csomó bakelit lemezem is, amiről tud zenélni.
2: Izgi.
5: Igen, de lehet, hogy távol van a lakásom? Várjál, ugye, lehet-e az, hogy azt mondjátok, hogy á, Gergő, nagyon jó az ötlet, de túl távol van a lakásod, nem vagy elég budapesti?
4: Szerintem ezt beszéljük meg a műsor után, anélkül, hogy most itt megadnánk a címedet.
0: Szerintem csak menjünk oda a Gergővel, az összes helyszínre, és pusmogjuk el mindenkinek, hogy tíz után nála lesz Eliza.
5: Semmiképp sem. Nyilván a műsor után beszéljük meg, hogy mi az a zárt vonal, ahol kikerülnek ezek a címek. Mert ugye egyébként látjátok, hogy engem tényleg érdekel, én tényleg beladom, de hogy van az, hogy utána eljön mondjuk 30-40-50 ember 4 óra alatt hozzám, és ők utána nem adják ki a címet, hogy na, hello mindenki, a Gergő bizony itt lakik.
2: Az önkénteseinkre támaszkodunk egyébként ebben is, ők fogják tudni a lakásoknak a kódját, tehát, hogy maguk a fesztiválozók nem kapják meg, majd csak a címet, ahova menniük kell, és mindenhol lesz egy beengedős emberünk. Szóval igazából eléggé ki van ez, mert logisztikázza, hogy biztonságos legyen. Nyilván a lakások felé is, gyakorlatilag talán mindenhol kb. Az egyik első kérdés volt, hogy mennyire tudjuk ezt biztonságosan megvalósítani az ő részükről, és igazából arra jutottunk, hogy talán ez a legjobb megoldás, hogy hatványozott figyelmet fektetünk arra, hogy ne kerüljen illetéktelen kezekbe semmi információ.
4: Abszolút, és nagyon köszönjük egyébként az önkénteseinknek, mert nagyon sokan jelentkeztek.
2: És még lehet jelentkezni önkéntesnek egyébként. És nagyon várunk benneteket.
5: Hányan jelentkeztek, és hányat utasítottatok el?
2: Nagyon még egyet sem utasítottunk el.
5: Imádom. És hányan jelentkeztek?
2: Gyere Gergő, jelentkezz önkéntesnek.
5: Simán.
1: És mi lenne, hogyha lennél lakás, önkéntes és előadó is? Az nekem tetszene, hogy valamilyen
2: Gergő Fesztivál.
5: Legalább egy elutasítást kapnék a háromból.
4: Beengednéd a lakásokba az embereket, és utána DJ-znél nekik.
5: Igen, hogyha meghallgatnátok, és még úgy döntenétek, hogy így, hát mondjuk így a önkéntest hagyjuk el, de a lakásod jó, meg jó, hogy zenéhez, de engem ne segítse. Mert ilyen valószínűleg nem lesz, szóval egyébként, hogyha felmentek a Facebookra, és szeretném érzem megerősíteni, hogy egyébként tökre a Facebookon, hogyha ott követünk titeket, mind az esemény, mind az oldalt, akkor nem lesz olyan, hogy lemaradunk, ugyanaz, nem lesz olyan, hogy jaj, miért nem a Instagramot követted, szóval hogyha... Mert azért ugye a mai magyar budapesti ember az ilyen egyszerű, szeret egyet követni, nem? Most vagy az Instát, vagy a TikTokod, vagy a Facebookod, de hogy az tökre elég, és akkor ott meg fogjuk kapni 72 órán belül minden kérdésünkre a választ, ugye?
1: Igen, igen. Hát van egy Facebook esemény, meg egy Facebook oldal. A Facebook oldalra és az Instagram oldalra kerülnek fel a fellépők, de azok az információk, tehát a végleges line-up, illetve a regisztráció, ezek majd bekerülnek az eseménynek. Tehát menjetek rá a Facebookra, nyomjatok rá, hogy ott leszünk, és akkor...
0: És minden info jön magától.
1: Yes.
0: És hogyha tényleg oda akarunk menni, akkor meg az összes info jön.
1: Igen.
0: Úgyhogy jó, nagyon köszönjük.
5: Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy a címem ki fog kerülni, úgyhogy mi lenne, a Balázsnál lenne a házi buli.
0: Albiba vagyok.
5: Még jobb.
0: Igen. Egyébként nem rossz ötlet, mert minden szóval nem rossz ötlet. Elég nagy a peccó. Hogy egy picit visszamennék a legelejére, onnan kezdtük, mert hogy mindjárt vége van a műsornak. Tehát valamilyen indokkal azért létrejön minden fesztivál, vagy megünneplünk valamit, vagy a tartalmat akarjuk megmutatni, hogy ez a művészet. Itt most úgy tűnik, hogy a találkozásnak a formátuma ugye az nekünk új, vagy legalábbis ritka, hogy 13-án, 14-én, amikor túl lesztek rajta, akkor ilyen de nagy találkozások voltak, vagy de nagyon megjelent a művészeten ennek az underground közegnek, vagy de nagyok vagyunk mi, mert mindenki megköszönt valamit, vagy így mi lesz, amit el szeretnétek így érni, változtatni?
1: Hát, mondott te, vagy? Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy az legyen, mert lesz egy after esemény a Kéklóba, ami addigra újra nyit. De már...
0: Már nyitva van, nehogy visszaforduljon, aki hallgat minket odafele.
1: Igen.
5: Ez mindig újra nyit meg ilyen. Mindig nyitva van, és újra nyit.
1: És igen. És közben házi buli, és na izé, érted, szóval...
0: Szóval lesz egy after.
1: Lesz egy after, ahol nyilvánvalóan, nem tudom, voltatok már a Kéklóba, látjátok annak a kapacitását, ide nem fér 270 ember, de vannak olyan lakások, ahol azt mondták, hogy náluk lehet izé házi buli, lehet itt hajnalig. Van olyan, ahol azt mondták, hogy tényleg éjfélkor el kell paterolni, vagy 10-kor el kell paterolni innen. És egy kicsit az a cél, hogy hogy így mész össze-vissza, megnézed ezt is, azt is, és akkor verődsz emberekhez, és mint egy fesztiválon, és a végén van egy ilyen debrief az, hogy még akkor ott afterezel egyet valakinek a lakásán, hogy elmész a kék klubba, és ott afterezel egyet, de nem baj, ha nem jössz oda, mert akkor is ott vagy valakinél, és beszélgettek ott, és olyan emberek találkoznak, akik egyébként nem biztos, hogy találkoznának.
2: Én picit azzal, vagy így amúgy is zenei szervezőként nekem nagyon nagy szívügyem az, hogy olyan koncerteket hozzak létre, amik tényleg többet adnak az embereknek, mint egy átlagos koncert, amire csak el lehet valahol menni. És szerintem a lakáskoncertek bensőségessége az egyik ilyen dolog, ami talán ilyen nagyon megragadhatatlan, meg elmondhatatlan, hogy milyen élményt tud nyújtani embereknek. Nekem volt szerintem ilyen tényleg életemet megváltoztató lakáskoncert, amin már voltam. Az én részemről én ezt tudom nyilatkozni, hogy egy picit erre szeretnék appellálni.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy kicsit nyissanak az emberek az új felé, és nyissanak egymás felé. Hogy ez erre egy tök jó kezdeményezés, és hogy a jövőben ez könnyebben és jobban fog
5: meg
4: sikerülni.
5: Főleg ebben a korban.
4: Pontosan, amikor nagyon szükség van rá.
5: Így van, gyönyörűen elmondtad, amit nem is kérdezni, de mondani akartunk, hogy így a lehető legszebb pillanatban hoztátok elő nekünk, akik a 90-es években házi bulikon edződtünk, és utána mentünk át szépen a koncertek, nagy koncertek világába. Hát igazán szívmelengető, Balázsral, ahogy elnézünk
0: teket. Én attól tartok, hogy az már ez a közeg, akik nem akarnak minket látni a korunk miatt, de...
5: Hallgatni ugye de ezt az anekdótát arról, hogy a 90-es években, amikor ti még meg sem születtetek, milyen volt nekünk Balázsral.
0: Na jó, van, elég.
4: Ez lesz a következő program.
0: Valamennyit, és erről nem beszéltünk. Be fogjuk fejezni, és erről nem beszéltünk, de én különösen téged ismerő. Egy kis lokálpatriotizmust is hallok ebbe, hogy azért azt mondja a végén az ember, hogy ez az én városom. Én
2: imádom Budapestet, nem vagyok született budapesti, viszont ez abszolút tényleg egy ilyen szerelmes levél Budapesthez, ez a program. A tömegközlekedéshez, magához, a városhoz, az átjárhatóságához, mindenhez.
0: Hogy fontosak azok az évek, amiket itt töltünk.
2: Igen.
0: És
2: igen.
0: Akkor legyen már cool
2: és
0: ez a város.
2: És annyira meghatározóak, és annyira szeretnénk, hogyha ez a fesztivál hozzáadhatná ahhoz, hogy másoknak is meghatározó legyen.
5: Meg ilyen szempontból egyébként infrastruktúrálisan Budapest felkészült rátok, úgyhogy várunk titeket, várják a fiatalok, várják a városlakók. Szeptember 12-én találkozunk. Ja. Ha jól látom, egy percünk van, lehet, hogy vége, és elköszönünk. Hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Az majd ugye ki fog derülni szeptember 12-én, hogy a műsor után sikerült velük megbeszélnem, hogy legyen a lakásom és egy helyszín, ahol ők is és én is ott leszünk, és mindannyian beszéltek velem, és Balázsról is esetleg.
0: Hogy éreztem magam.
5: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és hát tök király, hogy jövő héten, vagy két hét múlva lesz az első ilyen fesztivál. Sziasztok! Szép estét!
2: Köszönjük szépen!
0: Puszi!

しいですね。

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Yeah, cool.

Köszönöm.

Na, így énekelnék az albánok, ami szép nyelvünket ismernék. Sziasztok! Sajnos bottal járok még egy ideig. Amikor majd nem járok bottal, akkor fogak nélkül fogok járni, de ezzel talán megteremtem az alkalmat, hogy csípő protézist kalapáljanak belém, a többit meg majd meglássuk. Szép muzsikákat azért hallhattatok így is, mert azok meg szoktak engem előzni, hát nem olyan nehéz az. És a legutoljára éppen albánokat, dudásat is, meg énekeset, több szólamot, ilyen alaphangot énekeltek ezek a fiúk. És most kedvenc hegedűsömnek, de bocsánat, nem unatkozom, csak ez nem tört. Lehet, hogy nektek is kedvencetek. Egy fiatal, még most is csak 30 körüli, ruszin hegedűs, Tarasz közről, Ványán lemenni, aki a Técsői bandának az utolsó idejében, amikor Ivánt a hegedűst éppen szívműtötték, akkor helyettesítette is a hegedűst a zenekarban. Nagyon ügyesen, mert ő tudja a ruszinokat, tudja a románokat, amik ott már a Marosban honosak. Magyart is tud, mert magyar táncszázi zenekarban is muzsikált, ott Beregszászi zenekarban. És most viszont egy kicsit odébb kalandozott Ukrajnán belül, bukovinai muzsikát fog játszani harmonika kísérettel. Utána valami Makedónia, és utána meg valami, hallgassuk inkább meg, mert még visszakeresem, addig inkább hallgassunk.

Tilos rádió népzenei műsor, mezőségi vonós muzsikát hallgattunk. Hát ezeken a vidékeken, Mező, Szopor és Sármás és ilyen környékeken ez a muzsika még elég előben sok cigányzenész, sok cigányzenekar tudja, és még öröklődik a apáról fiúra. Csak a zene használói között ritkulnak a magyarok sajnos, románosodik a vidék, de lám-lám a hagyomány, a zene, az megvan. És a mai eszközökkel már szépen is tudják dokumentálni. Erről sajnos kicsit lekéstünk már. Na de ezt most leveszem, ha tudom, de úgyis meghalljuk a mindjárt. Ugyanis egy gyimesi furiást hallunk, az utolsók közül való, akik még ezt a hangszert a hagyományból és régről ősöktől tanulva használják, hiszen már tulajdonképpen az utolsó óra elketyegett egy kicsit, amit már Bartók is joggal mondta, hogy az utolsó óra, utolsó perceiben vagyunk. Ehhez képest még nagy szerencsével tudtunk a később létrejött korszerű technikákkal bizonyos dolgokat rögzíteni a hagyományból. Ma már eltekintve egy-két ilyen ős bölénytől, aki egy darabig még aktív, már csak az, hogy mondjam, a revivallal találkozhatunk, amikor fiatalok esetleg az öregek emlékeiből, meg gyűjtéseiből újra tanulják a dolgokat. De szerencsére erre van igény, és talán a táncház mozgalom hatására is. A különböző hagyományőrző vidékeken vannak fiatalok, akik hagyományőrző csoportok keretei között éltetik tovább ezt a gyümölcsöt. Gyimesben is van ilyen, több is. Ebben elévületetlen érdemei vannak Sára Ferinek. Hát magának Kallós Zoltánnak, aki egy időben a gyimesbükki fatelepen, vagy középloki fatelepen volt könyvelő, vagy adminisztrátor, vagy ilyesmi fiatalabb korában. Jó helyre vezényelték őt annak idején. A lényeg az, hogy gyimesi furuljállást hallgatunk.

Tilos Népzene. Ő volt tehát Tankó Fintu Dezső bácsi, Bükkhavasról, Gyimesből, aki ilyen szépen furmijált. Ezt néhány éven még föl tudták venni jó minőségben. Most pedig jöjjön egyik kedvencem nekem, a felső Garam mentéről, Szlovákiából. A Póján hegyalajai táncosok, pásztor emberek, ugye Podpolján, Póján hegyalaja, és ott nagyon divatos a néphagyományban a rossz kazovácski, a parancsolós tánc. Inkább ez a parancsolás olyasmit jelent, hogy kiáll egy szál ember a zenekar elé, és nagy széles mozdulatokkal rendel egy dallamot, amit ő maga el is énekel. Ezek ilyen tréfás szöveg, mondhatnám csasztuska-szerű dalocskák. Gondolom megvan mindenkinek a sajátja. És utána őrült ugrós táncba kezd szólóban, és utána jön a kollégája, és felváltja őt, és ugyanezt csinálja, csak persze más dallamokkal és más figurákkal. Itt megfigyelhetjük azt is, hogy milyen különbséget tud okozni a táncstílusban a viselet maga, mert a bőgatyás bocskorosok azok nagy, széles és ruganyos mozdulatokkal ugrálnak, és van egy bricses nadrágos csizmás ember, ugye helyes magyarsággal a bricses nadrág, ő aztán inkább többet veri a csizma szárát, de ő is jól csinálja. A tánc, nagyon szép nevű táncosaink vannak, ha utolérem magamot. Ján Szekeres, Pavel Gázsó, Lubos Vigyecsán, és a Muzicska zenekar adja a kísérletet Besztetce bányai haverok csatlakozásával. Ez lesz a rossz kazovácski, utána pedig következik bolgár néptánc, ilyen hagyományos körtánca. Érdekes módon a Totka Sándorovka a tánc neve. Nem tudom, hogy ebben a magyar Sándor szó szerepel, vagy valami más. Gabrovó faluból. Hát egyelőre ideig terjed a memóriám. Hallgassuk.

tilos népzene. Azerbajdzsáni muzsikát fogunk hallani egy sajátos összeállításban. Van ez a nemzetközi kezdeményezés, a Playing for Change, és ebbe különböző nemzetek fiai, lányai, zenészei szinkronban vannak összehozva a felvételen, de a világ különböző részein, vagy az ország különböző részein muzsikálnak. Ezúttal az országról van szó, mert azerbajdzsániak különböző tájakon énekelnek és muzsikálnak, és ebből van összeszőve az egész. Hát az azerbajdzsáni énekstílus az gyönyörű és nagyon nehéz, az sokat kell gyakorolni, hogy valaki kristálytisztán tudjon ilyen fejhangokon énekelni. A hangszerek közül a legjellemzőbb a tár, egy pengetős kis testű hangszer, és ugyanennek változata formálilag hasonló, de vonóval és függőlegesen tartva, az a kamancsa. És aztán vannak még egyebek. Utána következzék a Makedóniának a Bulgáriába szakadt részéről, Petrics városából egy nagyon jó kis összeállítás. A táncegyüttes nagyon hagyományőrző, és a törökországi turnéjuk során utazás közben a buszban is muzsikáltak, énekeltek. És egy fantasztikus zurna játékosuk van, bizonyos Samir, őt is majd meghallgathatjuk, aki dobkísérettel. Az zurna az lényegében a török síp, a tárogatónak az őse, mert a tárogató az már egy ilyen csinált hangszer, hogy egy kicsit a koncerttermek közönségéhez közelebb tudják vinni azt a nagyon éles fülsértő hangú nátsípos hangszert. Az eredeti tárogató az maga a török síp, az urna. Na, ilyeneket fogunk hallgatni.

No, tilos népzene, ezek voltak a szép zurna muzsikák, Bolgár-Makedónia Petrics városából való zenészekkel, és most kicsit ugrunk nyugatabbra, ugye a különleges kultúrájú sziget, mely Franciaországhoz tartozik, de a nyelvjárása egy hát az olasztól gyökeresen eltérő, de mégiscsak olaszos nyelv. Francia jövővény szavakkal, nos, Korzikáról van szó, viszont egész különleges énekkultúrája van. Egy hasonló van a környéken, Szardínia, ami viszont Olaszországhoz tartozik, de mindegyik szigetnek saját nyelve van, és saját többszólamú énekkultúrája. Tehát innen Szermánu faluból következik Giovanni Petru, ha jól emlékszem a nevére, és utána Mára Marosi muzsika következik.

stílus, répzene. Ezek voltak a szép máramarosi muzsikák. Most Szilágy Bagosról énekel zenekari kísérettel Marosi Árva András egy jó pár éves felvételen. Ehhez tartozik az a gondolatsor, hogy amikor a táncházat mi elkezdtük, első generációs táncházasnak mondhatom magam, Sebőjék muzsikáltak, és hát mi megtanultuk a dalokat a széki táncban, és énekeltük őket szépen teli torokból, és akkor elterjedt, hogy azért, hogy egyszerre tudjuk elkezdeni az első strófát, egy strófányit mindig hagyunk a zenekarnak, hogy első a zenekari, és utána zendítünk rá. De ez a falusi gyakorlatban azért nem így nézett ki, hanem a táncos dirigált a zenésznek lényegében. Ha a táncos elé került egy zenész, akkor már feljogosítva érezte magát, hogy ő elkezdjen egy nótát, ha akar. Ezt jelezte a zenésznek, a zenész például a profi volt, a cigányzenész, a primás, az azonnal átállt arra, amit a kedves táncoló kívánt. Ez volt inkább az általános, és tánc közben tömegesen nem nagyon énekeltek, még a székiek sem, bár gyönyörű dalokat tudnak. Ennyi a különbség. A táncházban így terjedt el, és ez jó is, mert mi így jól meg tudtuk tanulni a dalokat, és azért jól hangzik, a szatellitorokból egyszerre fújjuk. De amikor nincs ott a zenekar, akkor hát ki hogy kezd. Mivel én ezt nagyon megszoktam, és később már nem mindenki tartotta, ezért megesett, hogy én egy kis strófával el voltam maradva a többiektől, mert ők azonnal rázendítettek. Mindig fülelnem kellett, hogy ők hol is tartanak. Hát így megy ez, de legalább megy. És akkor hallgassuk meg most a Szilágy Bagosi Marosi Árva Andrást. Szilágy Bagoson 78-ban jártunk ki mi a Pirivel, de hát nem hallottuk akkor még hírét ott zenészeknek, viszont volt egy gyógyvizes fürdője, azt kipróbáltuk.

Tilos népzene programajánló következik. Tilos születésnap, méghozzá a 35. immár. Most pénteken, szeptember 4-én helyszíne megszokott a Dürer kert. A Facebookon is megtaláljátok az esemény leírását, tám még részletesebben is. Alapításunknak 35. évfordulója jön, és ezért a minden évben szokásos születésnapot megtartjuk. Ezúttal egynapos lesz, szeptember első hétvégén, pénteken. Ahogy eddig is, most is, itt van egy kis zavaró dolog a szövegben, azt kihagyom. Incsiklandó, tilosos bográcsok, tombola után pezsgő és torta. Ugyanis itt maradt a tavalyi szövegből, hogy mind a két nap. Ezúttal egy nap. Részletes program a kertben, este 7-től. Marton and the Martones. Ha nem vagyok fényben, ha utána jön a bujdosó oktet, és 21.30-tól pedig a tombola, és a pezsgő és a torta. Ez van a kertben, a kisteremben 22-től Gentry Sultan, 23.30 Pódavec, 01 Kanada Káosz, 02.30 Csokicsi Bész. És a kertben később, a torta után, 22-től Zample Temple, DJ Claro, DJ Titus, és 2.30-kor az utolsó esemény a Nandes. Miközben a Cökiben 22 órától irodalmi dub techno, és 01 órától önismereti diszkó. Szokás szerint tombola, és bográcsok, és adománypult. Ezen a napon nincs belépő, ingyenes a belépő, de ha támogatsz valamilyen adománnyal, akkor az adománypultban tilos a sportékák közül válogathatsz rogyásig. Mindenkit várom szeretettel. Programajánlót hallottatok. Most látom, hogy nem kellett volna az egészet felolvasni. Hát most már így jártunk. És akkor szóljon a muzsika, egy bizonyos Asik Biller török országból. Asik az ilyen énekmondót jelent.

Mi műsora nem sokára, elbúcsúzunk, trulalala. De azért még, sziasztok, de azért még egy kis mezőségi muzsikát teszünk a végére, mezőszoporból. Ezzel pápát intünk egészen péntekig, amikor remélem találkozunk a Dürer kertben, a tilos születésnapon. Sziasztok!

Benne szelekt a szisztát. És kiskarát halljátok. Köszönjük Mr. Skunknak. Jó zenehallgatás.

Tilos Rádió FM 90.3, véget ér a Zühüm TV, benne Sziszta Szelektát és Kiskarát hallottátok. Köszönjük Mr. Skunknak, jó reggelt, jó zenehallgatást, Dr. Analóg már készül, mindent bele